0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Szűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is. Unger Anna Rúzát jelölték a vagyon visszaszerzési hivatal elnökének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Fidesz Univerzumot pénzelő Batthyány Lajos Alapítvány és az Áder János közpénz szivattyúzó szervezete a Kékbolygó Alapítvány is. Jelentette be a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működtetésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak, szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást, működtethetnek programot, fűzte hozzá. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtök ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Andosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását, tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadóság egy évi összegét is kitehette. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék, de ezúttal is csak kis mennyiségben, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, az elmúlt egy hétben az ország mintegy felén hullott számottevő mennyiségű csapadék, de az Alföld ezúttal is kimaradt az esőből. Itt az elmúlt 30 napban nagy területen még 5 mm sem esett. Ez azt jelenti, hogy 30-70 mm-rel kevesebb eső esett az ilyenkor szokásosnál, az elmúlt 90 nap csapadék hiánya pedig 70-160 mm. A múlt héten hullott csapadék a Dunántúlon és északon többfelé megnedvesítette a felső 5-15 cm-es talajréteget, de az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Ennyire alacsony talajnedvesség évtizedek óta nem fordult elő. 6 helyszínen tartottak razziát, Szirákon és térségében a rendőrök 4 ember őrizetbe vettek kábítószerkereskedelem miatt, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Török László azt mondta, egy 37 éves sziráki nő és 47 éves helyi társa rendszeresen több embernek értékesített kristályt Szirákon, továbbá Bujákon, Vanyarcon, Jobbágyiban, Ecsegen és Héhalomban. Egy másik eljárásban egy 43 éves szlovák állampolgár férfit és 20 éves sziráki élettársát gyanúsítják kábítószerkereskedelemmel, akik szintén kristályt értékesítettek a településen. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, nem táncolj még!
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Több mint 80 ezer rászoruló diák kap tanszercsomagot, rengeteg dolga van a tűzszerészeknek a folyók alacsony vízszintje miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A paksi erőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lett, mint tervezték, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőtt. Magyar Péter Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt. A kormány fő kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Megkezdte a Klebelsberg központ 84.375 tanszercsomag kiosztását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő első, 8. osztályos gyermekek részére, közölte a Klebelsberg központ elnöke egy tárnoki iskolában tartott sajtótájékoztatón. Sinko Edit a Pest vármegyei településen elmondta, hogy a támogatásra a pályázati felhívásban közel 8 milliárd forintot biztosított az Európai Szociális Alap Plusz keretéből a 2021-27-es finanszírozási időszakra, amely a humán és szociális fejlesztéseket támogatja. Hozzátette, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz keretében a 2026-27-es tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztás már a harmadik ilyen támogatás, az idei tanévet is beleértve. Eddig több mint 200 ezer tanszercsomagot szereztek be, összesen mindegy 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, hogy a zsidó új év közelettével egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdett terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamas szimpatizáns Budapesten. Gró Szandor, a Mazsihisz elnöke közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét ártatlan civilek arca mögé bújva terrorista mozgalmak veszélyeztessék. Nem vallási, nem származási, nem politikai nézetkérdés, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára, írta. Közel 70%-kal több bejelentést kaptak előkerült robbanó testekről a tűzszerészek a múlt évhez képest a tavak, folyók alacsony vízszintje miatt, közölte a tűzszerész és folyaműr ezred Facebook oldalán. Azt írták, az elhúzódó csapadékhiány és az ezzel összefüggő alacsony vízállások miatt számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek hordalékában üledékében rejtőző robbanó test vált láthatóvá és hozzáférhetővé, emiatt jelentősen megnőtt a tűzszerész ügyeletre érkező bejelentések száma. A beszámoló szerint január és augusztus 24-e között 410 sürgős, azonnali intézkedést igénylő és több mint 1000 normál bejelentés érkezett. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: 100 000-eket érint a nyugdíjemelés, a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A nyugdíjminimum emelése mellett a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább emelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, közölte Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy január 1-től 120 000 forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Ismertette, hogy a 2008 óta változatlan 28 500 forintos nyugdíj minimumot január 1-től 120 000 forintra emelik, a legalacsonyabb nyugdíjakat pedig sávosan tovább növelik. Az intézkedés csomag több mint 700 000 embert érint, és felelős költségvetési gazdálkodás mellett erősíti az idősek megélhetésének biztonságát, fogalmazott közösségi oldalán a miniszter. Kármán András posztjában hozzátette, nem hagyhatjuk tovább, hogy idős honfitársaink 100 000-ei kapjanak méltatlanul alacsony nyugdíjat. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban sem érkezik kiadós esőzés, bár szombaton és a jövő hét első felében elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A nyári kapás növények a növényszárodás kényszer érés fázisában vannak, a betakarítások is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegét már elvesztette, az állományok a 2022-es évhez, vagy ahhoz hasonlóan rossz állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Közel az egész szezont asszály jellemezte, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. Újabb magyar állampolgárságú érintettje van a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófának, így már 3 érintetről tudnak, közölte a külügyminisztérium. A közlemény szerint a pekingi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján értesültek a pusztító árvíz újabb magyar érintettjéről. Hozzátették, hogy a diplomatáik az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A nepáli hatóságok csütörtökön közölték, hogy 162 holttestet találtak meg, Kína pedig 3 halálesetről számolt be. A katasztrófa a Himalája szívében történt, a túrázók és hegymászók által kedvelt térségben. 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kínában közel 600 embert kezelnek eltűntként, köztük 260 külföldit. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb katonai parancsnok, jelentette a Euronews Szerbia a család közlésére hivatkozva. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg. Egészségügyi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott, több agyvérzésen is átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkelet még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Műsorajánló.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Zétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Éljes irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami díjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9339, a nettó 6137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. Éljes irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, míg délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó reggelt hallgatóinknak. Ma augusztus 29-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 22,9 fok van. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
2: Hobby Rádió műsorajánló.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: Egy,

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 29-én köszöntjük Beatrix, valamint Erna nevű kedves hallgatóinkat. A Beatrix női név latin eredetű, lelki tulajdonságot fejez ki, jelentése boldogító és boldogságot hozó. Augusztus 29-én kívül ünnepelnek még január 18-án, július 29-én, valamint október 14-én is. A név becézése Bea, Beácska, Brike, Beus, Betty és Bettus. A név jeles viselői aragóniai Beatrix királyné, valamint ön, kedves Beatrix. Ezen a napon köszöntjük még Erna nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A germán eredetű név az Ernestus, férfi név női változata. Jelentése komoly, valamint határozott. Ünnepelnek még január 12-én és május 5-én is. A név becézése Ernácska, Erni és Ernike. Jeles viselői a névnek. Szöveg Erna, zenetanár, Erna Szek, német operaénekesnő, valamint ön, kedves Erna. Ezen a napon köszöntjük még Bolda, Cézár, Ernella, Ernesta, Ernestin, Ernestina, János, Sebő, Szabella, Szabin, Szabina, Szabrina, valamint Trix nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel is készültem a mai napra. A 15. században kezdünk, 1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi léra első jelentős képviselője. A 16. századdal folytatjuk, 1526. augusztus 29-én a Mohácsi csatában II. Szulajmán török szultán legyőzte a II. Lajos király által vezetett magyar hadsereget. A harcban életét vesztette II. Lajos, akivel a Jagellók magyar csajága kihalt. Ugorjunk a 19. századra, 1842. augusztus 29-én a Nankingi szerződéssel véget ért a Nagy-Britannia és Kína között az 1839 óta zajló ópiumháború. Maradjunk még a 19. században, 1885. augusztus 29-én Gottlieb Daimler német feltaláló szabadalmaztatta a világ első benzinmotoros kerékpárját. A fából ácsolt robosztus alkotmány csak nagy jó indulattal lehet egy biciklinek nevezni, de legalább elbírta a nehéz motort. Daimler bízott abban, hogy ha az ember a kerékpáron nem borul fel, akkor a motor hajtott a biciklin is egyensúlyban marad, így kezdődött a motorkerékpár karrierje. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. augusztus 29-én megszületett Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. Egyik leghíresebb műve a Védett férfiak. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1923. augusztus 29-én megszületett Lord Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer. Ugorjunk 1938-ra, augusztus 29-én meghalt Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk 1953-mal, augusztus 29-én Berlinben meghalt Mihály Dénes gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg elismert úttörője. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai popénekes zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. augusztus 29-e, szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. Herodes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Evangélium Szent Márk könyvéből, 6. fejezet, 17-től a 29. versig. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenne testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Herodes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg a vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz. Kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött. Bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Anyja ezt felelte, keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Elmélkedés. A mai evangélium egy sötét, megrázó jelenetet tár elénk, egy igaz ember, keresztelő János, aki Isten nevében szólt, börtönbe kerül, majd elhallgattatják, Heródiás kérésére lefejezik. A világ, amely nem viseli el az igazság szavát, inkább megöli azt, aki kimondja az igazságot. János személye rendkívüli, ő a próféta, aki szavaival és életével is tanúságot tett. Már anyja méhében felismerte az üdvözítőt, azután a pusztában élt, készült a küldetésére. Nem hajolt meg senki előtt, csak az Isten előtt. Nem kereste az emberek tetszését, hanem az igazságot hirdette. Heródes tisztelte Jánost, mert igaz és szent embernek tartotta. A lelki ismeret felvillantja a lehetőséget a megtérésre. De Heródes inkább a gyengeséget választotta. Fél a vendégektől, a feleségétől, a közvéleménytől. Ahelyett, hogy engedne Istennek, inkább enged mások elvárásainak, és ezzel végleg elzárja magát az igazságtól. Keresztelő János halála emlékeztet minket arra, hogy az igazságért való kiállás sokszor nem hoz sikert vagy elismerést, hanem ellenállást, sőt, üldözést vált ki. A keresztény élet nem a világ elismeréséért folyik, hanem az Isten előtt való hűségért. János élete és halála ma ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk. Merünk-e igazat mondani, amikor kényelmetlen? Merünk-e megszólalni az igazságról, amikor mások bűnös módon hallgatnak? János hangja nem némult el végleg. Ma is halljuk, ma is tanít. A bűnös világ hangos, de ma mi vagyunk azok, akiknek hangján az igazság tovább szólhat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem keresztelő János bátorságából, hogy ne féljek kimondani az igazságot akkor sem, ha ezért elutasítanak. Ne engedd, hogy a félelem vagy a megfelelési vágy eltérítsen a te utattól. Add, hogy életem ne magamról szóljon, hanem rólad, és szívemben mindig te légy az első helyen. Erősíts meg, hogy mindig hűséges maradjak hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: beszélhess.
1: Programajánlat. Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Space Muppet.
1: Jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy egyszerű, igazi, elfelejtett magyaros levest készítünk. Régen nagyon kedve volt a szegények soraiban, tehát egy leves, egy kaszás lét fogunk készíteni. A hozzávalók a következők: 1,5 kg sertésláb, fokhagyma, só, törött bors, 80 dl liszt, 3 dl tejföl, egy tojás, ecet, tárkony. A megtisztított és kettévágott sertéslábat zúzott fokhagymával, sóval, borssal puhára főzzük egy edénybe, majd a levéből kiemelve, ami körülbelül 1,5 óráig kell főzni a sertéslábakat, kicsontozzuk és kisebb darabokra vágjuk. Ezután a tejfölt a liszttel és a tojással simára keverjük, és ezzel a levet behabarjuk. Ecettel, tárkonnyal ízlés szerint fűszerezzük, végül forró levest a húsdarabokra merjük. Füstölt rábtól még ízletesebb, ez esetben vigyázunk a sózásra. A leves betétjeként csipetkét ajánlok, a lisztből és tojásból víz nélkül kemény tésztát gyúrunk, meglisztezett deszkán körülbelül 1 mm vastagságot nyújtunk, majd lisztes kézzel szabálytalan alakú kisújnyi köröm darabkákat csipegetünk bele. Ebből a nevéből is ered a csipetke. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ezen a nyári napon Beatrix és Erna nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg a fővárosban 22,9 fok van. Ma augusztus 29-e van. Ma a Magyar Fotográfia Napja. Van. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1526. A mohácsi vész. A csata sorsa másfél óra alatt el volt döntve. Szakadó zápor fötte, azon kevesek futását, kinek menekülniük sikerült. Lajos király, midőn a Cselepatakon átugratni akart, lova hanyatt esvén, a mocsárba fulladt. 1963. felavatják Miskolcon a 73M magas avasi kilátótornyot. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, nézzük meg, hogy milyen izgalmas programok várnak még ma a rádiófrekvenciákon. A délelőttöt a 8. órában kezdhetjük a Konyhafőnök ajánlata című gasztronómiai magazinnal, amely után 9 órakor a Média 1 című műsor következik, ez a Média 1 portál podcast műsora, amelyet Szalay Dániel vezet. 10 órakor a Kabaré Plusz adja elő a kabaré jeleneteket a hétvégére, ezt követően 11 órakor a Pille Show hallható, amely Pille mély interjúkkal tűzdelt zenés beszélgetős műsora. Délben a Déli Hír összefoglaló tartja a lépést a nap eseményeivel, míg 13 órakor a Back in Time című zenei visszatekintő Baluval várja a hallgatókat. 15 órakor Csák Attila zenei műsora, a Duplán Jó, ahol minden dalnak van egy párja szólal meg, majd 17 órakor az UK Fever Show bemutatja a listavezető dalokat Angliából. 6 órakor az Esti Hír összefoglaló érkezik, amelyben a nap idézete, névnapköszöntő, évforduló naptár és sporthírek is helyet kapnak. 7 órakor egy különleges blokk következik verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, legyen az riport, interjú vagy tudósítás. 8 órakor újra hallhatjuk a Konyhafőnök ajánlata című gasztronómiai magazint, 9 órakor pedig ismét a Média 1 című műsor, a Média 1 portál podcast műsora Szalay Dániel vezetésével. A napot pedig 12 órakor a Duplán Jó, ahol minden dalnak van egy párja zárja, amely Csák Attila zenei műsora. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük, ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egy komplex képet festenek, miközben a nemzetközi makrogazdasági mutatók aggasztó fordulatot mutatnak, hazánkban jelentős strukturális változások és gyakorlati tanácsok is a figyelem középpontjában állnak. Kezdjük a globális szinttel, az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján hiányt mutat, ami több mint két év után jelentős fordulatnak számít. Ez az aggasztó fejlemény hosszú távon magas árat ronthat a fogyasztóknak és a gazdaságnak egyaránt. Ugyanakkor a kontinens belső dinamikájában is komoly kihívások merültek fel, a brüsszeli vezetők a Duna idei vízhiány katasztrófája után sem tudtak hatékony tűzoltó stratégiát kidolgozni, pedig a stratégiai jelentőségű folyók asszálya egyszerre veszélyezteti az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot is, így jövőre óriási bajok várhatók. Mindeközben a hazai pénzügyi piacon a forint árfolyama enyhe javulást mutatott, péntek délután 6 órakor az eurót 365,25 forinton jegyezték, ami kissé kedvezőbbnek számít a reggeli 365,36 forinthoz képest. A belső gazdasági szerkezetet érintő változások terén pedig megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, valamint vagyonuk állami újraosztása, amelynek keretében több ismert alapítvány sorsa is eldőlt. Végül, de nem utolsó sorban, a gazdasági hírek között szerepel egy gyakorlati tanács is a magánszemélyek számára öröklési, válási vagy tartozási viták esetén érdemes elkerülni a pereskedést, mivel a bírósági eljárások idő és kő...
1: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakari üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát. Szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető. Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
3: Hobbirádió.hu
4: A rádiót! Reklám.
5: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
6: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
7: www.kaszanap.hu
8: Jogomvan.hu
9: Jogomvan.hu
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
10: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
12: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ma augusztus 29-e van, és Beatrix és Erna hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 23,5 fok van. Ma augusztus 29-e van, ma a Magyar Fotográfia napja. Van. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 29-én köszöntjük Beatrix, valamint Erna nevű kedves hallgatóinkat. A Beatrix női név latin eredetű, lelki tulajdonságot fejez ki, jelentése boldogító és boldogságot hozó. Augusztus 29-én kívül ünnepelnek még január 18-án, július 29-én, valamint október 14-én is. A név becézése Bea, Beácska, Brike, Beus, Betty és Bettus. A név jeles viselői aragóniai Beatrix királyné, valamint ön, kedves Beatrix. Ezen a napon köszöntjük még Erna nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A germán eredetű név az Ernestus, férfi név női változata. Jelentése komoly, valamint határozott. Ünnepelnek még január 12-én és május 5-én is. A név becézése Ernácska, Erni és Ernike. Jeles viselői a névnek. Szöveg Erna, zenetanár, Erna Szek, német operaénekesnő, valamint ön, kedves Erna. Ezen a napon köszöntjük még Bolda, Cézár, Ernella, Ernesta, Ernestin, Ernestina, János, Psebű, Szabella, Szabin, Szabina, Szabrina, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel is készültem a mai napra. A 15. században kezdünk, 1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi léra első jelentős képviselője. A 16. századdal folytatjuk, 1526. augusztus 29-én a Mohácsi csatában II. Szulajmán török szultán legyőzte a II. Lajos király által vezetett magyar hadsereget. A harcban életét vesztette II. Lajos, akivel a jagellók magyar csajága kihalt. Ugorjunk a 19. századra, 1842. augusztus 29-én a nankingi szerződéssel véget ért a Nagy-Britannia és Kína között az 1839 óta zajló ópiumháború. Maradjunk még a 19. században, 1885. augusztus 29-én Gottlieb Daimler német feltaláló szabadalmaztatta a világ első benzinmotoros kerékpárját. A fából ácsolt, robosztus alkotmány csak nagy jó indulattal lehetett biciklinek nevezni, de legalább elbírta a nehéz motort. Daimler bízott abban, hogy ha az ember a kerékpáron nem borul fel, akkor a motor hajtott a biciklin is egyensúlyban marad, így kezdődött a motorkerékpár karrierje. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. augusztus 29-én megszületett Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. Egyik leghíresebb műve a Védett férfiak. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1923. augusztus 29-én megszületett Lord Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer. Ugorjunk 1938-ra, augusztus 29-én meghalt Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk 1953-mal, augusztus 29-én Berlinben meghalt Mihály Dénes gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg elismert úttörője. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai popénekes zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. augusztus 29-e, szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. Herodes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Evangélium Szent Márk könyvéből, 6. fejezet, 17-től a 29. versig. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenne testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Herodes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg a vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött: bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Anyja ezt felelte: keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Elmélkedés. A mai evangélium egy sötét, megrázó jelenetet tár elénk, egy igaz ember, keresztelő János, aki Isten nevében szólt, börtönbe kerül, majd elhallgattatják, Heródiás kérésére lefejezik. A világ, amely nem viseli el az igazság szavát, inkább megöli azt, aki kimondja az igazságot. János személye rendkívüli, ő a próféta, aki szavaival és életével is tanúságot tett. Már anyja méhében felismerte az üdvözítőt, azután a pusztában élt, készült a küldetésére. Nem hajolt meg senki előtt, csak az Isten előtt. Nem kereste az emberek tetszését, hanem az igazságot hirdette. Heródes tisztelte Jánost, mert igaz és szent embernek tartotta. A lelki ismeret felvillantja a lehetőséget a megtérésre. De Heródes inkább a gyengeséget választotta. Fél a vendégektől, a feleségétől, a közvéleménytől. Ahelyett, hogy engedne Istennek, inkább enged mások elvárásainak, és ezzel végleg elzárja magát az igazságtól. Keresztelő János halála emlékeztet minket arra, hogy az igazságért való kiállás sokszor nem hoz sikert vagy elismerést, hanem ellenállást, sőt, üldözést vált ki. A keresztény élet nem a világ elismeréséért folyik, hanem az Isten előtt való hűségért. János élete és halála ma ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk. Merünk-e igazat mondani, amikor kényelmetlen? Merünk-e megszólalni az igazságról, amikor mások bűnös módon hallgatnak? János hangja nem némult el végleg. Ma is halljuk, ma is tanít. A bűnös világ hangos, de ma mi vagyunk azok, akiknek hangján az igazság tovább szólhat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem keresztelő János bátorságából, hogy ne féljek kimondani az igazságot akkor sem, ha ezért elutasítanak. Ne engedd, hogy a félelem vagy a megfelelési vágy eltérítsen a te utattól. Add, hogy életem ne magamról szóljon, hanem rólad, és szívemben mindig te légy az első helyen. Erősíts meg, hogy mindig hűséges maradjak hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbirádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1526. a Mohácsi vész. A csata sorsa másfél óra alatt el volt döntve. Szakadó zápor fötte, azon kevesek futását, kinek menekülniük sikerült. Lajos király, midőn a Cselepatakon átugratni akart, lova hanyatt esvén a mocsárba fulladt. 1963. felavatják Miskolcon a 73M magas avasi kilátótornyot. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a legfontosabb eseményekről számolunk be. Portálunkon olvasható, hogy augusztus 25-én tudományos szeminárium keretében mélyültek el a látássérültek társadalmi integrációjának és hozzájárulásának kérdéseiben Hanoi fővárosában. A Hermina Egyesület rendezvényein a történelem is szóhoz jutott, hiszen a csernobili katasztrófa 40. évfordulójára emlékezve részletes áttekintést nyújtottak a szakértők. Ugyancsak a Hermina Egyesület hírértékű bejelentése, hogy új előadói közösség létrehozását tervezi, és tehetséges tagok jelentkezését várja a kulturális programok gazdagítására. Kiemelték továbbá Trinti Quihua jelnyelvi tanár példamutató munkáját, aki szenvedélyes oktatásával hidat ver a tudás és a hallássérült diákok között. Az Egyesület szervezeti életéről is beszámoltunk, miszerint augusztus 31-én tartják soron következő elnökségi ülésüket, ahol fontos napirendi pontokat tárgyalnak meg. Ezek a hírek jól mutatják a közösség dinamikus működését és a tagok aktív részvételét a társadalmi életben. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: interjúkkal tűzdelt zenés beszélgetős műsora szólal meg. Délben, 12 órakor a déli hírösszefoglalóval frissítjük az információkat. 13-at követően 13 órakor a Back in Time című zenei visszatekintő Baluval várja a hallgatókat. 15 órakor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja szólal meg. 17 órakor az UK Fever Show listavezető dalokat hoz Angliából. 18 órakor az esti hírösszefoglaló hallható, benne a napidézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor verssel, esti mesével, kabaréval és a nap érdekességével, ami lehet riport, interjú vagy tudósítás, folytatjuk a műsort. 20 órakor újra a Konyha főnök ajánlata című gasztronómiai magazin hallható. 21 órakor a Média 1 című műsor, a Média 1 portál podcast műsora Szalay Dániel vezetésével szólal meg. Végül 22 órakor Csák Attila zenei műsora. A Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja zárja a mai adást. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. A mai napon borult idő várható. Jelenleg 24 fok van, a hőmérséklet 22 és 31 fok között mozog majd. A hőérzet 29 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A páratartalom 74% körül alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Az UV-index 5, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. Az északnyugati irány felől érkező szél sebessége elérheti a 13 km per órát. Jelentős széllökésre nem számíthatunk. A hétvégén időnként felhős lesz az ég. A várható hőmérséklet 22 és 33 fok között lesz. A nap jelentős részében kisüt a nap. Csapadékra nem kell számítani. A szél északnyugati irányból érkezik, sebessége legfeljebb 9 km per óra lesz. A széllökések időnként elérhetik a 21 km per órát. Holnap után várhatóan gyenge, szitáló eső várható. 24 és 34 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Szinte egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. Északnyugati irányból fúj a szél, legfeljebb 16 km per órás sebességgel. Jelentős széllökés nem várható. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Reggel 8 órától hallhatják a Konyha főnök ajánlata című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője, búcsúzik Önöktől, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jó reggelt!
2: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrum kórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felelfogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátor Aja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, elérkezett újra kulináris kalandozásunk órája, tehát a konyhafőnök ajánlata, és hát gyorsan meg kell kérdeznem a konyhafőnökünket, egyébként Nacsa Mónit, aki újra itt van, hogy fürdőruhában lehet-e főzni?
5: Nem, szigorúan tilos.
4: De mondjuk, hogyha a tengerparton főzünk.
5: Az megint más, de én úgy gondolom, hogy a legkiválóbb spanyol és olasz, illetve portugál éttermekben sem szokott kisfecskére vetkőzni a séf úr, amikor beáll ugye a konyhába, még hogyha tűzforró 40-50 fokos átlaghőmérséklet is van mondjuk egy jobb nyári napon. De természetesen Szomer Gábor László Vazulnak néha még ezt is engedélyezzük, hiszen mi itt azért a mi rádiumban, a konyhafőnök ajánlatában kevésbé szigorúbb szabályokat szoktunk követni, de gondolom ezt azért általában a műsor menetéből már önök is észrevették, kedves hallgatóink.
4: De most tényleg gondold el, hogy mondjuk van egy étterem, és mondjuk annak egy hölgy a fő szakácsa, aki ráadásul nem is abba a bányarém kategóriába tartozik, hanem igencsak dekoratív, és milyen jól mutatna, hogy kimegy egy kis rezsóval, meg a hozzávaló cuccokkal a tengerpartra, levetkőzik bikinire, és akkor elkezd ott főzni.
5: Szerintem ne próbáljuk ezt kiszomni, ez most nem a főzünk szexisen és mindig, hanem ez a konyhafőnök ajánlata, úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk bele a mai műsorunkba, már csak azért is, hiszen ebben az egy órában mindig megpróbálunk kedvet csinálni a főzéshez, meg leginkább az evéshez. A mai adásban a tenger gyümölcseivel fogjuk megismertetni azokat, akik velünk tartanak. Szomi, mesélj, mi jót tudtál a tengerparton, meg amellett, hogy milyenek a mai bikini divatban járatos színek és formák és hát idomok.
4: Hát azt is hallottam egyébként, bármilyen meglepő, hogy a tenger gyümölcsei különlegesnek számítanak, de egészségesek is. Hogyha a tenger partjára vett bennünket a jó sors, akkor feltétlenül építsük be az étrendünkbe, de itthon is bátran kipróbálhatjuk a fagyasztott tengeri kincseket, mi pedig most segítünk ebben az egy órában, hogy mik is ezek.
5: Hát egyfelől mindenféleképpen érdemes kipróbálnunk a rákokat, aztán a tintahalat és a polipot, és hát nem utolsó sorban megemlítjük azt is, hogy melyek a kiváló egészségre gyakorolt hatásai ezeknek az étkeknek, úgyhogy Szomi, szerintem kezdjük rögtön a rákokkal.
4: Bizony, a friss rákok állítólag az R betűt tartalmazó hónapokban a legfinomabbak, a garnéla a legkisebb ehető rákfajtához tartozik, és ez az egyik legnépszerűbb fajta, a halvány vörös, a mélytengeri garnéla, amely farka enyhén rózsaszínű előkészített állapotban félköríves. Garnéla rákot vásárolhatunk előfőzve, megtisztítva, vagy éppen páncélosan, frissen vagy lefagyasztva, de tartósított változatai nem ugyanolyan ízletesek, ezért tengerparti nyaralás esetén feltétlenül rendeljünk garnélát.
5: A sampi a méretben egyen nagyobb és ólós rákokat jelenti, viszont mivel sokszor csak a farok részből kinyerhető húsával találkozunk, sokan keverik a garnélával. A spanyol paellához ezt használják egyébként, tehát a sampit.
4: A languszta nagyobb olló nélküli páncélja megfőzve sem válik rózsaszínné vagy vörössé, hanem sárgás árnyalatokban tetszeleg a tányéron.
5: És itt van a homár, a legnagyobb és legdrágább ehető rákfajta, az élénkvörös ínyenséget csak 5 csillagos éttermek étlapján fogjuk megtalálni.
4: Javíts ki, ha tévedek, de hogyha jól tudom, akkor a homárnak csak az ollóját lehet megenni. Mármint annak is a hús részét.
5: Igen, tehát a homár az egy nagyon drága, nagyon exkluzív étel. Szerintem, aki jobban van mediterrán tengeri halászokkal, maximum még azt találkozhat saját konyhájában vele.
4: No de nem csak rákokból áll a tenger gyümölcseinek tárháza, hanem például itt vannak a tintahalak és a polipok is. Ezek esetében inkább már megtisztított, feldolgozott példányt vagy fagyasztott terméket vásároljunk, mert mindkét állat előkészítéséhez bizonyos gyomor kell. A tintahal húsa nagyon ízletes, vastag, puha és fehér színű. A törzs alkalmas sütés előtti töltésre is. Sózás után serpenyőben vagy roslapon való sütésre kiváló, 2-3 perc alatt elkészül. Ha pedig a tintahal törzsét karikákra vágjuk, panírozva és süthetjük forró olajban, serpenyőben körülbelül 2 percig. Én ezt tudtomon kívül már megkóstoltam. Történt az, hogy jártam ilyen mediterrán országban, és én naivan azt hittem, hogy hú, finom hagymakarikák, aztán amikor beleharaptam, rájöttem, hogy ezek nem hagymakarikák, hanem bizony tintahal volt.
5: De Édi, komolyan, hát megáll az eszem,
4: nem
5: Szomi.
4: Nem ízlet egyébként.
5: Semmi gond. A legjobb minőségű polipok a Földközi-tenger környékéről származnak. A polipot vízben főzzük zöldségek, fehérbor és fűszerek hozzáadásával körülbelül olyan 25-40 percig. Ez a polip nagyságától, a főzőedényünk nagyságától, a tűz intenzitásától is függ, de az fontos, hogy a polipnak puhának kell lenni. Ezt követően lábakra szétbontjuk, majd fokhagymás olajon serpenyőben sütjük körülbelül 1 percig. Köretként rizst, párolt zöldséget, salátát kínálhatunk, de hogyha gyerekekkel szeretnénk megkedveltetni, akkor sült krumpli is jöhet hozzá.
4: Meg nem mondjuk el, hogy mit esznek.
5: Pontosan.
4: A kagyló, a rák, a tintahal, a polip nem csak a tengerparti éttermek kínálatában elérhető, feldolgozva és fagyasztva megtaláljuk őket nagyobb hiper-multimarketekben is, hogyha nem fagyasztott portékát választunk, mindig ellenőrizzük a frissességet, hogyha ezt nem tesszük meg, nem kívánt mellékhatások, illetve utóhatások következhetnek be.
5: Úgy járunk, mint az egykori Mr. Bean a nagyon kiváló étteremben, amikor annyi rossz rákot fogyasztott szegény Mr. Bean, hogy kizárta mesztelenül önmagát a saját szállodai szobájából, azt meg már mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy az étterem és a mesztelen szaladgálás között mi mindent művelhetett. Na nézzük, hogy miért egészségesek a tenger gyümölcsei.
4: Azért egészségesek, mert foszfortartalmuk segítik a csontok és a fogak felépülését, az idegrendszer ideális működését, a fehérje, szénhidrát, illetve zsigranyag cserét. Szervezetünk foszfor vegyületek formájában raktározza a tartalék energia egy részét is, így e célból is hasznos az étkezésben.
5: A tengeri állatok az emberi szervezet méregtelenítését segítő taurint is tartalmaznak, nem kell megijedni, ez az a bizonyos taurin, ami egyébként az energiaitalok is van, de ugye kis mennyiségben nem káros. Már a taurin a teljesítő képesség és egészség általános megőrzésének folyamataiban is szerepet kap, többek között az izomsejtekben szabályozza a folyadékok szintjét, az ásványok szállítását, hatással van az inzulin és az adrenalin szintre, a zsíradékok emésztésére, az anyagcserére, a koleszterin szintre és az immunrendszerre is.
4: A tenger gyümölcseiből nyerhető ásványi anyagok és vegyületek más táplálékokból csak részlegesen szerezhető. Be. Hazánkban ezért hangsúlyozzák a halfogyasztást, a halak a legolcsóbb termékek tengerrel nem rendelkező országunkban a szükséges tápanyagok beszerzésére. Jó múlt korában lementem szüleimmel a Tisza partra, és én egyébként nem szeretem a halat, de anyukám meg egyszerűen megveszik érte bizonyos fajtákért. Vett is egy jó kis sült halat, és én nézegettem, te mondom, anya, adjál már egy kicsit belőle, mert olyan jól néz ki. Igaz, másfél óráig próbálkoztam egy ilyen kis tenyérnyi darabbal, mert annyi szálka volt benne, de egyszerűen finom volt.
5: Na látod.
4: Megkívántam.
5: Érdemes tehát halat enni, mert az olyan, hát hogy is mondjam, magasabb ízlésvilággal rendelkező egyének, mint Szomer Gábor László Vazul is, néha meg-meg kívánhatják bizony ezeket a kopoltyús lényeket. Most azonban nincs más hátra, mint hogy önök elé terjesztem a mai menűsorunkat, kezdünk egy jó kis polip salátával, majd folytatjuk egy rák salátával, amelyhez almát adok, utána pedig Szomit odaengedem a gáztűz helyhez, hiszen
4: sáfrányos rákleves is készülni fog, no meg hát rizottót is készítünk a tenger gyümölcseivel. Visszatérve erre a kifinomult ízlésvilágra, én ezt egy és nagyon-nagyon jobb szóval tudom helyettesíteni, nem kifinomult ízlésvilágomban, hanem válogatós vagyok.
5: Köszönöm szépen az önkritikát, szerintem mindenki az elkövetkezendő felvételek alatt gondoljon abba bele, hogy ő milyen volt gyermekkorában, illetve felnőtt korára mennyivel tompult igen magas ízlésvilága. Mi addig Szomival fehér sapit veszünk és belevágunk a főzésbe.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Itt a mai konyhafőnök ajánlatában tehát a főszerepet a tenger gyümölcsei játsszák. Előbb már tálaltuk, hogy mi lesz a mai menü, most pedig akkor mit szólnának hozzá, hogyha hozzá is látnánk, mármint az elkészítéséhez. Polip salátával kezdünk, 1,2 kg polipra, 2 tojásra, 1,5 deci olívaolajra, 0,8 deci, tehát majdnem 1 liternyi fehérbor, ecetre, sóra, borsra, petrezselyemre és citromra van szükségünk.
3: És akkor nézzük, hogy hogyan készül a polip saláta. A helyi piacon vásárolt friss és előkészített polipot jól megtisztítjuk, és sós vízben főzzük, ugye ez 25-40 perc. Így a bőre elválik a húsától, lehúzzuk a bőrét, gyakorlatilag nyúzzuk, csak a húsát használjuk fel. Konzerv esetében ezt már nem kell megtennünk, azok jártak a legjobban. A poliphúst apróra vágjuk, hozzáadjuk a felkockázott főtt tojást, fűszerezzük ecettel, sóval, borssal, olívaolajjal, és finoman összekeverjük petrezselyemmel és citrommal díszítve tálalhatjuk, de ne felejtsük el jól behűteni.
2: Szóval így magam elé képzeltem, hogy polip konzerv.
3: Hát nézd, van olyan, hogy előre egy gyárban megfőzik, aztán lehúzzák a bőrét, fölkockázzák, és ezt konzervként jó pénzért eladják.
2: Megkímélik az embereket a gyomorforgatástól.
3: Van, akinek ehhez nincs gusztusa, ebben teljesen igazad van.
2: Viszont salátából még mindig nem fogytunk ki, és természetesen tartjuk magunkat a tenger gyümölcseihez. Ráksalátát készítünk almával fűszerezve. Újabb konzervet tudunk segítségül hívni méghozzá egy egész doboz rák konzerv személyében. 20 deka alma, 2 darab citrom, 8 deka paradicsom, 5 deka lilahagyma, ketchup, majonéz, 1/2 deci brandy, fejes saláta, petrezselyem, só és bors az alapanyaga ennek a kis egzotikus éteknek.
3: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A konzervrák levét leszűrjük, fél darabot félreteszünk a díszítéshez, az almát apróra kockázzuk, meglocsoljuk fél citrom levével, ettől ugye nem fog megbarnulni. Összekeverjük a majonézt a ketchuppal, a citromléval, a brandyvel, ízesítjük sóval és borssal. Koktélos poharakat kibélelünk szép salátalevelekkel, a többi salátát felcsíkozzuk. A salátalevélre rétegezzük a felkockázott alma felét, a csíkozott salátalevelek felét, rá a rákhús felét, tehát ilyen rétegeket fogunk képezni. Tehát beleraktuk a pohárba a salátát, almarák saláta.
2: Hát mintha rakott krumplit csinálnánk, csak mondjuk koktélos pohárba meg rákból.
3: Így van. A szósz egyik felét ráöntjük ezt a ketchupos majonézes cuccot, majd újra rétegezzük, aztán jön a szósz másik fele. Tetejét citromgerezdekkel, paradicsom szeletekkel és petrezselyem leveleivel, hagymakarikákkal és a díszítésre szánt rákhússal díszítjük, lehűtve tálaljuk, tehát ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint valami rakott rák, azzal a különbséggel, hogy friss és nyers.
2: Természetesen a tenger gyümölcseiből nem csak salátát lehet készíteni, egy nagyon finom levessel is meg tudjuk örvendeztetni vendégseregünket, és hogyha már az előbb itt a rákról beszéltünk, akkor maradunk még mindig ennél az alapanyagnál, és segítségül hívjuk a nagyon finom sáfrányt. Sáfrányos rákleves a folytatásban, no meg hát egy tenger gyümölcseiben megspékelt risottót is hamarosan elkészítünk a konyhafőnök ajánlatának folytatásában.
4: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Folytassuk főzőcskézésünket, mégpedig sáfrányos ráklevest fogunk készíteni. Engem ehhez Tomi elküldött a boltba, az alábbiakat vettem 4 személyes ráklevesünkhöz. 30 deka tisztított koktélrákot, ezek a kicsik. 2 vékony vagy egy vastag pórihagymát, hát én 2 vékony pórihagymát találtam ebben a nagy nyári melegben. 3 deka vajat, 3 deka lisztet készítettem ide az asztalra, 1 deci tejszínt, 1 deci fehérbort, 1 csipet sáfrányt, ez az a bizonyos fűszer, amitől nagyon sárga és markáns ízű lesz az étel, sót és borsot, ezek ugye nélkülözhetetlenek a fűszerezéshez.
1: És hát megköszönve Móninak, hogy mindezt megvette, viszontlásul én ezekből elkészítem már is a sáfrányos ráklevest. Megtisztítjuk a pórihagymát, felkarikázzuk és sós vízben megpároljuk. Ezután szűrjük le, de őrizzük meg a főzővizet. A vajat olvasszuk meg egy másik serpenyőben, forgassuk meg rajta a rákot, öntsük fel 2 deci főzőlével és az 1 deci borral, a tejszínben keverjük el a lisztet, öntsük a leveshez, majd pedig adjuk hozzá a sáfrányt, főzzük egy 10 percig, közben pedig ízesítsük sóval és borssal, végül pedig adjuk hozzá vissza a pórihagymákat, és már is tálalhatjuk az incsiklandó sáfrányos ráklevesünket.
0: És akkor nézzük, hogy a leves után hogyan készül a risotto a tenger gyümölcseivel. Kell hozzá 25 deka felkockázott tengeri hal, 25 deka rák, egy bögre arborior is, de megteszi a normál rizs is, 2 bögre csirke erőleves, 1 bögre felszeletelt, már megpárolt gomba, 2 evőkanál olaj, 2 paradicsom meghámozva és felvágva, 1 fej hagyma felaprítva, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál paradicsompüré, 1 babérlevél, oregánó vagy bazsalikon, sóbors, illetve apróra vágott friss petrezselyem a díszítéshez.
1: Nem nehéz elkészíteni egyébként a tenger gyümölcseivel megspékelt risottót, nézzük, hogyan is kellene hozzáfogni. Először is felforrósítjuk az olajat, megpirítjuk a hagymát, a fokhagymát és a rizst, és jól összeforgatjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, a harat, a paradicsompürét, a csirke erőlevest, a babérlevelet, az oregánot, a sót és a borsot. Összekeverjük, a rizst szépen eloszlatjuk, majd pedig alacsony hőfokon fedő alatt pároljuk körülbelül 20 percig. Tegyünk félre néhány rákot, a többit pedig adjuk a gombával együtt a rizshez, és folytassuk a párolást, amíg a rizs megpuhul. Hogyha szükséges, adjunk hozzá a forró erőlevesből, díszítsük a félretett rákkal és szeletelt uborkával, és már is kész, ami tenger gyümölcse is. Risottónk egyébként ez nagyon hasonlít a pályához.
0: Így van, úgyhogy abszolút érdemes ilyeneket készíteni annak, aki a mediterrán konyha szerelmese. Mi hamarosan eltakarítjuk a maradványait annak, amely itt maradt, ugyebár a főzőcskézés után, a megmaradt polipokat, amelyek még élnek, megpróbáljuk leadni a kedvenc állatkertünkben, és hát azért van ez a nagy készülődés, hiszen hamarosan olyas valamit csinálunk, amit eddig nem, madártejtortát fogunk készíteni. Gombóc Artúr ajánlotta mindezt nekünk ezen a héten is.
2: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangol.

0: Mi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
2: Nem tudom, Móni, hogy vagy veled, de nálam egy édesség van, amit bárhol, bármikor, bármilyen mennyiségben, akármennyire nem vagyok éhes, hogyha elém rakják, azt rögtön elpusztítom, ez pedig nem más, mint a madártej.
3: Elhiszem, ezért is fogunk most ebből készíteni tortát. Na nézzük, hogy mi kell a hozzávalókhoz. Mindenki készüljön jól fel, a madártej tortának nagyon hosszú a receptsora, így különös figyelmet fordítunk arra, hogy például a tésztához 12,5 deka vaj, 4 deka cukor, porcukor, 3 darab tojás, 9 deka kristálycukor, 11 deka finom liszt, 1 kis kanál sütőpor, 2,5 deka étkezési keményítő, 2,5 deka zsíros tejpor, a forma kikenéséhez vaj, liszt, a szóráshoz 2-3 evőkanál kristálycukor, a krémhez 5 deci tej, 1 vaníliarúd, 10 darab tojás sárgája, 20 deka kristálycukor, a csomag 1 csomag főznivaló vaníliás pudingpor, 20 deka vaj, a díszítőhabhoz 10 darab tojásfehérje, 25 deka kristálycukor, a szirubhoz és a torta összeállításához pedig 2 deci víz, 2 csapott evőkanál kristálycukor, 2-3 evőkanál baracklekvár, a díszítéshez 2 deci habtejszín, maréknyi vékony lapocskára vágott mandula, és 6-8 deka tejcsokoládé kell.
2: Hát, rendesen megpakoltuk a bevásárló kocsit, és ez csak egy torta hozzávalói. Na nézzük, hogyan is készül a madártej torta. A puha szobahőmérsékletű vajat a porcukorral habosra keverjük, majd pedig hozzáadjuk a tojássárgáját. A tojásfehérjét habbá verjük, a vége felé több részletben beleszórjuk a kristálycukrot is. A lisztet a sütőporral, a keményítővel és a tejporral összekeverjük. Egyharmadnyi cukros tojáshabot a vajas masszára teszünk, egyharmadnyi lisztes keveréket rászitálunk, majd pedig óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A maradék habot és a lisztes keveréket ugyanígy két részletben hozzáadjuk. Egy körülbelül 24 cm átmérőjű tortaformát kikenünk, belisztezünk és a massza felét belesimítjuk. Előmelegített sütőben közepes lánggal egy olyan jó 15 perc alatt megsütjük, vigyázzunk azonban, hogy ne szárítsuk ki. Hogyha kész, a sütőből kiveszünk és a tortakarikából egy cukorral behintett sütőpapírra borítjuk. A formát elöblítjük, újra kikenjük, belisztezzük és a maradék tésztával megtöltjük és ugyanúgy megsütjük, de ezt már a formában hagyjuk kihűlni. Tehát ez volt a tészta, jöhet aztán a krém. Ehhez a tejet a vanília rút kikapart belsejével felforraljuk, majd pedig hűlni hagyjuk, hogy a vanília íze jól átjárhassa a tejet, a tojássárgáját a cukorral jó habosra keverjük, a pudingport és körülbelül 1 deci tej és a pudingport és kb. Még 1 deci tejet hozzáadunk és simára keverjük. A többi tejet felforraljuk, a pudingos keveréket hozzáadjuk, szüntelenül kevergetve sűrűre főzzük. Többször belekeverve hűlni hagyjuk. Amikor teljesen kihűlt, akkor jól kikeverjük. A margarint először magában keverjük habosra, majd pedig kanalanként a vanília krémet is beledolgozzuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük közben, a vége felé apránként a cukrot is beleszórjuk, ezzel verjük jó keményre, akkor lesz jó, hogyha magunk fölé tartva az edényt, nem vessük a fejünkre. Sütőpapírral bélelt tepsibe 16 habzsákkal formált galuskát nyomunk belőle, langyos sütőbe toljuk 25-30 percre, így sütjük, pontosabban szárítjuk, a szirupphoz pedig a vizet a cukorral fölforraljuk, majd pedig hűlni hagyjuk, és akkor következhet ezután a torta összeállítása. A tortaformában lévő tortalapot a fele sziruppal meglocsoljuk, a fele lekvárral vékonyan megkenjük. A fele vanília krémet is rákenjük. Erre kerül a másik tészta, amit a maradék sziruppal meglocsolunk, lekvárral megkenünk, a vanília krém másik felével rásimítjuk. Hűtőszekrénybe tesszük 3 óra hosszára, hogy jól megdermedjen. A tortát ezután forró vízbe mártott késsel körbevágjuk a tortaforma mentén, amit leemelünk róla. A torta oldalát kemény habáver tejszínnel körbekenjük, majd pedig a megpirított, de már kihűlt mandula lapocskákat belenyomkodjuk. A tetejét a sült tojáshab galuskába tortával körberakjuk, a torta közepét pedig reszelt csokoládéval szórjuk meg. Nagyon fontos, hogy ezt a tortát készítették el tavaly az ország tortájának, tehát ez a 2007-es év tortája, idén pedig egyébként az ország tortája, az az édességlet, amit én egyszer mindenképpen ki akarok próbálni, ez pedig nem más, mint a Szatmári Szilva torta. De tudod miért?
3: Mert hogy pálinkát remélsz benne?
2: Hát mert hogy van is benne.
3: Hát gondoltam, Szomi, hogy valami ilyesmi fog megbújni a te szándékaid mögött, de semmi probléma. Sütünk majd egy ilyen tortát csak a kedvedért, rendben?
2: Rendben.
3: Jó, akkor ezt megbeszéltük. Hölgyeim és uraim, hamarosan átadom ismételten csak Szominak a terepet, már pedig azért, mert hogy ő a mi boros pincénkben valami jó nedűt fog keresni ehhez a tengeri menüsorhoz, na meg hát a madártej tortához. Én azt javaslom, hogy addig mindenki nyújtózzon el, hallgassa jobbnál jobb felvételeket, és készüljön arra, hogy Szomi ismételten csak igazi szomeliévé változik.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Borban az igazság.
2: Hát kérem szépen, újra eljött az igazság pillanata. Borban az igazság, és természetesen ma is, válogatunk Magyarország finomabbnál finomabb boraiból. Ezen a héten a választásunk a Csongrádi borvidékre esett. 1990-ben az Alföldi borvidékből hozták egyébként létre, amely terület zömmel a Tisza jobb partján helyezkedik el. Területe alapvetően sík, melyet csak néhol szakít meg egy-egy kis lejtőszögű domb, méztelen és savanyú homoktalaj alakult ki a tiszai eredetű hordaléktalaj következtében a holocén korú iszapon, illetve a kőlisztán az ország egyik legmelegebb régiójának számító borvidékünket, a csapadék szegény

0: madarkát. Az alföldi boroki jellegzetességeit hordozzák magukon egyébként ezek a borok, de ezen a borvidéken a minőségi borok aránya nagyobb, tehát kicsit drágábbak is. A csongrádi borvidék kiváló nedűi.
1: Köszönjük szépen, Szomi! Én azt javaslom, hogy miután itt jól megkóstolgattuk ugye a mi régiunk borait, pihenjünk mi is egy kicsit, de csak azután, tudod, Szomi, mit szoktunk főzés után csinálni?
0: Aludni.
1: Mosogatni, úgyhogy szerintem, Szomi, mosogassunk el gyorsan, biztos, ami biztos, jobb ezt még így septében, utána pedig nem marad más hátra, mint hogy ismételten csak fakanalas búcsút vegyünk a mi hallgatóinktól.
2: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: ahol a jó zene tovább él.
1: Nem tudtam Mónival egyességre jutni az ügyben, hogy majd alvás után mosogatunk, úgyhogy mindenképpen ezt kell először elintéznünk önöknek, viszont azt tanácsoljuk, hogy egyenek jókat a következő egy hétben, na meg hát hallgassák a következő alkalommal is a konyhafőnök ajánlatát, hiszen nagyon-nagyon jó kis étkekkel várjuk önöket egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben.
2: Addig is éljenek jól, egyenek jókat, kóstoljanak jókat, mi is így leszünk ezzel, folyamatosan kutatjuk önöknek a jobbnál jobb ízeket és fűszereket, Szomer Gábor László Vazult,
1: illetve a konyha főnökét, Nacsa Mónit hallhatták itt a konyha főnök ajánlatában. Főzzenek sokat, az se baj, hogyha nem sikerül, biztos finom lesz az is. Egy hét múlva tartsanak önök, addig pedig vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyha főnök ajánlatából.

0: műsorajánló.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas. Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra.
0: A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Média 1.
10: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Itt van velem Zabori István, az e-kereskedelem, az e-commerce szövetség elnöke, és egyben a Lumenet tulajdonosa, ügyvezetője. Szervusz István!
11: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket.
10: Több aktualitás miatt is kértem, hogy csatlakozz be ide a beszélgetésünkbe. Az egyik az egy szomorú aktualitás, nemrégiben elhunyt Kis Ervin Egon, tulajdonképpen ennek a szövetségnek az egyik szellemi atya. Beszéljünk egy kicsit Egonról, és aztán pedig utána majd különböző egyéb elkereskedelmi témákról fogunk beszélgetni.
11: Igen, sajnálatos módon augusztus 7-én elment közülünk Egon. Egonról azt kell tudni, hogy többek között az e-commerce Hungary alapítója volt. A számlász.hu ökoszisztémát, én azt gondolom, hogy legnagyobb részben ő alkotta meg azt az ökoszisztémát, amit ma Magyarország jó része használ, és számtalan, akár több tízzel kereskedőnek segíti a mindennapi munkáját. Nagyon-nagyon nagy fájdalom ez a szakmának, mert én azt gondolom, hogyha Steve Jobs volt a technológiai világban az, aki elhozta az újításokat, az Egon volt a magyarországi Steve Jobs. Elsőként csinált, szinte első között csinált Magyarországon webáruházat a netpiaccal, ahol VHS-t, majd DVD-ket értékesített. Tulajdonképpen én is régi motoros vagyok, de Egon már akkor exitált webáruházból, amikor én még nem is csináltam e-kereskedelmet. Tehát, hogy mindig sok-sok éven keresztül előtte ment a szakmának. Az e-commerce Hungary-nek ugye alapítója volt, elnöke volt 6 évig, megrendezte az első konferenciákat, felépítette magát a szövetségnek az elveit, majd utána ugye a számlász.hu-ba volt vezető tanácsadó, tulajdonos is, aztán ugye 2020 után elindították a BIMS-et, ami szintén azt gondolom, hogy magyar léptékkel egy akkora technológiai újítás, ami eddig még nem történt, és iszonyat komoly jövő vár a BIMS-re is. Sajnos most már Egon nélkül, Egon tudását próbálja továbbvinni minden érintett vállalat, és így az e-commerce Hungary is. Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzést mindent a családnak.
10: Ráadásul nagyon fiatalon távozott közülünk az élők sorából.
11: Igen,
10: mi történt?
11: 60 éves volt. Nem tudom, hogy tisztem-e beszélni arról, hogy mi történt. Hosszantartó súlyos betegség után hunyt el sajnos 7-én.
10: És hát Egon nem újságíró is volt egyébként még pályája korábbi szakában, arról most te kevésbé beszéltél, én viszont el tudom mondani, hogy annak idején még a Magyar Televízióban volt szerkesztő, még tényleg az ősi, régi, a rendszerváltás utáni, de mai szemmel nézem már nyilván nem a mai közmédiában, és aztán pedig az internet kalauznál végzett nagyon hasznos és nagyon jó munkát, mi ott együtt is dolgoztunk, tehát, hogy ő is írt ebbe a labba, sőt, interjúkat készített. Az első magyar internet tévébe ő készítette az interjúkat, ott az IFABO kiállításon, és ott élőben, real audióval ment ki az adás. Hát akkoriban ez technológiailag is egy hatalmas újítás volt, tehát soha tényleg előtte nem csinált senki ilyen online tévés beszélgetés még ott Magyarországon.
11: Igen, Egon nem egyszerűen részese volt a magyar e-kereskedelem történetének, hanem mindig úttörője volt, gondolkodója, közösségépítője, és ő maga formázta a magyar e-kereskedelem következő éveit.
10: És dokumentumfilmes is volt, tehát több filmet is készített az elmúlt években is, ezek fönn voltak a YouTube-on, bárki egyébként megtalálja őket mai napig is, érdemes megnézni. Szerinted a legfontosabb öröksége, amit itt hagyott közöttünk, az mi Egonnak?
11: Az előre gondolkodás. Tehát nem tudnék egy vállalatot vagy egy vállalkozást kiemelni, hiszen mindegyik korszakalkotó, miután Egon a digitális, magyar digitális gazdaság egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt, talán ezt hagyta a környezetének örökül ezt a lépésekkel előre való gondolkozást.
10: Amin én gondolkodtam, az az, hogy ő olyan újító volt, aki azt mutatta meg, hogy nincs lehetetlen, tehát hogy kitalálták, hogy hát akkor legyen egy jobb bank, egy ilyen neobank, a világban már vannak neobankok, de itt Magyarországon mindenki szitta a bankokat, hogy drágák, meg körülményesek, meg minden, és egyszer csak jött Egon, és megmutatta, hogy hát ezt Magyarországon is meg lehet csinálni például.
11: Igen. Tehát, hogy mindig mert akkorákat álmodni, és álmodni persze sokan mernek, de ő pontosan tudta is, hogy hogyan fogja megvalósítani.
10: Most akkor kicsit azért, mert váltok a témákban, de az elkereskedelemnél maradva, hogy mik most a trendek a elkereskedelmi piacon jelenleg, mik a legfőbb kihívások, amikkel webkereskedők találkoznak, és hát maguk a vevők is, a vásárlók is most egy új helyzetbe kerülnek itt a különböző változások, jogi és egyéb változások miatt.
11: Én azt gondolom, hogy a mai elkereskedelemnek a legnagyobb kihívása a digitalizálódás. Olyan mértékű ez a változás, hogy az emberi fejjel felfoghatatlan. Hogy saját cégemben említem, mi kollégákkal azt szoktuk mondani, hogy nem tudok aludni. Nem tudok nyugodtan aludni, mert hogy már látom, hogy ez is olyan mértékű eszköz, amivel megvalósítható egy olyan, ami 5-10 évig nem lehetett. Tehát, hogy egyfelől van egy olyan hatás, hogy most borzasztóan gyorsnak kell lenni a technológiai tudás megismerésében, hiszen ez a világon mindenkinek rendelkezésre, akár európai, akár távol-keleti bekereskedelem, és egyébként nyilván, amire te gondolsz, azt gondolom, hogy életbe lépett egy olyan szabályozás, ami az esélyegyenlőtlenséget némileg korrigálja, a unión kívüli csomagok a vámtételenkénti 3 eurós díjával, erre egyébként októberben jönni fog egy handfee, egy csomagonkénti 2 eurós. Pillanatilag ez az azt jelenti, hogy ezek a távol-keleti nagy ismert platformok kevésbé hirdetnek, így a magyar kereskedőknek most egyébként egy nagyon jó lehetőség van, ügyes kereskedőkkel, akikkel beszélgetek, egyértelműen az jön vissza, hogy most kapnak levegőt, tehát ugye a hirdetési versenyekről azt kell tudni, hogy egy bíd alapú minden hirdetési verseny, ahogy számotokra egy tévében, egy médiában is korlátozott az a mennyiségű hirdetés, ami meg tud jelenni. Nyilván, hogyha valaki, és az elmúlt 16 évben ugye erre volt példa, a médiát vagy valamelyik hirdetési platformot úgy dönt, hogy elönti hirdetéssel bármilyen anyagi áron, akkor a piaci alapon működő kereskedőknek nem sok hely maradt sem óriás plakátra, és a mi esetünkben Google hirdetése, TikTok hirdetése, vagy akármelyik platformon való megjelenésre. Most ez a roham egy picit hátrébb állt, de azért azt látni kell, hogy nagyon gyorsan kell az európai kereskedőknek beletanulni ebbe a digitalizált világba, még jobban digitalizált, egyébként digitalizáltak vagyunk értelemszerűen, mert nyilvánvalóan, ha csak mondom a januári olaszországi példát, az említett egyik ilyen platformon a Temuval kapcsolatban, akkor azért azt látni kell, hogy egy technológiai úttörő az sokkal gyorsabban mozogja ki a jogszabályokat, mint ahogy egy Európai Unió képes azt megalkotni. Most itt ugye sok éve nyitott kapu volt ez a történet, hogy a 150 euró alatti csomagokra vámmentesség van, ugyanakkor, amikor meg egy hagyományos kereskedő hozta be az Európai Unióban, akkor fizetett nagy kontingensben, akkor természetesen fizetett bőven vámot, meg mindenféle eljárási díjat, meg Európai Uniós engedélyeztetést és sok mindent, és ugye a kínai platformok ezt kihasználták, és gyakorlatilag nyilván sokkal versenyképesebben tudták eljutatni a csomagokat az Európai Unióba. És hogy mire gondolok itt a kimozgás tekintetében, arra gondolok, hogy ezt az előbb említett handfee díjat, ami csomagonként 2 euró lesz az Európai Unión kívülről érkező csomagok esetében, ezt az olasz kormány ősszel úgy döntött, hogy ő szeretné már most januártól bevezetni, nem pedig ugye 26 októbertől, ami kötelező lesz. ezen a hosszasan vitáztak, és januárban életbe lépett a törvény, aminek a következménye az lett, hogy január 10-én az olaszországi temúcsomagok már nem olaszországban landoltak repülővel, hanem Magyarországon, és így nem mentek tovább kamionnal, tehát beléptek az Unióba, tehát nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy kimozogja azt a jogszabályt, amit elég körülményesen de meghozott az olasz kormány. Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy ez egy pillanatnyi állapot, én egészen biztos vagyok benne, hogy hamarosan publikussá válik, hogy hol lesz majd regionális központja ezeknek a távol-keleti platformoknak, és újra ezt a versenyt fel kellene mindenkinek venni. Nem lesz egyszerű, és egyébként értelemszerűen tizedeli egész Európában a kereskedőket ez a történet, de ezzel együtt kell élni. Ezért is azt gondoljuk, hogy ebből tanulni kell azokat a dolgokat, amiket viszont ki lehet mondani, hogy jól csinálna, azt meg kell tanulni. És persze vannak olyan dolgok, ami bőven jogszabály ellenesek, és az Unió még mindig tart, illetve most lezárult egy darab FOMO alapú bírság, gombokat kaptak mondjuk úgy büntetésként, de nem arra gondolok, hanem számos olyan dolog van e-kereskedelmi szemmel ezeken a platformokon, amiket viszont meg kell tanulni egy európai kereskedőnek, mert hogy nagyon jó húzások. Mondok egy nagyon érdekes példát, ugye bizonyára nagyon sokat rendezte is e-kereskedőtől, amikor a futárszolgáltat átkerül a csomagod, akkor már onnantól kezdve a futárszolgáltó kapsz értesítőket arról, hogy hol tart a csomagod, mikor kapod meg. Hogyha megnézed ugyanezt a temón, akkor nagyon ügyesen ez kikerülte, azt mondta a futárszolgáltatóknak, hogy nem te fogsz küldeni valamit, hanem majd én küldök valamit, beintegrálja a futárstátuszokat a saját levelébe, és a saját levelében minden esetben ott van egy gomb, ami viszont totálisan össze van köpve a hírlevélküldő rendszerével, hogy csak egy gombnyomásodba telik, és akkor jönnek a fantasztikus ajánlatok. És magyarul valószínűleg arányaiban százszor több feliratkozót gyűjt össze, mint bármelyik európai, és nem egy magyar KKV-ról beszélek, hanem akár egy európai nagy platformról beszélek. Tehát, hogy vannak benne azért olyan húzások, amire azt mondja az ember, hogy igen, ez egy ötös skálán, egy ötös.
10: Kicsit még visszaugranék a Temu és a kínai platformok témakörére még az elejére a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen akkor eddig a vásárlónak megérte megvenni külföldről, mert olcsó volt, aztán most jön egy olyan pont, hogy elkezdik az uniós országok megdobni a pluszköltséggel, hogy kevésbé onnan rendeljenek terméket, de a Temu már akkor tulajdonképpen elkezdi ezt kicselezni azzal, hogy akkor mondjuk Magyarországon keresztül hozza be a terméket, aztán meg majd gondolom Magyarország is lép, és akkor előbb-utóbb, tényleg, ahogy te is mondtad, akkor majd csinálnak itt egy regionális központot, de akkor ezzel meg is van oldva a kérdés, és maradnak majd a jó áraik a Temunak, tehát a vásárló szempontjából továbbra is megéri majd a Temutól vásárolni, csak már nem kínainak lesz beállítva?
11: Ennyire biztosan nem. Tehát itt azért látni kell az, hogy hogy az Európai Unióban forgalomba kerüljön valami, annak komoly ára van. És nem az az ára, hogy a kereskedő szeretne egy újabb Mercedes-t venni, az az ára, hogy annak engedélyekre van szüksége, azokat a termékeket raktárakban kimegy hatóság és ellenőrző, sőt, mi több hatóság az árbevétel alapján azt mondja, hogy fizes élelmiszerfelügyeleti díjat, ilyen díjat, olyan díjat, hogy én a bevételed után kapjak valami pénzt arra, hogy amikor úgy gondolom, akkor kimenjek ellenőrizni. Ez egy élő törvény, tehát hogy magyarországi kereskedelemben számos kereskedőpartnerünket érintenek ilyen felárak, tehát ez nyilvánvalóan felárazza valamelyest a terméket, hiszen valamiből azt ki kell fizetni azokat a díjakat, és akkor nagyon remélem egyébként, hogy ebbe változás lesz. Nem tudok elmenni szó nélkül magyar hulladékkezelési díjak mellett, ami egyébként sok esetben többszöröse, de értsd akár 5-10-szeresen, mint egy osztrák és egy cseh és egy stb. Tehát konkrétan az e-kereskedelemben a Temu jelenség az leginkább már hab volt a tortán a magyar e-kereskedelemben, tehát hogy azt látni kell, hogy egy cseh e-kereskedő nagyságrendekkel versenyképesebb Magyarországon. Az én esetemben nem mondom ki a márkát, van olyan cég, nagy gyártó cég, aki magyarországi, hogyha én veszek tőle terméket, akkor néha az a hulladékkezelési díj miatt másfélszer annyiba kerül, mint hogyha a cseh versenytársam megveszi, bevallotta, töredéke, hulladékkezelési díjat, és visszaküldje a vásárlónak Budapestre. Van mit fejlődni, mondjuk úgy, tehát ezek teljesen nonsense állapotok, de azt látni kell, hogy, hogy mindig ugye egy ára van, és mind a hulladékkezelési díj, mind akár a felügyeleti díja, mind a kiskereskedelmi különadó, amit nem, ugye elvileg kivetették a platformokra, még az előző kormány, bárhányszor próbáltunk állásfoglalást kérni ebben, hogy választ kapni ebben, hogy vajon ki van-e valóban vetve, vagy csak ismét a magyar kereskedők nem sikerült egy újabb problémát okozni, hiszen egyébként azt sikerült okozni, nem kaptunk rá választ. Tehát, hogyha ezek a díjak megjelennek a termékek árában, akkor egyértelműen az ár az módosulni fog, de nem, ne gondold azt, hogy mi ennek szurkolunk. Mi nem annak szurkolunk, sokkal fontosabb lenne a fogyasztó szemszögéből, vagy szempontjából, hogy egy kontroll lehetne a termékeken. Tehát, hogyha most a távol-keleti csomagokat nézem, akkor az a két platformon, csak a vásárlónak mondom, érdemes rákeresni az ismert magyar márkákra, nem mondom ki, még azok a ruházati vagy cipő márkák, amik eredendően magyar cégek, hát meglepően sok termék van fent ezeken az oldalakon, mondjuk úgy, hogy a gyártó portfóliójának az 50-szerese van, ami elvileg az ő terméke, gyakorlatilag tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy a hamisítványok korlátozása az egy nagyon fontos lenne. Most gondolj bele, hogyha egy abautyú méretű vállalatnál kiderülne, hogy hamis nájcipők kerültek forgalomba, az elnök vezérigazgató lemondana, nem tudom, hogy milyen államtitkár kérne bocsánatot, tehát, hogy elképzelhetetlen egy normális kereskedelemben egy ilyen. Hát itt meg aztán termékeik százezreit érintettek ezzel a problémában. A veszélyességi részéről pedig nem beszélve, hogy akárhány vizsgálatnak utána nézel az Unióban, hogy akkor most megvizsgáltak ezen a platformon 100 darab USB töltőt, és nagyjából 100 darab életveszélyes, tűzveszélyes, és a többi. Megvizsgáltak 200 gyerekjátékot, úgy 180 darab tartalmaz veszélyes anyagot a gyerekre. Tehát, hogy ezt el tudod képzelni egy hagyományos, egy magyar játéknetnél, hogy a játéknet portfóliójában lévő ismert európai márkákat bevizsgálnák, és a nagyjából 100%-a életveszélyes. Elképzelhetetlen.
10: Elképzelhetetlenek tűnik, igen.
11: Itt azért van egy óriási különbség. És ezt helyre kell állítani. És ezt egyébként nagyon is jó, hogyha ide kerülne raktár, mert hogy ezt akkor lehet helyreállítani, hogyha a termék fizikailag elérhető, hogy ezt a román kormány már tavaly próbálta, hogy örömmel látják őket, mert hogy szeretnék látni azt a terméket, ami a forgalomba kerül. És egyébként az e-kereskedelemben szabályozás tekintetében még egész uniónak fejlődnie kell. Az előbb említettem ezt a mondatot, hogy ez a jéghegy csúcsa, vagy a haba tortán volt a távol-keleti dömping 22-ben. Valójában az a döntéshozóknak, és azt gondolom, hogy a mostani kormány ezt meg is fogja érteni, mert azt kell megértenie, hogy már nincsenek határ. Tehát, hogyha egy élelmiszer üzletlánctal vetünk ki különadókat, akkor óhatatlanul az meg fog jelenni a kávé árában, és mindig szoktam mondani azt a példát, hogy én az elmúlt 5 évben az a feleségem nem vásárolt lavacza kávét magyarországi forgalmazótól se, Tesco-tól se, senkitől sem, mindig egy csomagautomatából veszem ki, jellemzően cseh matricákkal, 3-4 ezer forinttal olcsóban a kilós kávét. Innentől kezdve ugye a magyar gazdaságot ez nagyon-nagyon érinti, és arról nem beszélve, hogy még egy példát engedj meg ezzel kapcsolatban, hogy ha a szabályozás nem történik meg, nekem van egy konkrét elképzelésem, hogy hogyan lehet szabályozni a nemzetközi kereskedelmet, akkor hiába OSS rendszer be fog ömleni az országban olyan mennyiségű adóelkerülő és sok esetben bűncselekményt érintő termék, hogy az elképzelhetetlen. Bizonyosan te is használod a TikTokot, és bizonyosan te is szembe futottál azzal, hogy elfbárt vásárolhatsz utánvétel gond nélkül. Erre szlovákiai logisztikai központok vannak ráállva, hogy ugyanazt az elvárt csomagolják be, csak minden nap változik a kereskedő papíron, aki megbízza őket, és Magyarországon az én 7. fiam arról beszél, hogy a suliban a legnagyobb probléma, és a tanárok is erről beszélnek, hogy sokan kereskednek elvárral, mert a gyerekek interneten vásárolnak elvárt, és az iskolába árulják, és az osztálytársainak nem kevés része elvárt szív. Most itt egy nagyon komoly szabályozási kihívás áll, mind a magyar kormány, és egyébként az Európai Unió előtt is.
10: Hogyha az árakat nézzük, mondjuk 100 egységnek tekintjük azt, ami volt korábban, még mielőtt ez a szabályozás bejött, akkor ahhoz képest mennyi most az ár, hogyha ugyanazt a terméket vesszük mondjuk a Temuról, illetve ez a magyar árakhoz képest hogyan viszonyul, és hogy fog ez alakulni akkor, hogyha megvalósulnak ezek a helyi, itteni ilyen logisztikai központok?
11: Nagyon nehéz erre egyáltalán mondani, hiszen hogyha a vennél 100 pár zoknit, akkor na, ugyanabból az okniból, akkor igazániból 3 euró a felár, akkor nem komoly tétel. Viszont, hogyha veszel 10 féle zoknit 8 féle gyártótól, az egyik műszál, az másik pamut, akkor mindegyikre vonatkozik a 3 euró. Tipikusan arra a csomagra, ahogy én a visszajelzéseket kapom, azokra a csomagokra, amit így jellemzően vásároltak magyar vásárlók, 10.000 forint alatti, mindezt ingyen szállítással, nem kommentálom, 2.000 forintos szállítási mellett, 10.000 forint alatti 5-10-15 tételből áru terméklista, mindenféle haszon, többnyire azért lássuk a haszontalan tárgyakkal, ott ugye egy nagyon komoly, akár 20-30 eurós tétel is megjelenik, ami gond nélkül duplázza az árat, tehát hogy ez nyilván versenyképtelenné teszi ebben a pillanatban, ebben a formában a platformot. Ez az áru egyébként beérkezne, normálisan elvámolva, nagy Isten minősítve, hogy ez egy Európai Unióban forgalmazható termék, akkor majd újra kialakul. Szerintem akkor is talán egy pár százalékkal, de már azok a hihetetlen dolgok, hogy teljesen ideális árba kerül egy termék, azok már nem hiszem, hogy meg fognak jelenni. Sokkal inkább egyébként szerintem abban az irányba fog elmozdulni a Temu és a Shein is, hogy a bőséggel, tehát azért azt meg kell látni, hogy én is találok olyan, nyilván olyan dolgokat, ami nélkül le lehet élni egy életet, de a múltkor azt hiszem, hogy balmenetes 6-os fúrót kerestem, hát azt nem kapsz Magyarországon a sehol sem, tehát ugye ebben nem nagyon találtam, vagy körmös alátétet, és ilyen nagyon speciális dolgokat, miután termékek 10 milliói vannak, igazából találsz ott, és ez tök jó, tehát hogy ezt én kinéztem már jövőre egy napi tornát ott magamnak, egész egyszerűen magyar kereskedőn egy olyan méretű napi tornát nem találtam, sőt európainál sem nagyon, amit én itt kigondoltam magamnak is, és valószínűleg ott fogom majd megvenni jövőre. Tehát, hogy ebben van jövő, de nem az ár lesz a jövő, sokkal inkább a termékbőség, amivel nyilvánvalóan a világot elárasztó raktárakból sokkal versenyképesebbek tudnak lenni, mint egy helyi kereskedő.
10: Most a rádió kedvéért tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a beszélgetésünket Zabari Istvánnal, az e-kereskedelem, az e-commerce hazai szakértőjével. Rögtön jövünk vissza.
12: Hobby Rádió!
13: Hallottál már erről a rádióról?
14: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
15: Hobby Rádió, a hangadó.
12: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Média 1. Ez itt továbbra is a Média 1. Köszönöm, hogy továbbra is itt vannak velünk. A vendégem pedig Zabari István. És hát ott tartottunk, hogy Temu, meg kínai kereskedők itt ellepték szépen a magyar vásárlók számítógépeit is, és onnan rengeteget rendeltek, aztán most mindenféle szabályozói változások történtek, de már ugye várható, hogy ezt is elkezdik majd, tehát talán mondhatjuk így, hogy kicselezni, vagy legalábbis erre a megoldást megtalálni a Temunál. Viszont a magyar kereskedők is egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek emiatt. Mit tudnak tenni, hogyan tudják a versenyképességüket megőrizni, visszaszerezni, és a magyar vásárlókat megtartani úgy, hogy közben nyilván ezek a kínai termékek akkor még így is olcsóbban jönnek be az országba.
1: Én, ahogy a riport elején is mondtam, hogy nem ellenségként kell tekinteni egy ilyen dologra, hiszen a világ folyamatosan változik, és az sem biztos egyébként, hogy minden jelenlegi vagy az elmúlt években tönkrement európai elkereskedőnek volt létjogosultsága, volt valódi hozzáadott értéke, sőt biztos, hogy nem. Egy ilyen változása a világ változásaira, hiszen ez megállíthatatlan, akár az autóiparban is látjuk, erre úgy kell nézni, hogy mi az, amit tanulhatunk belőle, és ezért az e-commerce Hungary a szeptember 8-án megrendezésre kerül konferencián, pont ezt tette fókuszba. Ezúttal bátorkodtunk azt tenni, hogy Kína legyen a vendégország, hiszen a kínai platformok nem csak árral versenyeznek. Versenyeznek sebességgel, adattal, technológiával, logisztikával, vásárlófigyelmet új logikával formálják, ezek kereskedelmet is, és pont ezt akarjuk megvizsgálni a konferencián, hogy hogyan működnek ezek a modellek, milyen nyomást gyakorolnak a magyar piacra, milyen válaszokat adhatnak erre a hazai kereskedők, mert hogy egyébként adhatnak, nagyon sok esetben adhatnak, és nagyon sok technológiai változás érkezik a következő időszakba, amire nagyon-nagyon fel kell készülni a magyar kereskedőknek.
0: Melyek ezek a változások egyébként?
1: Szerintem, ami most a következő hónapokban legfontosabb lesz, az a TikTok shopping, és ezért sikeresen meghívtunk Magyarországra most először TikToktól vezetőt, tehát egy TikTok előadás lesz talán az egyik főanyagunk. A TikTok shoppingról azt kell tudni, hogy Kínában bődületes méretekben terjed, és megjelent Európában is, Lengyelországban már van, mindjárt mondani fogok számukat. Egy teljesen más értékesítési stratégiáról van szó, mint egy hagyományos Google shopping hirdetés, és ez egy Google shopping hirdetés ugye úgy működik, hogy én venni szeretnék valamit, és keresem valahol, és ez a Facebook, a Google ezt gyakorlatilag kiszolgálja, hiszen tudja, hogy azt keresem. Ezzel szemben ugye a TikTok hirdetés egy felkelek és nézek TikTokot, és egy influencer jóvoltából rájövök arra, hogy nekem rettenetesen szükségem van valamire, bocsánat, kisarkítottam, tehát hogy én nagyon racionális vásárló vagyok, és ez nagyon-nagyon működik, hogyha megnézem, hogy jelen pillanatban a 25-ös adat szerint 64 milliárd dollár GMV-t hozott a TikTok shopping eddig, a 2026 első fél évben már 50 milliárd, tehát 92% növekedésben van csak 2026-ban, 20 piacon van jelenleg, ebből már 10 európai, körülbelül 1,35 millió aktív volt van TikTok shopping szolgáltatásban, és Magyarországon egyébként van 3,4 millió TikTok felhasználó. Ezek a számok együtt mutatják, hogy itt egy elég nagy valami készül, amire egy magyar kereskedőnek készülnie kell. Nem mindenkinek lesz való egyébként a TikTok shopping, mert egy bizonyos árrészt sajnos el fog vinni, nagyobbat, mint még a, tehát, jó, még a normál hirdetési rendszereknél is, ami 5-10%-ot képes elvinni, annál is nagyobbat, itt szakértői számítások olyan 20% feletti összegről beszélnek, de bődületes forgalmat tud azoknak hozni. Látható egyébként itt az európai példákban, amiket látunk, hogy ezeknek a TikTok shopping hirdetési fiókoknak egy jó része semmilyen forgalmat nem tud hozni, mert nem tudja meglobolni ezt a történetet, viszont aki meg tudja, az akár százszoros növekedéseket ér, tehát bődületes számot, és mindjárt majd hozok egyébként számot arról, hogy a lengyel piacon hogy néz ki, keresem addig azt az adatot. Igen, meg is vagyunk jelen pillanatban, tehát ugye a TikTok, tavaly, a TikTok Shopping tavaly jelent meg a lengyel piacon. A GMV az első évben 2-3% a teljes kis kereskedelemnek, és 27 végére a teljes online kiskereskedelem 5-8%-ára várják elemezők ezt a forgalmat Lengyelországon. Tehát gyakorlatilag az online kereskedelem 8%-át egy évben belül ki fogja harapni csak a TikTok Shopping hirdetés. Tehát egy nagyon jelentős összegről beszélünk, és egy nagyon jelentős lehetőségről. Azért vannak Magyarországon nagyon sok olyan gyártó, kereskedő cégek, akik komolyabb profittal rendelkeznek, és kibírják ezt a hirdetési büdzsét fizetni. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a magyarországi forgalmuk, mind pedig a régióbeli forgalmuk nagyságrendeket nőhet. Tehát, hogy gyártóknak mindenképpen azt javaslom, és komolyabb kereskedőknek is, hogy ezt a konferencia előadást ezt hallgassák meg. De ezen kívül egyébként elhoztuk az Alibabának egy vezetői, Mujú Duánt. Ő azt fogja bemutatni, hogy hogyan működik az Alibaba modellje, mi az, amit tanulhatunk az ő AI felfogásukból, milyen eszközöket használnak hozzá, és hogy hogyan válik az AI a nemzetközi kereskedelmi mindennapi munkaeszközévé. Jelen lesz velünk egyébként Pogács az oldalán is, szakmai előadóként dr. Kozák Tamás kereskedelmért felelős helyettes államtitkár, és akkor majd nem sokára talán kitérek rá, hogy még számtalan szakmai előadó esetpéldákkal, kifli.hu-val, Daktelával, az árukeresővel, Heurékával, a Shoprenterrel, tehát számos olyan cég lesz nálunk, a Pepita Dolcsinec Józsival, ugye a Pepita egy igazi magyar sikersztori. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen a napon minden digitalizálásra nyitott kereskedőnek, és direkt ezért nem az e-kereskedőt mondtam, jelen kell lennie, hogy lássa azt, hogy hogyan fogunk kereskedni a következő években. Lehet, hogy itt most már nem e-kereskedelmről beszélünk, hanem egy nagy ökoszisztémáról. Sok olyan jövőképet látunk, ahol szinte a webshop el is tűnik. Tehát a TikTok Shopping esetében például nem a hagyományos átkattintásos weboldalra modell lesz, hanem TikTokon belüli vásárlás lesz, és azután a forgalom után kell fizetni. Tehát konkrétan közvetlenül egy gyártó egy készletfeeddel, egy termékfeeddel, alkotók megbízásával úgy tud generálni magának forgalmat, hogy nincs weboldala.
0: És ez egyben azt is jelenti, hogy fix költsége nincs, vagy minimális, és nem kell fönntartania egy saját webshopot, és csak akkor kell fizetnie a TikTok felé, hogyha sikerült eladni valamit?
1: Igen. Csak látni kell, hogy bődületes számok tudnak jönni egy pillanat alatt, tehát, hogy aki ezt jól csinálja, annak nagyon hamar logisztikai problémái lesznek, hogy nem győzi csomagolni. Tehát, hogy lehetőségek vannak, digitálisan fel kell készülni. Én látok sok ilyen magyar céget, akiben ott van az a potenciál, sokan meg is fogják bizonyosan ugrani, nagyon hamar ki fognak kerülni európai piacra óriási volumenekkel.
0: Ti például a Lumenetnél hogyan készültök erre a TikTokos világra? Tehát majd fölbéreltek valakit, egy influencert, aki néhány ilyen LED lámpával a kezében fogott valamilyen vicces dolgot csinálni, meg megmutatja a terméket, és akkor lesz egy partner, aki a kiszállítást végzi, vagy szóval hogyan készültek erre az egészre?
1: Az előtt elején talán említettem, hogy nem mindenkinek jó, tehát hogy a Lumeneten jelen pillanatban 127 ezer villamossági és virágítás technikai termék van, jellemző ugye kosárméretek, 5-10 darab, 5-10 fajta termék, ez nem alkalmas egy TikTok shoppingra, természetesen azért van pár ezer olyan termékünk, pláne szezonális termékünk, és ventilátor, konnektorba dugható fírelés, és sok minden, aminél egyéni próbálkozásokat biztos el fogunk követni influencerekkel, vagy saját tartalomgyártással, de ez sokkal inkább egy szűke portfóliójú vállalkozásoknak tud nagyon-nagyon sokat hozni. Nyilvánvalóan mi is ki fogunk próbálni mindent. Én magam sem tudom még, hogy, tehát, hogy a külső ügynökségünk már dolgozik rajta, egyébként már készítjük a háttérben videókat, pont erre a célra, van egy saját videóstúdiónk is, de most formálódnunk kell nekünk is ehhez. Ez egy új terület lesz, amit majd együtt tanulunk a szakmával.
0: És a TikTok egyébként a logisztikai részét is valamilyen formában átveszi, vagy abban egyáltalán ugyanúgy marad minden, ahogy eddig, tehát a...
1: Gyakorlatilag, mint egy marketplace felület, hogy a logisztikai elállás és egyéb dolgot azt kereskedünk kezeli továbbra is, a marketplace felület pedig ad hozzá egy hirdetési lábat, vagy egy eladási lábat.
0: Beszéljünk egy kicsit az AI-ról, hogy hát nyilván egyrészt a webshopok üzemeltetését is elősegíti, meséltél is nekem erről, hogy nálatok hogyan, talán majd ezt a nézőknek is meséld el, de az is érdekes lehet, hogy a vásárlók oldaláról ezek az agentek, hogy azt mondod neki, vásárolj nekem holnapra be, és rábízod egy ügynökre, hogy akkor nézzen szét a webben. Ebben ti mit láttok, ez veszély, kihívás, egyáltalán ez mennyire realitás, hogy rábízod egy agentre, hogy akkor kérjél nekem, vagy vegyél nekem egy hűtőt, vagy legalábbis nézz utána, és akkor ez mondjuk nem okozhatja azt, hogy átterelődik a forgalom másik kereskedőhöz, mint ahol eddig megszokott volt.
1: A realitás az 100%, hogy ez meg fog történni. Éppen ezért egyébként lesz a konferencián mind AI témában Tóth Benedek, ugye a Molin AI-tól, aki AI cseteket fejlesztenek, és érdekesik, éppen tegnap este beszéltem vele, és a Rumeneten megjelent a voice funkció, ahol is az AI-jal hangol, gyakorlatilag mint egy telefonon beszélsz, és úgy ajánl termékeket, de itt lesz Vadász Illés a Google-től, aki pont ezeket a változásokat mondja el. Nagyon sok olyan változás történik szeptemberben, ami kifejezetten AI alakú, lásd, egy kereskedőnek képes kell legyen adni plusz paramétereket a Gemini felé, és egyébként OpenAI felé, kifejezetten olyan paramétereket átadni, mint a highlight, a legfontosabb 5 dolog a termékről, vagy a kérdések, válaszok szekció, hiszen pont ezeket a jövő keresője, az nem az a hagyományos Google kereső lesz, ez már biztos, egyébként ez szeptemberben, ha jól tudom, bevezetésre kerül Magyarországon is. Már most is ugye az AI fül látjuk, hogy nem a hagyományos 10 találat és lapozgatunk, hanem meg fogja válaszolni egy chat ablak a kérdésünket. És a válaszában azt fogja előnybe részesíteni, amelyik kereskedőtől kap erre adatot, hogy ez a szivattyú alkalmas-e 50 méter mélyre, ez a mágnes kapcsoló alkalmas-e erre, vagy ez a naperő alkalmas-e ilyen szélviszonyok között. Aki ezt a kérdést az oldalán is adatként megválaszolja, az AI-ok felé, az a jövőben nagyon komoly előnyöket tud barkácsolni magának. Nálunk is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, most is háttérprogramok futnak egyébként saját szoftvereinken, hogy ezeket az adatokat előállítsuk, mert hogy nagyon közel vagyunk szeptember határidőhöz, és számtalan új olyan dolog jelenik meg, ami eddig a kereskedelemben nem volt ismer. Szóval egy teljesen reális képről beszélsz, 100%, hogy így fogunk vásárolni. Tehát engedj meg 2 példát, és persze mindenben lehet a rosszat keresni. Egyik példám, talán egy példa is elég, vettem egy nyomáskapcsolót a kútannak a szivattyújához, egy mechanikus nyomáskapcsoló volt, ami úgy hol 4 bárnál kapcsolt le, hol 6 bárnál, hát úgy csertilocsalás közben úgy elég unalmas volt a változó víznyomás, és találtam egy TikTok videóban, Netkazán TikTok videójában egy digitális nyomáskapcsolót, megvettem, beépítettem, másnap eltűnt a nyomás a tágulási tartályból, nagyon jó volt, mert egyébként a nyomáskapcsolónak a használati útmutatója egy szennyvíz szivattyú volt, egy semmire nem mentem vele, és levideóztam egy 5 másodpercben, hogy hát ez a bánatom. És villogott rajta egy piros LED, és írta nekem a GPT, hogy szárazon fut a berendezés, és mondtam neki, hogy nem, mert mélyen van a kút, és mondta, hogy akkor a késletetéssel lesz gond, megnéztem a gyári használati útmutatót, nyom meg az 1-es fel és a 3-as fel gombot 3 másodpercig, és a késletetés lett le ennyire. 5 perc alatt oldottam meg egy olyan problémát, ami felett valószínűleg még egy szakember is vakarózott volna egy sort. Gyakorlatilag nem mondtam meg neki, hogy mit lát, hanem ő az 5 másodperces videóban megállapította, hogy ez milyen típusú berendezés, és mit mond a használati útmutatója. Szóval, hogy döbbenetes előny az, ami a vásárló számára is jöhet, nagyon tudatos vásárlás fog következni, szerintem csökkenni fog a random vásárlások, a hibás vásárlások mennyisége, de ez nagyon nagy szükség van a kereskedőktől az adatra. az nem hozza adott érték, hogy van egy weboldalom egy termék névvel, meg egy homályos fotóval. Az nem kereskedelm. Tehát, hogy ennél sokkal-sokkal több kell. Mi egyébként csak, hogy saját magamat mondtam, ebben a pillanatban 150-200 paraméterrel dolgozunk.

0: akkor ebből nyerhet egy ilyet, mert nyilván csak tippelem én, hogy minden AI azért elsősorban hazai kereskedőt fog referálni, tehát Magyarországon megvásároltuk, de kinyílik ezzel a világ, tehát hogyha én a riport elején említettem egy-két ilyen elég speciális alkatrészt, majd ő megtalálja nekem egy lengyel kereskedőnél is. Akkor lehet, hogy onnan fogom megvenni, hogyha jó az ár, rendben lévő minőség, és megkaptam azt az adatot, hogy nekem mekkora méretű kell, és ezt kell tudnia konkrétan, csak egy példát a napvitorlás történetben, amit kerestem napvitorlát, ugye két fontos paraméter van egy napvitorlánál a színén kívül, az mondjuk a mérete és az anyagvastagsága. És egy nagyobb méretű napvitorlánál, hát elég kritikus kérdés, hogy milyen vastag az az anyag, hogy az első szélketté fogja fújni, vagy pedig tartós lesz. Nem találtam Magyarországon ennél a méretnél olyan kereskedőt, aki nyilatkozott volna az anyagvastagságról. Mond.
1: Még egy dolog, hogy nagyon sokszor merült már föl, hogy jön-e az Amazon, nem jön az Amazon. Most hogy látod, hogy fog jönni Magyarországra az Amazon, vagy legalább itt a régióba elkezdi, vagy marad az, hogy Németország, meg Spanyolországban mondjuk ott van, de Magyarországon itt?
0: Nincs erről információ, még nem nagyon látok ebbe változást. Magyar vásárlók egy rétege vásárol az osztrák-német Amazonról. Ebben én pont nem látok most változást. Sok-sok változást látok, például, mint az OpenAI-nál is, ugye megjelenik az európai hirdetési lehetőség, tehát a ChatGPT-ec megjelenik, de így nagyobb kereskedőket nem látok nagyobb mozgásba. Egy valaki viszont nagyon ügyesen mozog, és ez megint csak egy tanulandó példa a magyar kereskedőknek, tehát ugye az Allegro az a jó pár évvel ezelőtt meg akarta vetni a lábát több országba, és volt, ahol az elmúlt ugye években visszaborult, kellett teljesen fújnia, és nyilvánvalóan egy Allegro méretű kereskedő borzasztóan sújtotta az a hirdetési verseny, amit egy Temu diktált az elmúlt két évben, és most, hogy a Temu visszálépett, nagyon ügyesen döntött ott a teljes marketing stáb, hogy akkor most fogjuk Magyarországon feltekerni a potmétereket, és hogyha közösségi oldalak alá jelsz, akkor elég sok Allegro hirdetéssel találkozol, és most már magyar vásárlóknak egy komoly része elkezdett Allegro-ról vásárolni, holott egyébként itt vannak talán másfél-két éve, de nem volt levegővételi lehetőséget, be kell látni egy olyan hirdetési dömping mellett, és ilyenkor, amikor ez a helyzet változik, akkor nagyon gyorsan kell mozogni, és most ez történik, hogy az Allegro nagyon gyorsan azt mondja, hogy nagyon jó, tehát hogy most tudunk rentábilis alapon hirdetési helyeket venni, akkor viszont vegyünk, és akkor csináljuk meg az ország forgalmát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jön az őszi e-commerce konferenciátok. Mondd el, hogy pontosan mikor és hogy lehet jelentkezni.
0: Szeptember 8-án fogjuk tartani az Európai Event Centerben, és a jegyeket most éppen egyébként kedvezményes áron az ekerkonferencia.hu oldalon találják a kedves érdeklődők, ahogy a teljes programot is, ami még folyamatosan egészül ki. Jó magam is ott leszek, ugye azt tudni kell, hogy ez egy non-profit egyesületnek a rendezvénye, tehát nem egy profitorientált rendezvény. Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik elkereskedelem irányt, vagy aki mélyebben benne van, neki ott van a helye, és szeretettel várjuk őket szeptember 8-án.
1: Köszönöm Zabari Istvánnak, az e-commerce Hungary elnökének és a Lumenet ügyvezetőjének, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok.
1: Ez volt a Média Egymára, egy hét múlva jövünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és minden héten 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket. Ezeknek a rádióknak a listáját megtalálják a weboldalunkon is. Érdemes feliratkozni hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve a media1.hu/RSS címen az RSS folyamunkra, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról, legújabb híreinkről. Köszönjük az önök figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra, tehát egy hét múlva.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lennet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az oktatási és gyermekügyi minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő európai tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnök hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ezirányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
4: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánát oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen, más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán, itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene, és így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állíts le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi palota kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne ide üljünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok. És tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is. És egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindát, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálj a képet a Várjál, az arcomban! Várjál!

0: hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oldal gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy oldalt menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna, túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm not thinking of... Ui! Oh, very well, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor hogy ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsú nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szeretét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fős stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jöjjön, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott? Ülne az mondat, hogy fussatok, gyerekek. Mindegy. Nem, Oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru, tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a... Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket, mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az, ő az. Olyan tévén van, hogy, tehát hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik, levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így, akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia, úgy hívják Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok, tehát
1: Smukkandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen srekkandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, beszik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, és ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Adamka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Adamka. Na, tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, várjunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több. És akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni. Ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod? És az megfordult. Na, ő megpróbálta... rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.
3: Köszöntöm Önöket nagy szeretettel, hogy azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint a zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézze meg, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, be ne kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája, aki simogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba megyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol. Ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Hello, Charlie vagyok, és
6: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalina központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
9: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 29-e, szombat.
4: A fővárosban hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárták a befelé vezető sávokat ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Futóverseny miatt ma 12 óráig, majd 18 órától vasárnap 1 óráig lezárják a budai alsórakpartot, a Rákóczi híd és a Margit híd között. Lezárásra kell készülni 12 óráig, valamint 20 órától vasárnap 1 óráig a Halász utca, Bemrakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalon is. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
11: Vasárnap léptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
12: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
11: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
12: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene, tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Országok tucatjainak jelent ma gondot a vízhiány. Van olaj, van gyémánt, de nincs víz. Az én technológiámmal a jó minőségű vizet porítani lehet. A vízpor kevés helyet foglal, könnyen zacskózható, szállítható. Így nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvíz juttatható el a vízhiányos sivatagokba. Elég a helyszínen közönséges csapvízzel összekeverni. Néhány gram elég a porból, és íme kész az ivóvíz. Hát nem csodálatos?
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Mi la devo fare qua?
1: Hobby Radio.
0: Fuggiala con i miei che ti ho bustato.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTV-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető. Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ta-da-da-da.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 29-én köszöntjük Beatrix, valamint Erna nevű kedves hallgatóinkat. A Beatrix női név latin eredetű, lelki tulajdonságot fejez ki, jelentése boldogító és boldogságot hozó. Augusztus 29-én kívül ünnepelnek még január 18-án, július 29-én, valamint október 14-én is. A név becézése Bea, Beácska, Brike, Beus, Betty és Bettus. A név jeles viselői aragóniai Beatrix királyné, valamint ön, kedves Beatrix. Ezen a napon köszöntjük még Erna nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A germán eredetű név az Ernestus, férfi név női változata. Jelentése komoly, valamint határozott. Ünnepelnek még január 12-én és május 5-én is. A név becézése Ernácska, Erni és Ernike. Jeles viselői a névnek. Szöveg Erna, zenetanár, Erna Szek, német operaénekesnő, valamint ön, kedves Erna. Ezen a napon köszöntjük még Bolda, Cézár, Ernella, Ernesta, Ernestin, Ernestina, János, Sebő, Szabella, Szabin, Szabina, Szabrina, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel is készültem a mai napra. A 15. században kezdünk, 1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi léra első jelentős képviselője. A 16. századdal folytatjuk, 1526. augusztus 29-én a Mohácsi csatában II. Szulajmán török szultán legyőzte a II. Lajos király által vezetett magyar hadsereget. A harcban életét vesztette II. Lajos, akivel a jagellók magyar csajága kihalt. Ugorjunk a 19. századra, 1842. augusztus 29-én a nankingi szerződéssel véget ért a Nagy-Britannia és Kína között az 1839 óta zajló ópiumháború. Maradjunk még a 19. században, 1885. augusztus 29-én Gottlieb Daimler német feltaláló szabadalmaztatta a világ első benzinmotoros kerékpárját. A fából ácsolt, robosztus alkotmány csak nagy jó indulattal lehet egy biciklinek nevezni, de legalább elbírta a nehéz motort. Daimler bízott abban, hogy ha az ember a kerékpáron nem borul fel, akkor a motor hajtott a biciklin is egyensúlyban marad, így kezdődött a motorkerékpár karrierje. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. augusztus 29-én megszületett Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. Egyik leghíresebb műve a Védett férfiak. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1923. augusztus 29-én megszületett Lord Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer. Ugorjunk 1938-ra, augusztus 29-én meghalt Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk 1953-mal, augusztus 29-én Berlinben meghalt Mihály Dénes gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg elismert úttörője. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai pop-énekes zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 29-e, szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. Herodes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Evangélium Szent Márk könyvéből, 6. fejezet, 17-től a 29. versig. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenne testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg a vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz. Kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött, bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Anyja ezt felelte, keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Elmélkedés. A mai evangélium egy sötét, megrázó jelenetet tár elénk, egy igaz ember, keresztelő János, aki Isten nevében szólt, börtönbe kerül, majd elhallgattatják, Heródiás kérésére lefejezik. A világ, amely nem viseli el az igazság szavát, inkább megöli azt, aki kimondja az igazságot. János személye rendkívüli. Ő a próféta, aki szavaival és életével is tanúságot tett. Már anyja méhében felismerte az üdvözítőt, azután a pusztában élt, készült a küldetésére. Nem hajolt meg senki előtt, csak az Isten előtt. Nem kereste az emberek tetszését, hanem az igazságot hirdette. Heródes tisztelte Jánost, mert igaz és szent embernek tartotta. A lelki ismeret felvillantja a lehetőséget a megtérésre. De Heródes inkább a gyengeséget választotta. Fél a vendégektől, a feleségétől, a közvéleménytől. Ahelyett, hogy engedne Istennek, inkább enged mások elvárásainak, és ezzel végleg elzárja magát az igazságtól. Keresztelő János halála emlékeztet minket arra, hogy az igazságért való kiállás sokszor nem hoz sikert vagy elismerést, hanem ellenállást, sőt, üldözést vált ki. A keresztény élet nem a világ elismeréséért folyik, hanem az Isten előtt való hűségért. János élete és halála ma ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk. Merünk-e igazat mondani, amikor kényelmetlen? Merünk-e megszólalni az igazságról, amikor mások bűnös módon hallgatnak? János hangja nem némult el végleg. Ma is halljuk, ma is tanít. A bűnös világ hangos, de ma mi vagyunk azok, akiknek hangján az igazság tovább szólhat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem keresztelő János bátorságából, hogy ne féljek kimondani az igazságot akkor sem, ha ezért elutasítanak. Ne engedd, hogy a félelem vagy a megfelelési vágy eltérítsen a te utattól. Add, hogy életem ne magamról szóljon, hanem rólad, és szívemben mindig te légy az első helyen. Erősíts meg, hogy mindig hűséges maradjak hozzád. A nap evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett vidám park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1526-ban a Mohácsi vész. A csata sorsa másfél óra alatt el volt döntve. Szakadó zápor fötte, azon kevesek futását, kinek menekülniük sikerült. Lajos király, midőn a Csele patakon átugratni akart, lova hanyat esvén a mocsárba fulladt. 1963-ban felavatják Miskolcon a 73M magas avasi kilátótornyot. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap legfontosabb hírei a makrogazdasági kihívásoktól a belső strukturális változásokig terjednek. A nemzetközi szintéren aggasztó jelzés érkezett, több mint két év után ismét hiányt mutat az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján, ami komoly árat ronthat a gazdasági stabilitásra. Ezzel párhuzamosan a hazai devizapiac viszonylagos nyugalommal zárta a hetet, az euró árfolyama délután 365,25 forinton jegyezhető volt, enyhe javulást mutatva a reggeli 365,36 forinti szinthez képest. Mindeközben a belső gazdasági életben jelentős változások zajlanak az állami vagyonkezelés területén. Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása, amelynek keretében több ismert intézmény sorsa is eldőlt. A strukturális átalakulások mellett a fenntarthatóság kérdésköre is előtérbe került a stratégiai jelentőségű folyók, így a Duna idei katasztrofális vízhiánya rávilágított arra, hogy az energiatermelés, a hajózás, az ivóvízellátás és a mezőgazdaság egyszerre veszélyeztetett, miközben a brüsszeli vezetők eddig nem tudtak hatékony, hosszú távú megoldást.
1: Hobby Rádió!

0: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Üdvözlük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol a közösségi élet legfontosabb pillanatait követjük nyomon. Portálunkon olvasható, hogy Hanoiban a látássérültek integrációjának és társadalmi hozzájárulásának 70 éves történetét mélyítették el egy tudományos szeminárium keretében, kiemelve Ho Chi Minh ideológiájának értékét. Hazai fronton a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete is aktív szereplője a kulturális és oktatási életnek, hiszen tagjaik a csernobili katasztrófa 40. évfordulóján történelmi áttekintést hallgathattak meg. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését várja, hogy gazdagítsa jövőbeli kulturális programjait, miközben augusztus végén soron következő elnökségi ülésén fontos döntéseket hoz. Nemzetközi híreink között pedig egy vietnámi jelnyelvi tanár példamutató munkássága került a reflektorfénybe, aki szenvedélyes, szavak nélküli óráival hidat ver a tudás és a hallássérült diákok között. Ezek a történetek mind azt mutatják, hogy a közösségi összefogás és a szakmai elhivatottság milyen sokszínű formában jelenik meg a mindennapokban. A részletekért és a további friss hírekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a délután hátralévő részét Balu zenei visszatekintő című műsorával kezdjük 13 órakor, ahol a régi dalok hangulatába merülhetünk. Ezt követően 3 órakor Csák Attila zenei műsora, a Duplán jó, ahol minden dalnak van egy párja, várja Önt, hogy a kedvenc dallamai társaságában tölthesse az időt. 5 órakor az UK Fever Show következik, amelyben a listavezető dalok Angliából szólalnak meg. 6 órakor az esti hírösszefoglaló adja a nap legfontosabb híreit, benne a Na.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan gyenge szitálás várható. Most 27 fokot mérünk. A várható hőmérséklet 22 és 30 fok között lesz. A 28 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A levegő páratartalma 62% lesz. Egész napos napsütés várható. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem számíthatunk. 319 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 14 km/órás sebességgel. Időnként 34 km/órás széllökések is előfordulhatnak. 30-a, a hét utolsó napján borult idő várható. A hőmérséklet napközben 21 és 33 fok között várható. Egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. 315 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. Időnként 21 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Holnap után erősen felhős lesz az ég. Várhatóan 24 és 36 fok között lesz a hőmérséklet. Egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 296 irányú élénk szél várható, a szél sebessége legfeljebb 24 km/óra lesz. A széllökések időnként akár 48 km/órásak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk, 13 órától hallhatják a Back in Time című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedű Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátor Aja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutánra csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Nagyon kellemes eldiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Sziasztok! A mikrofon mögött Balut hallatjátok, és kezdetét vette a Back in Time című műsorunk. Ez az a műsor, ahol mindig kiválasztunk egy évszámot, és játszom a korszak legnagyobb slágerét az adott évből. És természetesen most is van egy évszámunk, és nem csak zenékkel készültem, hanem színesítjük a műsorokat az adott évszám érdekességeivel, megkökkentő híreivel, és természetesen filmes hírekkel is készültem, természetesen a mai műsorra is. A mai évszámunk pedig 1987, bizony, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, ez szólt 1987 májusában, jelent meg 14 országban, köztük az USA-ban és az Egyesült Királyságban lett lista vezető. Grammy díjat hozott az énekesnőnek. A Magyarországon a rádiók a mai napig játszák, a korszak egyik legnagyobb buli himnusza volt. A producerek eredetileg egy sokkal inkább country stílusú dalként képzelték el, és attól tartottak, hogy Whitney számára túl amerikai, avagy népies lesz, de a szintetizátorok át hangszerelésével igazi pop-funk remek mű vált belőle, és a mai napig imádjuk. Nos, 1987 lényom slágrei közül hozok tehát filmes és televíziós mérföldköveket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, jönnek majd zenei szenzációk is 87-ből természetesen, tudomány, technológia és a popkultúra és lesz, és megkökkentő, és különleges történeteket is hozok nektek, majd az már lehet, hogy a második órában lesz. Nos, 1987, vissza a 80-as évek, annak is a második felében, és dalokkal is készültem, nem is akár milyenek lesz itt magyar is, természetesen. Például 1987-ben jelent meg a Mondd El című albumukon a Bikini felvétele, a Nehéz a dolga. A lemez hatalmas siker volt Magyarországon. Átlépte a 100 000-es eladást, amiért platinon lemez járt a bandának. A dal a korszak és a zenekar egyik legmeghatározó slágere lett. Ez a dal és az album véglegesen megszilárdította D. Nagy Lajos helyét a Bikini élén. A korábbi korszak Nagy Feru után slágeresebb, dallamosabb rock irányba terelve a bandát. Kedves hallgatóink, 1987-ből tehát érkezik már is a Bikini és D. Nagy Lajos 87 egyik legnagyobb slágere, Nehéz a dolga. Én kívánok mindenkinek nagyon kellemes nosztalgiázást itt a Back in Time-ban. A mikrofonnál Balú.

1987 hétből nem hiányozhatott Rick Ashley felvételem, ez volt a Never Gonna Give You Up című dala, és 1987 júliusában jelent meg, világszerte 25 országban ért el első helyezést. Nálunk is óriási kedvenc volt a diszkókban. A dal egyébként a 2000-es években az internetes kultúra része lett, legalábbis a kezdetleges internetes kultúra része, hiszen ekkor még a jól tudom és jól emlékszem betárcsázós internet volt, aminek most a technikájában nem menjünk bele, viszont a Rick Rowling nevű poénnak köszönhetően, amikor egy felhasználó egy álcázott linkkel erre a videóklipre irányították át, tehát rákattintott a linkre, és ez a videóklip jött be, ez volt a poén része 2000-ben. Én a mai napig imádom ezt a dalt. No, menjünk is tovább, kedves hallgatóink, ugye ígértem nektek filmes és televíziós mérföldköveket, hát itt az első, például a Sárga Család születése, igen, jól hallottátok, Sárga Család. 1987. április 19-én a The Tracy Ullman Show egyik rövid, alig néhány perces animációs betéteként debütált a The Simpson család. Matt Groening animátor az utolsó pillanatban a producer irodája előtt várakozva vázolta fel a karaktereket, és a saját családtagjairól nevezte el őket. Senki sem felejtette, hogy ez a nyers korai verzió egy nap a világ leghosszabb ideig futó főműsoridős animációs sorozatává és globális kulturális jelenségévé nőtte ki magát. Igen, és mindannyian szerintem szeretjük a Simpson családot. Én annyira nem követtem, mert valahogy én kiestem a Pixisből, amikor ez így elkezdődött. Ugye én 92-es vagyok, tehát akkor is így jócskán már ment a Simpson család. Én nekem ez így kimaradt. Viszont az jó zenék nem maradtak ki az életemből. Hiába 92-es születésű vagyok, és ezek pedig 87-es felvételek. Még mindig nagyon jól emlékszem Fleetwood Mac felvételével, aminek a címe Little Lies. 1987. augusztusában jelent meg. Top 5-ös láger lett az USA-ban és Nagy-Britanniában is. Magyarországon a fülbemászó refrénje miatt a legnépszerűbb Fleetwood Mac felvétel lett. A dalt Christine McVie énekesnő írta, és a videoklipet egy valódi, rusztikus tanyán forgatták, hogy visszaadják a dal kissé melankolikus vidéki hangulatát. Kedves hallgatóink, az 1987-es év legnagyobb sikerei között érkezik a Fleetwood Mac és a Little Lies című dal. Hát akkor hallgassuk meg ezt a remek felvételt, és nosztalgiázunk, repüljünk együtt vissza a 80-as évek második felébe.

Bizony, nélkül nem üres a plastigá. Csepregi Éva és a Párizsi Lány című felvétele szólt itt az 1987-es év legnagyobb sikerei között. És kérem szépen ez a dal, egyelőre csak annyit tudok, hogy 87-ben jelent meg, pontosabb dátumot nem tudtam előkeresni, viszont Csepregi Éva szóló karrierjének egyik legikonikusabb darabja ez a dal, amely itthon óriási sláger lett a rádiókban és a Hungaroton kiadásában került megjelenésre. A dalt a skót származású Bob Hatley írta, aki Éva akkori élettársa és gyermekének édesapja volt. A dal egy magabiztos, frivolán csábító, mégis enyhén melankolikus francia lány képét festi le. Ez a Back in Time és az 1987-es év sikerei között, akkor most érkezzem egy zenei érdekesség, mégpedig Michael Jackson és a Bad rekordjáról, ugyanis ekkor jelent meg a pop királyának várva várt Bad című albuma. A lemez elképesztő teljesítményt nyújtott, rekordot jelentő 5 egymást követő kislemez jött. Ez volt az egyik, az I Just Can't Stop Loving You, a Bad, a The Way You Make Me Feel, vagy a Man in the Mirror, illetve a Dirty Diana. És ezek mind elérték a Billboard Hot 100 slágerlista legelső helyét, amit korábban az egyetlen előadónak sem sikerült elérnie egyetlen albumról, úgyhogy ez egy hatalmas nagy mérföldkő, és ez volt az egyik érdekessége a dalnak. A Jackson eredetileg duettnek szánta a dalt Prince-el, Prince azonban visszautasította, mert nem tetszett neki a dalszövege, és nem akarta, hogy Michael azt énekelje neki, hogy Your butt is mine, azaz a hátsó feled az enyém, tehát hogy így egy kicsit finomra fordítva, szóval ennyi a története, úgyhogy Prince ezt így visszautasította ugye a dalszövege miatt, de nem baj, mert így még jobb lett Michael Jackson és a Bad, ezzel a dallal megyünk tovább a 87-es év sikerei között, aztán jön majd egy jó kis Sandra felvétel, a dal címét nem árulom el, rá fogtok jönni, hiszen ez már aztán később valamikor, nem is tudom mikor, 90-es, lehet, hogy már 2000-es években a feldolgozásra került, na azért nem árulom el a dal címét. Most akkor érkezzen Michael Jackson és a Bad a 87-es év sikerei között, itt a Back in Time-ban, remélem mindenki kellemesen nosztalgiázik, és kellemes emlékeket tudok felhozni ezekkel a remek felvételekkel. Tartsatok velünk továbbra is itt a Back in Time-ban.

Sandra felvételét hallhattátok Everlasting Love címmel itt a Back in Time című műsorunkban, és 1987. augusztusában került megjelenésre ez a dal. Egész Európát meghódította, Németországban és Svájcban is top 5-ös dal lett. Nálunk is a korszak Eurodisco hullámának abszolút kedvence volt. Egyébként ez egy feldolgozás, a dalt eredetileg Robert Knight énekelte még 1967-ben, de Sandra verziója tette az igazán halhatatlaná a szintipop generáció számára, és még utána ezt is feldolgozták egy teljesen másik csapat. Na, menjünk is tovább filmes érdekességeinkkel. A skifi és az akciófilmek forradalma is ekkor volt. A mozikba ekkor robban be Paul Verhoeven által rendezett kultikussá vált Robot Zsaró című film, amely zseniálisan ötvözte a véres akciót a kíméleten társadalom kritikával. Ugyanebben az évben Arnold Schwarzenegger kétszer is tarolt, a dzsungelben harcolt a földön kívüli ragadóval és túlélésre játszott a Menekülő ember című filmben. Ezzel párhuzamosan a romantikus filmek terén a Dirty Dancing alacsony költségvetése ellenére elképesztő kassza siker lett, Patrick Swayze pedig egy csapásra nemzetközi szexszimbólummá vált egészségére. Na, kedves hallgatóink, ezek után pedig jön a következő 87-es sikerünk, amely a 2-es című albumon jelent meg. Ez volt a Napoleon Boulevard és a Száj velem. 1987-ből az év dala lett Magyarországon, a lemezből pedig több mint 250 ezer példány fogyott el, ami azért, valljuk be, elképesztő sikernek számított akkoriban. Vince Lilla operai magasságokat idéző tiszta énekhangja és a dal misztikus, hazafia szabadságvágyó áthallása miatt a magyar pop történelem egyik legidőtlenebb balladája. Hát akkor hallgassuk meg ezt a remek balladát, Száj velem, na folytatásban ez már a Napoleon Boulevard.

Be In A Face, amely 1987 októberében jelent meg. 1988 legjobban fogyó kislemeze lett az USA-ban. Magyarországon a Bird Jack is napszemüveges imázs stílus teremtett. George Michael a híres sárga feliratú Reverend Jake Bird Jacket, amit a klipben visel, saját maga tervezte és készítette kifejezetten a videó kedvéért. Hát kedves hallgatóink, akkor jöjjön az a Bird Jack is videóklip, érkezik George Michael felvétele. Ez már a fény.

Cause I gotta have faith. Ez volt George Michael és All Faith, és egy kis technikai hiba volt így a rögtön a dal elején, ezért elnézéseteket kérem. Nem, ez előre felvett anyag volt egyébként, és gondoltam, hogy működni fog, de akkor minek vannak szignáljaim, ugye? Aztán később erre is rájöttem. De kipróbáltuk, hogy milyen, nem csiszoltam össze a két dalt, ezért tűnt úgy, hogy az előző dal nem halkult le kellőképpen, úgyhogy elnézéseteket kérem. Ez a Back in Time, és benne pedig a 87-es év legnagyobb siker slágerei, és a Fate után pedig jöjjön egy Oscar díj, egy történelmi eposznak, Bernardo Bertolucci monumentális alkotása, az utolsó császár tarolt a 60. Oscar gálán 1987-ben. A film Puji Kína utolsó császárának életét mutatja be. Különlegessége, hogy ez volt az első nyugati játékfilm, amelynek a kínai kormány teljes körű forgatási engedélyt biztosított a pekingi tiltott városban. A produkció mind a 9 kategóriában nyert, amire jelölték, beleértve a legjobb film és a legjobb rendező díjat is. És majd a következőkben majd hozok zenei szenzációkat, egy kis tudomány technika természetesen, és majd jönnek megkökkentő híreink is. De most jönnek zenék, 87 még mindig, és szerintem ez így kitart még másfél órán keresztül, illetve lassan már csak egy óránk van hátra. 1987. szeptemberében jelent meg Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth című felvétel. Lista vezető lett az USA-ban és az Egyesült Királyságban is. Világszerte óriási rádiós láger lett, és még a mai napig is az. A dal ikonikus háttérvokájait az a Michelle Phillips énekli, aki korábban a legendás 60-as évekbeli The Mamas, The Papas együttes tagja volt. Hát aki emlékszik ugye erre az együttesre, nekem ezek úgy, olyan új információk, mint hogyha most olvastam volna be legelőször, és friss információként kell kezelni. Holott ez már nem friss, de nekem friss egyébként. Belinda Carlisle's Heaven is a Place. Utána pedig majd egy magyar felvétellel megyünk tovább. A Dolly Roy fog nekünk énekelgetni. Na, de mindenről egy picit később. Belinda Carlisle's a folytatásban. Heaven is a Place on Earth.

Ez a Back in Time, sziasztok, a mikrofon mögött Balú, és az óra utolsó dalaként jön 1987. júniusából a Pacho Boys és az It's a Sin című dal, amely első helyezett lett az Egyesült Királyságban és számos európai országban. A dal szövege Neil Tennant énekes katolikus iskolai neveltetéséről szól, ahol az apácák mindent bűnnek állítottak be. A katolikus egyház nem is fogadta túl jól a dalt. Mi meg imádjuk és szeretjük, úgyhogy az óra utolsó abszolút felvételeként már is jön a Pacho Boys, ez az It's a Sin.

0: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. A beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas. Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: És most indul a Back in Time. A mikrofon mögött Balú.

Madonna első latin hangzású dala volt ez, ami azonnal meghódította a világot és a magyar rádiókat is. Az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, ez volt Madonna és a Lizla Bonnet 1987 februárjából. Sziasztok, a mikrofon mögött Balut hallhatjátok, ez pedig a Back in Time című műsorunknak a második órája, amelyben a mai műsorban 1987 legnagyobb sikeres slágerét hallhatjátok, és természetesen meghökkentő különleges történetekkel, tudomány, technológia és természetesen zenei szenzációk, amikkel várlak titeket ebben az órában is, és természetesen a 87-es év legnagyobb sikeres slágerei. Na hát akkor nézzük zeneileg, hogy mi van. Aretha Franklin történelmi beiktatása 1987. január 3-án volt, Soul királynője. Aretha Franklin lett a legelső női előadó, akit beiktattak a rockzene halhatatlanjai közé a Rock and Roll Hall of Fame-be. Ez a pillanat komoly áttörést jelentett a zeneiparban, lebontva a női előadók előtti korábbi falakat egy olyan intézményben, amelyet addig szinte kizárólag férfi zenészek uraltak. Tehát Aretha Franklin 1987. január 3-án beiktatásra került a Rock and Roll Hall of Fame-be. Nálunk viszont érkezik egy remek magyar felvétel, 1987. júliusában kislemezként a Hungaroton gondozásába került megjelenése, a Hí, várj, én kimaradtam a szerelemből. Ez volt a Fonfon együttes. A korszak egyik legnépszerűbb magyar italo diszkó szintipop slágere volt ez. A projekt mögött a korszak neves zenészei álltak, a Fonfon és a Ben Cook, akik tökéletesen másolták le a nyugati leginkább olasz diszkóslágerek lüktetését, ami miatt a hazai klubok állandó trackje lett ez a felvétel. Hát kedves hallgatóink, én ezt a felvételt ismerem, de már egy feldolgozott változatba, de most jöjjön az eredeti, érkezik a Fonfon együttes, a Hí, várj, én kimaradtam a szerelemből. Természetesen erre az órára is kívánok mindenkinek nagyon kellemes nosztalgiázást és kellemes rádiózást. Ez a Back in Time.

1987. augusztusa, The Final Countdown után ez lett a legnagyobb slágerük az USA-ban. A Billboard listán a harmadik helyig jutott. Ez ott a Europe együttes és a Carrie. Bár a billentyűs Power balladaként ismerjük, az első verziója tisztán egy akusztikus gitárra írt, sokkal nyersebb szerzemény volt. És 1987 legnagyobb sikeres szenzációi között a Beatles és a digitális korszak 1987. március 7-én a zenei világ hatalmasat lépett előre, amikor a Beatles korai albumai először jelentek meg hivatalosan kompakt diszk formátumban, azaz CD formátumban. A rajongók ekkor hallhatták először tökéletesen, tiszta, sercegésmentes, digitális minőségben a legendás gombafejűek dalait. Ez a lépés végérvényesen felgyorsította a bakelit lemezek háttérbe szorulását és a CD-k egyeduralmát. Ez mind 1987-ben. Természetesen zenei újdonságokkal még majd jövök a 87-es esztendőből, de most zenéjünk egyet. 1987-ből a Eurodisco stílusú dal érkezik egészen a brit slágerlista második helyig kúszott fel, ami az olasz előadótól hatalmas teljesítmény volt, a magyar diszkók alapdarabja volt. Spagnál érkezik, és a Call Me című felvétel. Ivana Spagna saját maga írta a dalt, és mielőtt szólóba befutott volna, éveken át háttér énekesként és másoknak írt dalszövegekből élt. Aztán jött a dal, ami mindent megváltoztatott. A folytatásban, itt a Back in Time-ban, az 1987-es év legnagyobb sikerei között Spagna és a Call Me, jaj, de szerettük, és a mai napig is szeretjük, érkezzen a folytatásban, itt a Back in Time-ban Spagna, ez már a Call Me.

Ez volt George Harrison, Got My Mind Set On You, itt a Back in Time című műsorunkban. Sziasztok, a mikrofon mögött Balut aladjátok, és megyünk tovább. Néhány infót az erről a dalról. 1987 októberében jelent meg az ex-Beatles utolsó olyan szólódala, amely az amerikai slágerlista legtetejére, azaz az első helyre tudott kerülni. Sokan egyébként azt hiszik, Harrison sajátja ez a dal, pedig meg kell szépen botránkoztatnom mindenkit, hogy ez is egy feldolgozás, hiszen eredetileg James Ray énekelte 1962-ben. Harrison klipje, amiben a szobaberendezések egyébként táncolnak, rendkívül népszerű volt az akkori zenecsatornákon. Nálunk pedig már is menjünk tovább itt a Back in Time. 1987-es sikerek között például 87. november 6-án a kriminalisztika történetében mérföldkőhöz érkeztek. Az Egyesült Államokban először ítéltek el úgy bűnözőt a sorozatos erőszaktevő Tommy Lee Andrews-t kizárólag DNS ujjlenyomat alapján ítélték el. Sir Alec Jeffries nem sokkal korábban fejlesztette ki ezt a technológiát, ezzel hivatalosan is a modern igazságszolgáltatás egyik legfontosabb fegyverévé vált a DNS, azaz az ujjlenyomat. Más a szóval, ha kicsit nagyon alapokra szeretnénk helyezni a hangsúlyt, akkor genetikai kódról van szó. Hát nálunk már is megyünk tovább egy újabb remek genetikai kóddal, ami zeneileg genetikai kód. Jön a Neoton együttes és a Latin Serenade. 1987-ben jelent meg a Védőháló nélkül című nagy lemezükön. Bár a lemezről Nyár van és a Robinson lettek a gigaslágerek, ez a dal hozta el a lemez kellemes, fölbemászó, utazós hangulatát. A dalt a klasszikus Pásztor Jakab 60-i szerző trió jegyzi, kiválóan ötvözte a rájuk jellemző magyar popzenei dallamokat, a 80-as évek végén divatos spanyolos, latinos gitár és szinti futamokkal. Úgyhogy érkezik már is a Neoton Familia folytatásban a dal címe Latin Serenade, és még tartogatok 87-es sikereket a tarsolyomba, úgyhogy tartsatok velem itt a Back in Time-ban és az 1987-es év legnagyobb slágereivel. Hát akkor egy kis Neoton, ez a Latin Serenade.

1987 májusában jelent meg Sabrina felvétel, ezóta Boys, ez az a Summertime Love, egész Európában és nálunk is, valamint az Egyesült Királyságban is az egyik legmeghatározóbb nyári sláger lett. A dal sikere nagyrészt a medencébe forgatott akkori szemmel rendkívül merész és provokatív videóklipnek volt köszönhető, amelyet a brit TV-kben kezdetben azért be is tiltottak. Ez a Back in Time és az 1987-es év legnagyobb siker slágerei 2 órán keresztül minden héten. És egy újabb meghökkentő hír érkezik a különleges történetek közül. Például 1987. július 3-án Pearl Jernstrand, svéd pilóta és Richard Branson, a Virgin Records, azaz a csoport milliárdos alapítója, történelmet írtak. Ők lettek az elsők, akik egy hatalmas, kifejezetten erre a célra épített forró levegős hőlékballonnal sikeresen átszelték az Atlanti-óceánt. Az út nem volt veszélytelen, a leszálláskor a tengerbe zuhantak, de szerencsésen kimentették őket. Hát igen, ez is 1987-ben történt, és még természetesen hozok infókat, hát már amennyi belefér ebbe a kétodás műsorban. Demo zenéjünk érkezik 1987 októberéből, egy általam nagyon-nagyon nagyra becsült zene, imádom ezt a dalt. Ez annyira jó volt annak idején is, hogy a Billboard Hot 100-as lista második helyéig jutott, csak George Michael Fate című felvétele tudta megállítani ezt a dalt. David Coverdale énekes a dalt eredetileg Tina Turnernek szánta, de a zenekar gitárosan John Sykes meggyőzte, hogy tartsák meg maguknak, mert hatalmas rockballada potenciái van ebben a dalban. És ez így is jön, így is van, hiszen érkezik a White Snake, és ez Is This Love? Hölgyeim és uraim, ezt a dalt én meghallom, libabőrös leszek, ez az egyik, és imádom. Tehát, hogy igazából az énekessel együtt énekelem ezt a felvételt, annyira jó. Hát, hölgyeim és uraim, érkezik akkor a White Snake, a dal címe pedig az Is This Love. Fogadjátok nagyon sok szeretettel 1987 októberéből a következő felvételt itt a Back in Time-ban.

Bizony, tűzvarázsló, ez volt a V Motorok című együttes 87-es sikere, egészen pontosan a, azt mondja, a Fény felé című nagy lemezen került megjelenésre, a mai napig örök sláger nálam, és a V Motorok történetének egyik legnagyobb és legidőtlenebb slágere, ezt tudom tanúsítani is, hiszen mai napig imádom. Hónapokig vezette egyébként a hazai rádiós slágerlistákat. A felvétel klipjét a híres filmrendező Gotthard Péter rendezte a Szent Margit gimnáziumban. Nem sokkal a dal sikere után a zenekar feloszlott, mivel a zeneszerző Lerke István szólókarrierbe kezdett. Mondjuk ez baj, nem? Azért milyen jó lenne, hogy mindig lenne V-motorok, ugye? Na, menjünk is tovább, kedves hallgatóink, ez az 1987-es év legnagyobb siker slágerei, és akkor ugye már csak a... Itt nálam egyébként a piros kis M&M's nagy visszatérése következzék a 87-es évben, nem tudom, erről már azt hiszem volt szó egy korábbi műsorban. 11 év után újra bekerültek a piros drazsék a zacskókba. Még 1976-ban volták ki őket a forgalomból, mert egy szovjet tanulmány szerint az akkor használt vörös ételszínezék rákkeltő lehetett. Bár az M&M's sosem azt a verziót használta, a pánik miatt mégis lecserélték narancssárgára. 1987-ben a fogyasztók kitartó kampányának köszönhetően a Mars cége teljesen biztonságos színezékkel hozta vissza a közönség kedvencét, a kis piros M&M's drazsékat. Hát én annyira nem rajongok ezért a drazsért mondjuk, de viszont a zenékért annál inkább. Ugorjunk már is a következőre, 1987 La Bamba filmzene albumon jelent meg a Los Lobos felvétele, a Come On Let's Go. Bár a címadó La Bamba mindent vitten, ez a pörgős rock and roll dal is bekerült a nemzetközi top 20-ba. Nálunk a házi budik nagy kedvence volt, és még szerintem az is a mai napig. És egyébként a most következő dal egy tisztelgés volt eredetére, Richie Valens írta és énekelte 1958-ban, aki tragikus fiatalon hunyt el, egy

Itt nincs műfaji megkülönböztetés, csak egy évszám és az akkor megjelent legnagyobb hazai és külföldi sikerek. Ez egy időutazós műsor amúgy. Na-ná, hogy Baluval.

1987. szeptember, ez volt a Bee Gees megjelenése You Win Again címmel. Óriási visszatérés jelentettek be a fivérek az Egyesült Királyságban és Németországban is, ahol az első helyzet lett ez a felvétel. A dal jellegzetes dörrenőszerű dob alapját Maurice Gibb hozta létre, úgyhogy egy üres garázsban különböző tárgyakat ütögetett, majd az elektronikusan felerősítették. Mekkora kis háttérinformáció. Na hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, ez volt az 1987-es időutazásunk, egy dalra maradt időnk. Tiffany érkezik, és az I Think We're Alone Now. És ez 1987. augusztusában jelent meg, mindössze 16 évesen Tiffany az USA és az Egyesült Királyság listáit is meghódította ezzel a felvételével. Tiffany a dalt nem hagyományos turnéval népszerűsítette, hanem egy úgynevezett bevásárlóközpont turnéval, azaz The Beautiful You Shopping Mall Tour, ahol az amerikai plázákba lépett fel a tínédzserek előtt. Azt a mindenit, ez tök jó! Ilyet bevezethetnének itthon is. El tudnék venni, mert ez momentán pont ingyen lenne, nem? Tehát elmegyek shoppingolni, közben megyek egy koncertre. Mekkora élmény. Hölgyeim és uraim, ez volt az 1987-es Back in Time című műsorunk. Remélem mindenki kellemesen utazott a múltba, a 87-es esztendőbe, és mindenkinek nagyon kellemes emlékeket tudtam felidézni ezzel a két órás műsorral. Az elmúlt két órában balut alattátok érkezik Tiffany, és az I Think We Are Alone Now szép hosszú címe van. Én ezzel búcsúzom. A viszont halásra!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
6: Jaj!
5: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a duplájú 52. adásában, amely egyben az évad, valamint a sorozat záró adása is egyben, ugyanis még egy évadot már egészen biztosan nem tudnánk megtölteni olyan slágerekkel, amelyek mindenki számára valahonnan ismerősek lennének, holott még elég sok lehetőségünk lenne, de ezek már sokkal inkább réteg zenének minősülnek. Azonban, ha vannak még olyan ötletek, amelyekre mi idáig még nem gondoltunk, akkor azokat szívesen várjuk, és ha összegyűlik annyi, hogy abból érdemes még adást csinálni, akkor készítünk majd úgynevezett duplájú extra adásokat is. Az ötleteket továbbra is megoszthatjátok a facebook.com/duplájú oldalon, vagy az ott található elérhetőségeken. Na de szomorúságra továbbra sincs okunk, ugyanis még előttünk áll egy újabb 2 óra és újabb 12 dalpár is, amelyeket a mai alkalommal is a mikrofon mögött ülő Csák Attila fog majd tálalni. Ja, és érdemes lesz majd az adást végigkövetni, ugyanis a legvégén bizonyítékául annak, hogy mennyire is ért ez a műsor az elmúlt egy év alatt, hozok majd egy meglepetés dalt is. Na de erről egyelőre csak ennyit, addig is azonban rádiózzunk újra együtt, ha tehetitek az elkövetkezendő 2 órában is. Az elmúlt percekben John Michael Montgomery előadásában hallottuk az Icefield című dalt, bár a legtöbben valószínűleg egy másik előadóval ismerik ezt a slágert, azonban először country felvételként vált ismerté. A dalt Gary Baker és Frank G. Myers írta, Myers korábban elmondta, hogy már 1987-ben elkészítették, de 5 éven keresztül hiába kínálták különböző előadóknak, mindenki visszautasította. Az áttörést egy új bemutató felvétel hozta meg, amelyet Frank Myers 1993 elején John Michael Montgomerynek is lejátszott. Az énekesnek tetszett a szám, bár eleinte nem volt biztos benne, hogy helyet kap majd a következő albumon. Végül mégis felvette és jó döntésnek bizonyult. 1993. novemberében jelent meg, majd az 1994-es Kicking It Up című albumának nyitódala lett. Az Icefield 4 héten keresztül vezette a Billboard country listáját, és az év legsikeresebb amerikai country dala lett. A country közösségen kívül is felfigyeltek rá, a Billboard 600 összesített listáján a 42. helyig jutott. A dal egy teljes életre szóló szerelmi fogadalom. Arról szól, hogy a jó és a rossz időben is ki kell állni egymás mellett, és a szerelem az évek múlásával sem változhat meg. John Michael Montgomery Kentucky államból származik, és az 1990-es évek egyik legsikeresebb amerikai country énekese lett. Több mint 30 dalra került fel a Billboard country listájára, köztük 7 egészen az első helyig jutott. Az Icefield több jelentős country zenei elismerést is kapott. Az Amerikai Country Zenei Akadémia az év dalának és az év kislemezének választotta, az Amerikai Country Zenei Szövetség pedig szintén az év kislemezett díjjal jutalmazta. A történet azonban itt még nem ért véget. Az Atlantic lemeztársaság vezetője Doug Morris szerette volna, ha a dal a popzenei közönséget is meghódítja. John Michael Montgomery felvételét azonban nem akarták popdalként népszerűsíteni, mert attól tartottak, hogy ezzel magukra haragítják a country rádiókat, ezért a dalt egy akkori még új amerikai énekegyüttesre, az All For One-ra bízták. A 4 tagú csapat 1993-ban alakult, tagjai Jamie Jones, Delius Kennedy, Alfred Navarez és Tommy Borovják. Az Icefield az 1994-es első albumokon kapott helyet, a felvétel producere pedig a többszörös Grammy-díjas David Foster volt. Az új változat megtartotta a dal romantikus tartalmát, de a country hangzás helyére lágy pop és R&B hangszerelés, valamint a 4 énekes többszólamú előadása került. A feldolgozás még az eredetinél is nagyobb sikert aratott. 11 egymást követő héten át vezette az amerikai Billboard Hot 100-ot, és az 1994-es amerikai évvégi összesítésben a 2. helyen végzett. A brit kislemezlistán 7 héten keresztül állt a 2. helyen, az 1. helytől mindvégig a Wet Love Is All Around című slágere választotta el. Az együttes a dalért 1995-ben Grammy-díjat kapott a legjobb énekes duó vagy együttes pop teljesítményéért. Következzen tehát akkor most ugyanez a szerelmi fogadalom, immár 4 énekhangra építve, ez már az All For One féle Icefield, csak is itt nálunk a

A 80-as évek egyik elengedhetetlen slágere szólt az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ahol továbbra is csak a legnagyobb slágerek és azok feldolgozásai szólnak hétről hétre. Ez volt Phil Collins és a Two Hearts. A felvétel 1988-ban jelent meg és szorosan kapcsolódik a Buster című brit filmhez. Phil Collins nem csak a film zenéjének elkészítésében vett részt, hanem ő alakította a címszereplőt Buster Edwardsot is, aki az 1963-as nagy angliai vonatrablás egyik valódi résztvevője volt. A Duplájó rendszeres hallgatói számára már ismerős lehet ez a film is, ugyanis egy korábbi adásunkban már egy másik igen ismert dalt is lejátszottunk belőle, ez volt a Groovy Kind of Love. A Two Hearts zenéjét, Lemon Dozier szövegét pedig Phil Collins írta, és a felvételt is közösen készítették. Dozier, mint ahogy az már jól tudható, a Motown lemeztársaság történetének egyik meghatározó dalszerzője volt, a Holland Dozier Holland szerző hármas tagjaként olyan előadóknak írt slágereket, mint a Supremes és a Four Tops. Phil Collins számára sem volt idegen ez a zenei világ, néhány évvel korábban sikeresen feldolgozta a már nálunk is korábban elhangzott Supremes nagy slágerét, a You Can't Hurt Me Love című dalát, amelynek egyik szerzője ugyancsak Lemon Dozier volt. A Two Hearts szándékosan idézi fel a 60-as évek Motown hangzását, ami a film korszakához is illeszkedik. A dal két ember szoros összetartozásáról szól, két szívről, amelyek egy gondolatot követnek, együtt dobognak, és az idő múlása sem választja el őket. Az 1988 novemberében kislemezen is megjelent dal jelentős nemzetközi sikert aratott. Az Egyesült Államokban két héten keresztül vezette a Billboard Hot 100-ot, a felnőtteknek szóló könnyű zenei listán pedig 5 hétig állt az első helyen. A brit kislemez listán a 6. helyig jutott, és összesen 11 hetet töltött a legjobb 100 között. A dal filmes alkotásként is komoly elismeréseket kapott. Phil Collins és Lemon Dozier 1989-ben Grammy-díjat nyert vele a filmhez vagy a televíziós produkcióhoz írt legjobb dal kategóriájában. A Two Hearts a Golden Globe díjat is elnyerte a legjobb eredeti film dalként, Carly Simon Let the River Run című szerzeményével megosztva, az Oscar gálán pedig jelölték a legjobb eredeti dal díjra. Az Oscar díjat végül Carly Simon dala kapta. Több mint 20 évvel később magyar nyelven is megjelent a Two Hearts Polyák Lilla és Homonnai Zsolt Két Szív című közös albumán 2010. októberében jelent meg, és ez volt a két musical színész második közös lemeze a 2009-es Ketten után. A magyar szöveget maga Homonnai Zsolt készítette. A Két Szív tehát nem csupán magyarul elénekelt utánzat, hanem külön magyar szövegváltozat. Megtartja az eredeti központi képet, a két egymásért dobbanó szívet, de nem követi sorról sorra az eredeti szöveget. A magyar változatban nagyobb szerepet kap a távolság, a várakozás, a nehezebb időszakok és az a bizonyosság, hogy a két ember végül egymáshoz tartozik. Polyák Lilla és Homonnai Zsolt ekkor házaspárként és musical színészként is jól ismert párost alkottak. Homonnai később egy interjúban elmondta, hogy az album címével az előző lemez a Ketten gondolatát szerették volna folytatni, a Phil Collins dala pedig szinte magától kínálta a Két Szív címet. Phil Collins eredetében egyetlen énekes hang beszél két ember összetartozásáról, a magyar változat duetté alakítja ezt a gondolatot. Polyák Lilla és Homonnai Zsolt felváltva majd együtt énekel, így a szerelmi ígéretre mindkét fél válaszolhat. Következzen tehát a Two Hearts 2010-ben megjelent magyar változata, jön már is Polyák Lilla és Homonnai Zsolt közös duettje, a Két Szív valahol dobban, most itt nálunk.

Az elmúlt percekben Harry Belafonte egyik legismertebb felvétele a Banana Boat vagy másik közismert címén a D.O. című dal szólt itt a duplájóban. A szám gyökerei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza. A D.O. egy hagyományos jamaikai munkadalból alakult ki. A szöveg a banánszállító hajókat rakodó munkások nézőpontjából írja le a történetet. Ezek az emberek éjszaka dolgoztak, amikor a hőség kevésbé nehezítette a rakodást. A hajnal érkezése számukra azt jelentette, hogy véget ért a műszak, azt kérték, hogy számolják össze az általuk berakodott banánfürtöket, majd fizessék ki őket, hogy végre hazamehessenek. A dal legismertebb soraiban tehát nem egyszerűen egy vidám trópusi történet jelenik meg. A nappal érkezését hosszú nehéz éjszakai munka után várják. A közös éneklés és a kérdésfeleletre épülő előadásmód eredetileg a munkaritmusának megtartását és a dolgozók összetartozását is jelentette. A dal nem politikai tiltakozó dal, de valós munkakörülményeket és a kétkezi munkások tapasztalatait őrzi. A legkorábbi ismert lemezfelvételek egyike Eddie Connor és a Caribbeans nevéhez kötődik. 1952-ben Daylight címmel rögzítették. A világsikert azonban Harry Belafonte hozta el. Az ő változata 1956-ban jelent meg a Calypso című albumon, majd kislemezen is forgalomba került. A dal az amerikai slágerlistán az 5. helyig jutott, a Calypso pedig 31 héten át vezette a Billboard albumlistáját. Az album átlépte az 1 milliós eladást is, ami abban az időben kivételes eredménynek számított. Harry Belafonte New Yorkban született jamaikai szülők gyermekeként, gyermekkorának egy részét pedig Jamaikában töltötte. Az 1950-es években az egyik első fekete előadó lett, aki a faji korlátokat áttörve széles amerikai közönséget tudott megszólítani. Énekesi és színészi pályája mellett az amerikai polgárjogi mozgalmakban is fontos szerepet vállalt. Szoros kapcsolatban állt Martin Luther Kinggel és anyagilag is támogatta a mozgalom több kezdeményezését. Fontos azonban külön választani Belafonte a közéleti tevékenységét ennek a dalnak az eredeti tartalmától, ugyanis maga a dal nem a polgárjogi küzdelmekről, hanem a jamaikai rakodó munkásokról szól. A szám 1988-ban egy új nemzedék számára is ismerté vált, amikor felhasználták Tim Burton Beetlejuice című filmjében. A híres jelenetben egy vacsora résztvevőit a ház szellemei természet feletti erővel arra kényszerítik, hogy a D.O. ritmusára énekeljenek és táncoljanak. A vidám zene és a szereplők rémülete közötti ellentét a film egyik legemlékezetesebb jelenetévé vált. 35 évvel később Tim Burton elkészítette a történet folytatását, amely Beetlejuice Beetlejuice címmel került a mozikba. Ehhez született meg a most következő új D.O. feldolgozás. A felvételt Alfie Davis és a londoni Sylvia Young Theatre School Choir gyermekkórusa adja elő. A változat 2024. május 23-án jelent meg digitális kislemezen a Water Tower Music gondozásában, ugyanazon a napon, amikor a film új előzetesébe is bemutatták. Később a film hivatalos zenei albumára is felkerült. A feldolgozás producere a Beetlejuice filmek zeneszerzője Danny Elfman volt, aki Tim Burton számos más alkotásának, köztük a Batmannek, az Ollókezű Edvásznak és a Karácsonyi Lidésznyomásnak is készített zenét. Érdemes egy pár szót szólni a közreműködő Sylvia Young Theatre Schoolról, amely Nagy-Britannia egyik ismert előadó művészeti iskolája. Történet 1972-ben indult részidős foglalkoztatásokkal, teljes idős foglalkoztatással pedig 1981 óta működik. Egykori növendékei között olyan későbbi előadók találhatók, mint Amy Winehouse, Billy Piper és Dua Lipa. Az új feldolgozás lényegesen sötétebb és baljósabb Harry Belafonte közismert előadásánál. A gyermekhangok és a lassabban kibontakozó hangszerrel is egyszerre teszik ártatlanná és nyugtalanítóvá a dalt. Ez pontosan illik a Beetlejuice világához, amelyben a humoros és a félelmetes elemek folyamatosan keverednek. Következzen tehát egy hagyományos jamaikai munkadal 2024-es filmes átalakulása. Alfa Davis és a Sylvia Young Theatre School Choir dala szól most itt nálunk a duplájóban, ez már itt a D.O. Beetlejuice-ból.

Az elmúlt percekben Chrisre a talán egy ritkábban hallott felvétele a Tell Me There's a Heaven, vagyis Mondd, hogy létezik-e Mennyország című dala csendült fel itt a duplájóban, amelyet a korábban ittját hallgatónk Zsolti ajánlott a figyelmünkbe. A felvétel az angol énekes és gitáros 1989-ben megjelent The Road to Hell című albumán kapott helyet. A lemez pályájának egyik legnagyobb sikere lett. 3 héten keresztül vezette a brit albumlistát. Az ismert dal szerzője Chris Rea, a felvételt pedig John Kellyvel közösen készítette. Kis lemezként 1999. januárjának végén jelent meg, a Beatsteiger listán a 24. helyig jutott, 4 hetet töltött a legjobb 40 között, az első 100-ban pedig összesen 8 héten keresztül szerepelt. 1994 végén Chrisre a válogatás lemezéhez kapcsolódva ismét kiadták és újra felkerült a Beat listára. A dal történetének középpontjában egy kislány áll, aki a televízióban háborúról és szenvedő emberekről lát képeket. Nem érti, miért történnek ilyen borzalmak, és a felnőttek sem tudnak megnyugtató választ adni neki. A nagyapja végül a Mennyországról beszél, egy olyan helyről, ahol nincs félelem és fájdalom. A dal címe ezért egyszerre kérdés és könyörgés. A gyermek azt szeretné hallani, hogy a látott szenvedésen túl létezik egy jobb, igazságosabb világ. A dal társadalmi mondanivalója éppen ebben rejlik. A háborút és az erőszakot egy gyermek szemén keresztül mutatja meg, és azt kérdezi, hogyan magyarázhatják meg a felnőttek a gyermekeknek azt a világot, amelyet maguk teremtettek. A dal nem ad biztos választ arra, hogy létezik-e Mennyország, inkább azt mutatja meg, mennyire szükségünk van a hitre és a reményre, amikor a valóságra nem találunk elfogadható magyarázatot. Chrisre 1951-ben született az észak-angliai Middlesbrough-ben, olasz édesapa és ír édesanya gyermekeként. Viszonylag későn 20 éves korában kezdett el komolyan gitározni, mégis 4 évtizedes pályát épített fel. Rekettes énekhangjáról és jellegzetes gitárjátékáról vált ismerté. Legnagyobb sikerei közé tartozott az On the Beach, a The Road to Hell és a később karácsonyi alapdallá vált Driving Home from Christmas. Chrisre a 2025. decemberében 74 éves korában hunyt el. A most következő magyar változat 1994 végén jelent meg Zorán Kellott fenn egy ország című 4 számos maxi CD-jén. A kiadványon csupa külföldi szerzemény átdolgozása szerepelt. Mark Knopfler Vivory című dalának magyar változata a Szép holnap, Leonard Cohen Take This Fall című szerzeményének átirata a Volt egy tánc, valamint Cole Porter True Love című dala. A zeneszerző az eredetihez hasonlóan Chrisre, a magyar szöveget pedig Stevanovics Dusán írta. A fordítás szó ebben az esetben nem egészen pontos, mert Dusán nem sorról sorra ültette át az angol szöveget, hanem az eredeti gondolatból önálló magyar történetet alkotott. Chrisre a dalában egy kislány a televízióban látott erőszak után keresi a választ, a magyar változatban egy idős nagymama tanítja imádkozni a gyerekeket, és ő beszél nekik egy odafent létező országról. A gyerekek kezdetben nevetnek rajta, de később egyre fontosabbá válik számukra a remény, amelyet a nagymama próbál átadni. A magyar szöveg egyik legerősebb változtatása, hogy az égi országot olyannak képzeli el, amely mindenkit befogad és amelyet az emberek még nem tettek tönkre. Az angol eredeti elsősorban azt kérdezi, van-e a szenvedés után vigasz, Dusán szövege ehhez hozzáteszi az emberek felelősségét is, mintha azt mondaná, ha a földi világot újra és újra elrontjuk, hinnunk kell legalább egy olyan helyben, ahol béke és elfogadás vár ránk. Zorán 1942-ben született Belgrádban, családjával 1948-ban telepedett le Magyarországon. Az 1960-as években a Metro együttes énekeseként vált ismerté. A Metro, az Illés és az Omega mellett a magyar beat korszak 3 meghatározó zenekarának egyike volt. Zorán 1977-ben indította el igazán szóló pályáját, amelynek dalait legtöbbször Presser Gábor zenéjét testvére Stevanovics Dusán szövege határozta meg. Munkásságát többek között Liszt Ferenc és Kossuth díjjal ismerték el. A Kellott fenn egy ország idővel Zorán egyik legismertebb dalává vált. Már az 1995-ös Budapest Sportcsarnokban rendezett koncertjén vonós zenekari kísérettel adta elő Malek Miklós vezénylésével, később pedig számos rádió játszási listáján és válogatás lemezeken is helyet kapott. Következzen tehát Chrisre a dalának önálló magyar átdolgozása többek között Zsolti ajánlásával, és ez már Stevanovics Dusán szövegével és Zorán előadásában a Kellott fenn egy ország itt nálunk a duplájóban.

0: új köntösben.
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: dupláljon a feldolgozások műsorát.

több különböző zenei világból merített. Dalaiban a jazz, a blues, a soul, a latin zene és a cigán jazz hatásai is megjelentek, Dunning Klein mély rekettes hangja pedig azonnal felismerhetővé tette őket. A címnek nincs pontos lefordítható jelentése, a Nanéna játékos szavak nélküli refrén, amelyet elsősorban a ritmusa és a könnyű megjegyezhetősége miatt használtak. A dalszöveg egy barátnőkkel eltöltött mozgalmas estét mesél el. A főszereplő telefonon összehívja a lányokat, kiöltözik, majd elindulnak egy szórakozó helyre, különböző emberekkel találkoznak, táncolnak, isznak és hajnalig élvezik az éjszakát. A dal Európában számos országban sláger lett, a német kislemez listán a 16. helyig jutott és rendkívül hosszú ideig 30 héten keresztül szerepelt a legjobb 100 között. Hollandiában bekerült az első 5 közé, és Franciaországban, Ausztriában, Belgiumban, valamint Svájcban is sikeresen szerepelt. A dal népszerűsége hozzájárult ahhoz, hogy az album is nemzetközi áttörést hozott az együttesnek. A videoklip is jól illik a szám hangulatához. Egyetlen folyamatos kamera felvételként készült, vagyis nincsenek benne látható vágások. A kamera végigköveti a tevékenységet, miközben a szereplők egymás után kapcsolódnak be a jelenetbe. Ez a megoldás olyan érzést kelt, mintha a néző is részese lenne a dalban elmesélt éjszakának. A Viacom Dios történetében azonban hamarosan jelentős változás következett. Dirk Schaus 1991-ben kilépett, majd ugyanabban az évben mindössze 29 évesen meghalt. Ettől kezdve az együttes lényegében Dunning Klein köré épülő zenei formációként működött tovább. A csapat később olyan dalokkal aratott sikert, mint a What's a Woman, a Heading for a Fall és a Don't Break My Heart. Pályafutások során több mint 10 millió albumot és több millió kislemezt adtak el világszerte. A Nanéna az elmúlt évtizedekben számos új változatban is megszületett. Az egyik legsikeresebb átdolgozást a német Milk & Sugar páros készítette 2010 végén Hey Nanéna címmel. Ez a változat 2011-ben több európai országban bekerült a legjobb 10 közé, Hollandiában pedig a 4. helyig jutott. Mindez megmutatta, hogy az eredeti dal egyszerű refrénje és lüktetése elektronikus tánczenei környezetben is jól működik. A Milk & Sugar nevű német formációt Michael Kronenberger és Stefan Harming alkotta, művésznevükön Mikey Milk és Stefan Sugar. A páros 1997-ben jött létre, majd saját lemezkiadót is alapított. Elsősorban lendületes tánczenei felvételekkel és ismert dalok újragondolásával váltak nemzetközileg ismerté. Korábban már a nálunk is bemutatott John Paul Young Love is in the Air című slágerét is sikeresen átdolgozták, emellett több világhírű előadó számára készítettek új változatokat. A Viacom Dios dalából készült felvétel 2010. december 20-án jelent meg hivatalosan. A cím elejére egy új szó is került, így lett a Nanénából Hey Nanéna. A dal Németországban a 7., Ausztriában a 6., Svájcban és a Holland Top 40-ben pedig a 4. helyig jutott. Belgium Flamand listáján bekerült az első 10-be, Csehország rádiós rangsorába pedig az első helyet is megszerezte. Németországban összesen 26 hetet töltött a kislemez listán. A Milk & Sugar változata megtartja Dunning Klein eredeti énekét, a jellegzetes fúvós dallamot és természetesen a könnyen megjegyezhető refrént is. Nem újraénekelt feldolgozásról van tehát szó, hanem az eredeti felvétel elemeire épülő hivatalos remixről. A páros erőteljesebb ritmust és elektronikus kíséretet helyezett a dal alá, de nem változtatta meg annyira, hogy elveszítse a Viacom Dios eredetiének játékos kissé régi módi hangulatát. Talán éppen ezért tudott az új változat 20 évvel az eredeti megjelenése után ismét széles európai közönséget elérni. Szóval akkor most nézzük meg, hogy 20 évvel később egy teljesen más technikai környezetben a Milk & Sugar hogyan szólaltatja meg a Viacom Dios nagyslágerét. Szól már is itt nálunk a 7.

elmúlt percekben az 1997-es Eurovíziós Dalfesztivál győztes dalát a Katrina and the Waves előadásában elhangzott Love Shine a Light című felvételt hallottuk itt a Duklájóban, ahol továbbra is változatosan és csak is megkertézve hozzuk a slágereket. A csapat egy brit-amerikai zenekar volt, énekesnőjük Katrina Leskenis az Egyesült Államokban született, de családjával később Angliába költözött. Az együttes az 1980-as évek közepén vált nemzetközileg ismerté. A legnagyobb korai sikerük az 1985-ös Walking on the Sunshine volt, amely a brit kislemez listán a 8., az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a 9. helyig jutott. Az előbb elhangzott dal szerzője a zenekar gitárosa Kimber Drew, aki a Walking on Sunshine-t is írta. A dal eredetileg nem az Eurovíziós Dalfesztiválra készült. A Swindon városában működő Samaritans segélyszervezet 30. évfordulójára kértek egy közösen énekelhető felemelő dalt. A Samaritans olyan embereknek nyújt lelki támogatást, akik magányosak, kétségbe esettek vagy súlyos lelki válságon mennek keresztül. Ez megmagyarázza a dal üzenetét is, amely arra biztat, hogy engedjük a szeretet fényét eljutni minden emberhez és az életünk minden részébe. Nem egyetlen szerelmi kapcsolatról beszél, hanem az együttérzésről, az összetartozásról és arról, hogy a szeretet képes átlépni az embereket elválasztó határokat. Ebben az értelemben a dalnak valódi közösségi üzenete van. A szerzeményről a Samaritans munkatársai úgy nyilatkoztak, hogy akár az Eurovíziós Dalfesztivált is meg lehetne nyerni vele. Az együttes végül benevezte a dalt a brit válogatóba, amelyet megnyertek, így ők képviselték az Egyesült Királyságot az 1997. május 3-án Dublinban rendezett versenyen. A Katrina and the Waves az indulási sorrendben 24-ként, azaz az utolsó előttiként lépett színpadra. A dal fölényesen győzött, 227 pontot kapott, 70 ponttal többet, mint a második helyen végző ír előadó Mark Roberts. 10 ország zsűrije adta meg neki a lehető legmagasabb 12 pontot. Ez volt az Egyesült Királyság 5. Eurovíziós győzelme, és jelenleg is ez az ország legutóbbi első helyezése. A 227 pontos eredmény akkor új rekordot jelentett, amelyet csak 2024-ben múltak felül, amikor a verseny bővülése miatt már lényegesen több ország szavazott. A dal kislemezként is sikeres lett. 1997. április 28-án jelent meg, a brit listán a 3. helyig jutott, és összesen 12 hetet töltött a legjobb 100 között. Ausztriában, Írországban, Hollandiában, Norvégiában és Svédországban szintén bekerült az első 5 közé. A dal később az Eurovízió egyik jelképes dala lett. Amikor a 2020-as versenyt a járvány miatt nem tudták megtartani, a helyette készült televíziós műsor a Europe Shine a Light címet kapta. A műsor végén az abban az évben induló előadók közösen énekelték el a dalt, az utolsó sorhoz pedig Katrina Leskenis is csatlakozott. A dal magyar változata még ugyanebben az évben elkészült. A 400 csodát 1997-ben jelent meg a Szupraic Világslágerek Magyarul című 14 felvételt tartalmazó válogatás lemezen. A CD különböző akkori világslágerek magyar nyelvű átdolgozásai gyűjtötte össze. Ezen szerepel többek között Pintér Csiviki Széttört egy szív című felvétele is, amellyel az adás egy későbbi dalpárjában még találkozunk. A 400 csodát előadója Csepregi Éva sokan viszont neotondalként kezelik, és ez a félreértés is értető, hiszen az énekesnő neve évtizedek óta szorosan összekapcsolódott a neoton familiával, de 1997-ben az eredeti együttes már 7 éve nem működött a régi felállásban. Csepregi Éva a Kockababák tagjaként tűnt fel az 1972-es Kimittutban. A lánytrió később csatlakozott a neotonhoz, majd 1977-ben létrejött a Neoton Familia. Az együttes az 1970-es és 1980-as évek egyik legsikeresebb magyar popzenekara lett, nem csak Magyarországon, hanem több külföldi országban is megjelentek lemezeik. Különösen Japánban értek el komoly sikereket. 1983-ban a Tokiói Yamaha Fesztiválon a Holnap hajnalig nyerte el a nagy díjat. A Neoton Familia 1990-es felbomlása után Csepregi Éva Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal Éva Neoton néven folytatta, emellett szólólemezeket is készített. A 400 csodát tehát pályájának ebben a Neoton Familia utáni időszakában született. A magyar változat megtartja az eredeti dal legfontosabb gondolatát, a szeretet nem csupán érzés, hanem olyan erő, amelyet cselekedetekkel kell továbbadni. Már a magyar cím is erre helyezi a hangsúlyt. Ne csak várjuk a változást, hanem mi magunk is próbáljunk meg csodákat tenni mások életében. A
feldolgozás az eredeti dallamot követi, de Csepregi Éva hangjára és a 90-es évek magyar könnyű zenei hangzására épül. Következzen tehát az 1997-es Eurovíziós győztes dal magyar változata, helyesen megnevezve az előadót most már, ő tehát akkor Csepregi Éva és a Tégy száz csodát. Itt nálunk a Duplán jobban, majd jönnek a hírek és egyéb információk, utána pedig jövünk vissza a második órával, úgyhogy ne menjetek messzire.

0: a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Dupláljó! Azonnal folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árva szúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek, délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
4: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájú utolsó adásának második órájában is. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és továbbra is párossával hozom ebben az órában is a legnagyobb slágereket. Az elmúlt percekben Joe South Games People Pay című felvételével nyitottuk ezt az órát. Ezzel egy korábbi ígéretünkhöz is elérkeztünk, amikor Lane Anderson Rose Garden című slágeréről beszéltünk, megjegyeztem, hogy annak a szerzőjével egy másik műsorban, egy másik nagy siker kapcsán még találkozni fogunk. Nos, most jött el ez a pillanat, a Rose Gardent és a Games People Play-t egyaránt Joe South írta. Egy apró pontosításhoz is szükséges, a Rose Gardent elsőként Billy Joe Royale rögzítette 1967-ben, majd Joe South saját előadásában is megjelenítette. Lane Anderson az ő változatát hallva szerette meg a dalt, és 1970-ben készítette azt a feldolgozást, amely világsikerré tette. Joe South eredeti nevén Joseph Alfred Souther volt. 1940-ben született a Georgia állambeli Atlantába, és nem csak énekesként, hanem dalszerzőként, gitárosként, hangszerelőként és zenei producerként is dolgozott. Stúdiózenészként olyan jelentős felvételeken játszott, mint Bob Dylan Blonde and Blonde című albuma, Aretha Franklin Chain of Fools című dala, valamint Simon & Garfunkel több felvétele. Dalszerzőként is rendkívül sikeres volt, ő írta Billy Joel Royal Down in the Boondocks című slágerét, valamint a Hush című dalt is, amelyet később a Deep Purple vitt világsikerre. Pályájának legnagyobb saját slágere azonban az 1968. augusztusában megjelent Games People Play lett. A dal Joe South első nagy lemezén, az Introspect című albumon kapott helyet. Az amerikai Billboard Hot 100-on 1969 elején indult el felfelé, végül a 12. helyig jutott, Nagy-Britanniában még ennél is sikeresebb volt, a brit kislemezlistán a 6. Írországban pedig a 4. helyet érte el. A Games People Play címét magyarul úgy fordíthatnánk, hogy az emberek játszmái. Ezek azonban nem ártatlan társasjátékok, Joe South arról énekel, hogy az emberek gyakran mást mondanak, mint amit valójában gondolnak, és mást mutatnak magukról, mint amilyenek. A dal bírálja a képmutatást, az egymás becsapását, a vallással való visszaélést, a gyűlöletet és azt, amikor valaki saját érdekei miatt lemond az emberségről. A szöveg egyik alapvető kérdése, hogy miért játsszuk ezeket a szerepeket, és miért nem próbálunk őszintén beszélni egymással. Bár a felvétel több mint fél évszázada készült, a mondani valója ma is könnyen érthető. Az emberek közötti kapcsolatot gyakran nem az őszinteség, hanem az érdekek, az előítéletek és a megtanult viselkedési formák irányítják. Ez tehát valóban olyan dal, amelynek határozott társadalmi üzenete van. A felvétel különleges hangzásának egyik fontos eleme az elektronikus szitár. Ez nem hagyományos indiai hangszer, hanem egy olyan gitárhoz hasonló elektromos hangszer, amely a szitár jellegzetes csengő hangját utánozza. Joe South maga játszott rajta, és ez adja a dal könnyen felismerhető bevezetését. A dal 1970-ben 2 Grammy-díjat is hozott Joe Southnak. Elnyerte az évdala díját, amely elsősorban magát a szerzeményt és annak íróját ismeri el, valamint a legjobb kortárs dalnak járó díjat is. Néhány évvel később a Rose Gardent ugyancsak jelölték az évdala és legjobb country dal kategóriában. Ezt a felvételt 26 évvel később egy egészen más zenei környezetben dolgozta fel a jamaicai Inner Circle. Az együttes 1968-ban alakult Kingstonba és hosszú története során több különböző énekessel működött. Az első korszakuk Jacob Miller nevéhez kapcsolódott, aki 1980-ban mindössze 27 évesen autóbalesetben meghalt. A zenekar egy időre leállt, majd később újra alakult. A nemzetközi áttörés második hulláma az 1990-es évek elején érkezett el. Ekkor Carlton Coffey volt az együttes énekese. Az Inner Circle világsikert aratott a Bad Boys című dallal, amely az amerikai Cops című televíziós műsor főcím zenéje lett, majd a Will Smith és Martin Lawrence főszereplésével készült Bad Boys filmekhez is szorosan kapcsolódott. Ezt követte a Sweet La La, amely több európai ország slágerlistáját is vezette, Nagy-Britanniában pedig a 3. helyig jutott. A Games People Play az Inner Circle 1994-es Reggae Dancer című albumán jelent meg Carlton Coffey énekével. A feldolgozás azért került lemezre, mert a zenekar koncertjei már korábban is kedvelt darabbá vált. Az albumot Grammy-díjra jelölték a legjobb reggae album kategóriájában.
A feldolgozás Amerikában a Billboard 600-on a 84. helyig jutott, Európában azonban ennél jóval nagyobb sikert aratott. Finnországban a második, Hollandiában, Svédországban az ötödik, Svájcban pedig a hatodik helyet ért el, Új-Zélandon a negyedik lett, a brit listán viszont csak a 67. helyig jutott. Az Inner Circle lényegében változatlanul megtartotta Joe South szövegét és annak társadalom kritikáját. A legnagyobb különbséget a hangzás jelenti. Joe South eredetiében a 60-as évek folk és country rockja, valamint az elektronikus szitár különös hangja dominál, az Inner Circle ezt a reggae ritmussal, könnyedebb kísérettel és közösen énekelhető refrénnel váltotta fel. Ettől érdekes ellentét alakult ki, a feldolgozás első hallásra vidám és nyárias, miközben a szöveg továbbra is az emberi képmutatásról, a gyűlöletről és az őszintétlenségről beszél. A könnyedebb zene tehát nem változtatja meg Joe South üzenetét, csak egy új közönséghez és egy új korszakhoz juttatja el. Következzen az 1968-as társadalomkritikus dal 1994-es reggae feldolgozása, amiről azt gondolnánk így első hallásra, hogy egy igazi könnyed nyári dal, és közben pedig na ettől is izgalmas szerintem ez a misor, melyben már is szól az Inner Circle Games People Play című feldolgozása, már is itt nálunk a duplájó misorában.

Az elmúlt percekben a Queen egyik legmegrázóbb felvétel a Show Must Go On szólt itt a duplájóban. A szám 1991. februárjában jelent meg az Innuendo album záródalaként, kislemezen pedig ugyanazon év október 14-én került forgalomba Nagy-Britanniába. Ez volt az utolsó Queen kislemez, amelyen még Freddie Mercury életében megjelent, az énekes alig 6 héttel később, november 24-én hunyt el. Bár a szerzői megjelenésen a Queen együttes neve szerepel, a dal nagy részét Brian May írta, az alapot egy olyan akkordmenet adta, amelyet John Deacon és Roger Taylor játszott, a témáról és a szöveg első gondolatairól pedig Brian May Freddie Mercury-val közösen beszélgetett. A dallamot és a szöveg nagy részét végül Brian May dolgozta ki. A cím magyarul annyit tesz, az előadásnak folytatódnia kell. A szöveg nem mondja ki közvetlenül Freddie Mercury betegségét, de a megtört szívről, a lehulló sminkről, a fájdalom mögött is megmaradó mosolyról, valamint a folytatáshoz szükséges akaratról beszél. A dal ezért elválaszthatatlanná vált Freddie Mercury életének utolsó időszakától. Brian még később elmondta, hogy tartott attól, hogy az énekes megromlott egészségügyi állapotában képes lesz-e teljesíteni a rendkívül nehéz énekszólamot. Freddie Mercury azonban röviden jelezte, hogy megcsinálja, majd felénekelte azt a verziót, amely a végleges lemezen hallható. A kislemez a brit listán a 16. helyig jutott, Freddie Mercury halála után ismét visszakerült a rangsorba, így két külön időszakban összesen 10 hetet töltött a brit top 75-be. Mercury koncerten már nem énekelhette el a számot, a Queen először az 1992-es Freddie Mercury emlékkoncerten adta elő élőben, akkor Elton John állt a mikrofon mögött, a gitárnál pedig Tony Iommi is közreműködött. A dal magyar történetének egyik fontos szereplője Miklós Tibor író, műfordító és dalszövegíró. Az ő magyar szövege az Indulj és játsz címet kapta, és már a 2009-ben kiadott Freddie Mercury emlékkoncert felvételén is szerepelt. Abban a változatban többek között Tóth Gabi, Tóth Vera, Szomor György, Varga Miklós és Serben Attila énekelt közösen. A most következő felvételt viszont a Magic of Music készítette el. A tiszaluci kötődésű formációt három fiatal musical énekes, Petruk Alexandra, Görcsös Szabolcs és Túróci Csaba alkotta. Mindhárman a Kameleon Musical Színház tagjai voltak, és a Zemplén hangja énekversenyen elért eredményeik után Tillinger Attila producer kezdeményezésére alakítottak együttest 2010-ben. Bemutatkozó albumok az Új Csillaggyót 2010 tavaszán jelent meg, és ismert musical és világslágerek fiatalos popos átdolgozásait tartalmazta. Az Indulj és játssz a lemez negyedik felvétele lett. A korabeli beszámolók szerint ez volt az album egyik legtöbbet játszott darabja a csapat fellépésein, és ehhez készült el a Magic of Music első videóklipje is 2010 őszén. Miklós Tibor szövege megőrzi az eredeti dal legfontosabb képeit, az összetört szívet, a könnyek által lemosott sminket, és azt az akaratot, amely a fájdalom ellenére is tovább viszi az embert. A Magic of Music változata azonban az eredeti komor búcsúszerű hangulatát gyorsabb, könnyedebb pophangzásra cseréli. Ugyanaz az üzenet itt két egészen eltérő érzelmi világba szólal meg. A Queen után tehát akkor következzen Perduk Alexandra, Görcsös Szabolcs és Túróci Csaba együttese, a Magic of Music, valamint a The Show Must Go On magyar változata Miklós Tibor szövegével Indulj és járj, mert hogy a show-nak folytatódnia

Az imént Elton John 1973-as Candle in the Wind című felvétele csendült fel itt a duplájóban. A műsorban korábban már találkoztunk olyan magyar előadókkal, például Charlie-val és Demjén Ferenccel, akik évekkel később saját dalukat dolgozták fel újra. Arra gondoltam, ideje megmutatni ennek egy különleges külföldi példáját is. Ez a dalpár ugyanakkor még az ilyen feldolgozások között is rendhagyó. Ugyanaz az előadó tér vissza ugyanahoz a dallamhoz 24 év elteltével, de nem egyszerűen új hangszerelésben énekli el a légi számot. Elton John 1997-ben egy teljesen új szöveggel és új stúdió felvétellel adott más jelentést a dalnak. Az eredeti Marilyn Monroe emlékét idézi fel, az új változat pedig Diana Velsi hercegnőtől búcsúzott. A Candle in the Wind zenéjét Elton John szerezte, a szöveget pedig állandó szerzőtársa Bernie Taupin írta. Az eredeti felvétel az 1973. októberében megjelent Goodbye Yellow Brick Road című dupla albumon kapott helyet. Kislemezként Nagy-Britanniában 1974. februárjában adták ki, és a brit sláger listán 11. helyig jutott. Az Egyesült Államokban ezt a stúdióváltozatot akkor nem jelentették meg kislemezen, ott a lemezkiadó inkább a Benny and the Jets című számot választotta. A dal elsősorban Marilyn Monroe eredeti keresztnevén Norma Jean-ként búcsúzik a filmsztártól. Monroe 1962-ben mindössze 36 évesen halt meg. Bernie Taupin azonban később többször elmondta, hogy nem hagyományos életrajzi dalt akart írni róla. Marilyn Monroe számára annak a jelképévé vált, hogyan emel fel valakit a hírnév, hogyan teszi a nyilvánosság a saját képzeletének tárgyává, majd hogyan őrzi meg örökre fiatalikonként, miután tragikusan korán meghalt. Ezért kap külön súlyt a szövegben a média szerepe is. A dal együttérzéssel beszél arról az emberről, akit a közönség valójában alig ismert, miközben az újságok és a filmipar egy mindenki számára fogyasztható képet alakított ki róla. A szélben égő gyertya ennek a törékeny és kiszolgáltatott életnek a jelképe. Majd aztán 1997. augusztus 31-én autóbalesetben meghalt Diana Velsi hercegné Elton John közeli barátja. A hercegné temetésére felmerült, hogy az énekes a Candle in the Wind átdolgozott változatával búcsúzzon tőle. Bernie Taupin új verszakokat írt a régi dallamhoz. A nyitósorban a Goodbye Norma Jean helyett a Goodbye England Rose, vagyis Isten veled Anglia rózsája került. Az 1970-es változat tehát nem egyszerűen néhány név kicserélésével készült. A teljes szöveg új. Diana életéről, együttérzéséről, az emberekre gyakorolt hatásáról, valamint arról a rendkívüli figyelemről szól, amely életében és halála után is körülvette. Ugyanakkor megmaradt a két történet közötti alapvető kapcsolat. Marilyn Monroe és Diana is világszerte ismert nő volt, akiknek nyilvános képe mögött a közönség csak ritkán láthatta meg a magánembert. Elton John 1997. szeptember 6-án a Westminsteri apátságban rendezett gyászszertartáson adta elő az új szöveget. Nyilvánosan ez volt az első és mindideig az egyetlen alkalom, amikor elénekelte a Diana változatot. Koncertjeink később is az eredeti Marilyn Monroe-ról szóló szöveghez tért vissza. A stúdió felvételt Sir George Martin a Beatles lemezeinek legendás producere készítette. A szám szeptember 13-án a Something About The Way You Look Tonight című dallal közös kislemezen jelent meg. Nagy-Britanniában 5 hétig vezette a slágerlistát. Már a második héten több mint 1,5 millió példány fogyott belőle, az összesített brit eladása pedig megközelítette az 5 milliót. Ezzel máig a brit kislemezlista történetének legnagyobb példányszámban eladott kiadványa. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 élén 11 hetet töltött. Világszerte körülbelül 33 millió példányos eladást szoktak idézni, ezért a könnyű zene történetének egyik legsikeresebb kislemezeként tartják számon. Elton John 1998-ban a felvételért megkapta a legjobb férfi popének si teljesítmény Grammy díját is. Az előadói és szerzői jogdíjakat, valamint a lemeztársaság nyereségét Diana emlék alapjának ajánlotta fel. A kislemez bevétele több 10 millió fonttal segítette a hercegné humanitárius örökségét folytató szervezeteket. Ugyanaz a dallam tehát először a hírnév által felőrölt Marilyn Monroe emléke előtt tisztelgett, 24 évvel később pedig egy egész ország és a világ gyászának adott hangot. Most következzen Elton John 1997-es felvétele a Diana Velsi hercegné emlékére újraírt Candle in the Wind a duplájóban.

0: Ой,진짜 SM 마스터 쥬.
1: 에이, 기도. 에스 어두플란.

Az elmúlt percekben Toni Braxton előadásában hallottuk az Unbreak My Heart című dalt itt a Duplájóban. A 90-es évek egyik legsikeresebb szerelmi balladáját Diane Warren írta, aki többek között Cher, Celine Dion, Aerosmith és Leanne Rimes számára is szerzett világslágereket. A felvétel producere David Foster volt, akinek a neve szintén számos nagyívű pop balladához kapcsolódik. Az Unbreak My Heart Toni Braxton második Secrets című albumán jelent meg 1996 júliusában, kislemezként pedig az év őszén került forgalomba. Ő akkor már világszerte ismert énekesnő volt, első saját nevét viselő albuma vezette az amerikai albumlistát, 1994-ben pedig megkapta a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat. Mély, könnyen felismerhető hangja különösen alkalmassá tette a lassú, érzelmes dalok megszólaltatására. Az Unbreak My Heart címszó szerint nehezen fordítható le, hiszen az angol unbreak ebben a formában szándékosan szokatlan kifejezés. A dalban megszólaló nő arra kéri az eltávozott szerelmét, hogy tegye meg nem történti a szakítást. Jöjjön vissza, hozza vissza az örömet, és állítsa helyre azt a szívet, amelyet összetört. Ez nem egy már lezárt kapcsolat nyugodt felidézése, hanem egy kétségbe esett kérés a veszteség visszafordítására. A dalhoz készült videóklip tovább erősítette ezt a tragikus értelmezést. A Billy Woodruff által rendezett történetben Backstrom párja, aki Tyson Bedruff modell alakított motorbalesetben meghal, az énekesnő pedig közös életük emlékeit idézi fel. A klip tehát a dalszövegben szereplő elvállást végleges vesztességgé változtatja. A felvétel 1996. decemberébe került az amerikai Billboard Hot 100 élére, és 11 egymást követő héten át vezette a listát. A Billboard R&B rangsorában a második helyig jutott, különböző tánczenei átdolgozásai pedig a klublistán is az első helyre kerültek. Nagy-Britanniában szintén a második hely volt a csúcs pozíciója, 12 hetet töltött a legjobb 10 között, és 1996 12. legnagyobb példányszámban eladott kislemeze lett. Toni Braxton 1997-ben ezért a felvételét nyerte a legjobb női popénekesi teljesítménynek járó Grammy-díjat. Az Unbreak My Heart magyar változata a Széttört egy szív címet kapta, és Pintel Csiviki énekelt el. A felvétel, mint ahogyan azt már korábban említettem, az 1997-ben megjelent Supra Hits világslágerek magyarul című válogatás 7. dala volt. A kiadvány koncepciója az adott időszak nemzetközi slágereinek magyar nyelvű megszólaltatása volt. Ugyanezen a lemezen szerepelt például Csepregi Éva 400 csodát című felvétele is, amelyet már az előző órában meghallgathattunk. Pintel Csiviki ekkor már nem számított pályakezdőnek. 15 éves korától 4 éven át tanult Toldi Mária ének stúdiójában, 1987-ben pedig már a Rock Színház előadásaiban énekelt kisebb szerepeket. Részt vett az 1988-as Ki mit tudom, majd Szikora Róbert meghívására az Ergo Proletárs vokalistája lett. Az 1991-es Ábi Pop Fesztiválon a Ne tiltsd le tőlem a szíved című dallal harmadik helyezést ért el, és

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

Az imént ismét egy ismerős dallam csendült fel egy kevésbé ismerős módon, ami nagyon jól leírja azt, amiről igazán szól ez a műsor, a duplájó, amelyben ez volt a Village People 1979-es felvétele, a Go West. A New Yorkban létrehozott együttes ötlete Chuck Morali francia producerhez kötődött. A különböző férfi szerepeket, rendőrt, kabbojt, építőmunkást, motorost, katonát és indiánt megjelenítő tagok látványos színpadi képe szorosan összekapcsolódott a 70-es évek diszkó kultúrájával és a korszak meleg klub életével. A dalok főénekese és több nagy slágertárszerzője Victor Willis volt, aki a rendőr, majd a haditengerész egyenruháját viselte. A Go West, a Village People negyedik ugyancsak Go West című albumán jelent meg 1979-ben. Szerzőként Chuck Morali, Andy Belolo és Victor Willis nevét tüntették fel, a producer Morali volt. A kislemez a Beach Lager listán a 15. helyig jutott, 3 hetet töltött a legjobb 20 között, és összesen 8 hétig szerepelt a Top 75-ben. Ez tisztes eredmény volt, de elmaradt az együttes korábbi óriási sikereitől. A YMCA vezette, az In the Navy pedig a második helyig jutott Nagy-Britanniában. A Go West, vagyis a Menj Nyugatra felszólítás az amerikai kultúrában már jóval a dal megszületése előtt a jobb élet, az újrakezdés és a szabadabb jövő keresését jelentette. A dalszöveg két ember közösen indulásáról beszél egy olyan hely felé, ahol tiszta a levegő, kék az ég, elegendő a tér, és szabadon olyanok lehetnek, amilyenek lenni szeretnének. A dal jelentéséről azonban nem minden alkotó nyilatkozott ugyanúgy. A Village People kulturális háttere, a férfiak közötti összetartozást hangsúlyozó szöveg és a nyugati parti San Francisco szabadságot ígérő képe miatt a számot széles körben a meleg közösség egyik himnuszaként értelmezték. Victor Willis ugyanakkor később határozottan vitatta, hogy a dalt kifejezetten a szexuális felszabadulásról írták volna. 14 évvel később ezt a jelenséget erősítette fel a Pet Shop Boys. A Neil Tennant énekesből és Chris Lowe billentyűsből álló Bidu 1992-ben a filmrendező Derek Jarman tiszteletére rendezett manchesteri eseményen játszott el először a számot. A rendezvény az AIDS elleni küzdelmet támogatta. Chris Lowe azért választotta a Go West-et, mert saját megfogalmazása szerint egy eszményi szabad meleg közösségről szóló dalnak tartotta. Azt is előre érezte, hogy Neil Tennant visszafogott hangján az optimista szöveg úgy szól majd, mintha az ígért világtanás sohasem valósulhatna meg. Ez különösen fontos volt a 90-es évek elején. Az AIDS járvány addigra rengeteg áldozatot követett, köztük a Pet Shop Boys baráti és művészi környezetébe is. A feldolgozás ezért egyszerre lett ünnepélyes induló és egy elveszett vagy elérhetetlen közösség sírató éneke. A zene diadalmasan halad előre, Neil Tennant előadása mögött azonban végigérezhető némi szomorúság. A Pet Shop Boys jelentősen kibővítette az eredeti hangszerelést. Felerősítette a dal akkord menetének hasonlóságát a Pachel Belt híres kánonjához, hatalmas férfi kart alkalmaztak, továbbá új bevezetést, átkötőrészt és befejezést írtak hozzá. Az új szövegrészben már kifejezetten egy olyan ígéret földjéről énekelnek, ahol az emberek szabadon önmaguk lehetnek. A feldolgozás 1993. szeptember 6-án jelent meg kislemezen, majd felkerült a Pet Shop Boys Very című albumára is. A brit listán a második helyig jutott, vagyis 13 helyjel magasabbra, mint a Village People eredetie, és 9 hétig maradt a rangsorban. Németországban, Ausztriában, Svédországban, Svájcban, Finnországban, Izlandon és Írországban is listavezető lett. A Very-e közben a Pet Shop Boys első olyan stúdióalbuma lett, amely feljutott a brit albumlista élére. Howard Greenhall videóklipje újabb jelentéssel egészítette ki a számot. A vörös csillagok, az egyforma alakok, a moszkvai vörös téren forgatott jelenetek és a távolban megjelenő szabadságszobor a Szovjetunió összeomlása után a kelet és a nyugat viszonyára utaltak. Neil Tennant később úgy fogalmazott, hogy Oroszország akkor politikailag és gazdaságilag is nyugat felé tartott. A klip tehát a személyes szabadság mellett már egy történelmi átalakulást is megjelenített. A Village People változata egy napfényes közös újrakezdés ígéretét hordozta, a Pet Shop Boys ugyanezt a dalt monumentálisabbá, politikusabbá és egyben fájdalmasabbá tette. A szabadságot nem biztos célként, hanem vágyott, talán soha teljesen el nem érhető eszményként mutatta meg. Most pedig akkor következzen Neil Tennant és Chris Lowe duója, a Pet Shop Boys, valamint az 1993-as feldolgozás a Go West itt a duplájúban.

Az elmúlt percekben Arash 2004-es bemutatkozó óriási slágere csendült fel itt nálunk a duplájóban, ez volt a Boroboro. Az adás utolsó dalpárjához szándékosan egy rendhagyó feldolgozást választottam. Ebben a műsorban eddig többnyire egy eredeti felvételt és annak egy későbbi változatát állítottunk egymás mellé. A következő szám azonban nem elégszik meg egyetlen dal átdolgozásával. Különböző, könnyen felismerhető zenei részleteket fűz össze, új magyar szöveget illeszt hozzájuk, és az egészet egyetlen humoros egyvelleggé alakítja. Előtte azonban térjünk vissza a most hallott eredetihez. Arash teljes neve Arash LaBeouf, Teheránba született, de gyermekkorában Svédországban élt, és ott kezdte felépíteni zenei pályáját. Miközben produkcióiban a 2000-es évek európai tánczenéjét ötvözte közel-keleti dallamokkal, dalainak jelentős részét perzsa nyelven énekelte. Ez akkoriban szokatlan vállalásnak számított az európai poppiacon, Arash azonban éppen azzal vált felismerhetővé, hogy nem mondott le iráni kulturális és nyelvi kötődéséről. A Boroboro 2004-ben jelent meg, a dalt Arash és Robert Ullman írta, címe perzsául annyit jelent menj el, illetve nyomatékosabban menj. A szöveg egy csalódással végződő kapcsolatról beszél. A dalalanya korábban szerette a másikat, de miután az megbántotta és visszaért a bizalmával, már nem akarja viszont látni. A vidám táncolható zene mögött tehát valójában egy határozott szakítás története húzódik meg. A dal Svédországban listavezető lett, 25 hetet töltött a kislemezlistán és aranylemez minősítést kapott, Németországban a 11., Svájcban a 8., Finnországban pedig a 12. helyig jutott, Oroszországban jelentős rádiós siker lett, és több közép, kelet és délkelet-európai országban is népszerűvé vált. Különlegessége éppen abban rejlett, hogy egy perzsa nyelvű dal európai popslágerré tudott válni. Alternatív változata a 2005-ös indiai Bluffmaster című filmben is szerepelt, így a szám az európai sikeren túl újabb közönséghez jutott el. A most következő feldolgozás az erdélyi Magyar Insect együtteshez kapcsolódik. A Sepsiszentgyörgyi zenekar 1993-ban alakult, kezdetben rock és punk zenét játszott. Első lemezeik még nem hoztak számukra széleskörű ismertséget, ezért később irányt váltottak. Népszerű slágereket kezdtek humoros magyar szövegekkel, látványos jelenetekkel és mozgalmas színpadi műsorral átdolgozni. Az áttörést a Mamalej című paródiájuk hozta meg, amely az interneten gyorsan terjedt, bekerült a Lakodalmas Zenekarok műsorába, és a Román Rádió 21 országos hálózata is játszotta. Az Amilyen Olyan című albumok aranylemez lett, kibővített változata pedig a Fele Apu Fele Víz címmel jelent meg, és platina lemezes sikert ért el. Az album elnevezése egy ismert erdélyi nyelvi játék, amelyet a kétnyelvűség jelképeként is emlegetnek. Érdekes módon még erdélyi anyanyelvi vetélkedőkön is találkozni a szándékosan elferdített kifejezéssel. A 2008-as Ahogy esik úgy suppan című lemezt a korabeli Háromszék beszámolója a nyár egyik legnagyobb helyi lemez sikereként említette. A zenekar legismertebb felállásában Csutak Levente, vagyis Csuti volt a frontember, mellette Timkó és Pesmi szerepelt. Csutak Levente egy későbbi interjúban elmondta, hogy az új magyar szövegeket elsősorban ő írta, de a többiek ötletei is bekerültek a dalokba. A számokat rendszerint az éppen népszerű slágerek közül választották, majd humoros történetté formálták át őket. A nálunk Hippi-Pipi címmel szereplő felvétel ebből a paródia hagyományból nőtt ki. Nem egyszerűen lefordítja az Arash szövegét, és nem is játsza végig változatlanul a Boroboro zenéjét. A dal részleteket váltogatja, eltérő zenei ötleteket kapcsol össze, miközben az Insect saját magyar szövege tartja egybe a produkciót. Nos hát akkor érdemes figyelni, hogy hány dalt is ismerünk fel az elkövetkezendő percekben. Már is jön itt nálunk az Insect, és a Hippi-Pipi szerintem kizárólag csak is itt a duplájóban.

Egy igazi feldolgozás paródiával zártuk a duplájú egyéves történetét, amely az Arás Boroboró című dalát hagyta meg fővonalként, de közben azért rengeteg más ismert slágert is behozott a felvételbe. Annyit azért el kell mondanom, hogy amikor kitaláltam ezt a műsort, és elkezdtem hozzá gyűjteni a dalpárokat, és eljutottam odáig, hogy keresek érdekességeket is, akkor talán az első között találtam rá erre a dalra, és már akkor azt gondoltam, hogy ez majd egy kiváló befejezése lesz ennek a gyűjteménynek. Az elmúlt 52 adásban azt próbáltuk meg bebizonyítani, hogy a feldolgozás nem feltétlenül csak az ötlettelenség, ha nem tudnak már új dalokat kitalálni, vagy a lenyúlás és a könnyed pénzkereseti lehetőségek szüleménye lehet csak, hanem lehet akár egy újra gondolt változat, akár a fejlődő technikai eszközök segítségével, akár egy átírt szöveggel, vagy akár egy másik hangon. Az elmúlt egy év alatt igyekeztünk szinte minden zenei stílusból példákat hozni, és 624 dalpáron keresztül 1248 slágert bemutatni a talán legismertebbek közül. Tudjuk azt, hogy ez a lista nem teljes, hiszen akár az általunk választott dalokból is lehetett volna jó néhány esetben egy másikat is választani, illetve még számtalan olyan dal is létezik, amely vagy feldolgozás, vagy már újra gondolták. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy még egy év adott, azaz ugyanennyi közismert dalt már nem fogunk tudni összegyűjteni. Azonban, ha úgy gondoljátok, hogy vannak még olyan dalpárok, amelyeket nem említettünk és szívesen is hallanátok, akkor a facebook.com/duplájú oldal továbbra is rendelkezésre áll ezek megosztására. Ha összegyűlik annyi dalpár, amelyből tudunk újabb műsorokat készíteni, akkor Duplájú Extra néven ígérem be fogjuk őket mutatni, mint ahogyan azt már az adás elején is említettem. Most azonban nem maradt más hátra ebben a rendkívüli megszólalásban, mint hogy megköszönjem azok segítségét is, akik a háttérben is rengeteget segítettek abban, hogy ez a műsor létrejöjjön. Így hát köszönöm Taskovics Adélnak, aki vendégként is volt nálunk, majd a később hallgatóból szerkesztővé Avanzsát Helmes Renátának és Kövesdi Zsoltnak, továbbá vendégeinknek, akik jelenlétükkel színesebbé tették egy-egy adás tartalmát. Itt volt velünk Bojtor Zoltán, Várkonyi Attila, azaz DJ Dominik, Bétót László, Jeszenszky Zsolt, Spiegelharter László, azaz Spiggy Boy, Arató Andris, a videodiszkós, valamint Abaházi Csabi is. Köszönjük a rengeteg visszajelzést, mert ahogy a más rádió műsor, ez sem jöhetett volna létre nélkületek. És már csak a búcsú előtti egyetlen dolog maradt hátra, azaz a bizonyos meglepetés dal, ugyanis aki figyelemmel követte más idősávokban a rádió műsorát, az hallhatta már a műsor ajánlóban azt a duplájú ajánlót, ami konkrétan csak zenés. Na most ennek az alapötlete egy hallgatótól a nálunk játranitól érkezett, aki a mesterséges intelligencia segítségével készített egy dalt a misorról, tehát fogalmazhatok úgy, hogy ezt a misort is elérte a mesterséges intelligencia. Nos, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, azt majd mindenki eldönti mindjárt, ugyanis ennek a korszaknak a lezárásaként mindjárt ezzel a dallal búcsúzunk tőletek, tehát meghallgathatjátok teljes egészében azt a változatot, amelyet eddig csak a promóként hallgathattatok. Szerintem nagyon jó lett, mert nem szeretném már tovább húzni az időt, hiszen így is túlléptük a rendelkezésünkre álló időt, így már nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek az elmúlt egy évben tett kitartó figyelmet, illetve azoknak is, akik csak olykor hallgattak bele a műsorba, mert tudom, hogy ezekből is van bőven. Én bízom benne, hogy hamarosan egy új műsor keretén belül egészen biztosan találkozni fogunk az éterben, mint például a Triplájó, amely megvalósításán is elkezdtünk már dolgozni. Akik lemaradtak, vagy esetleg újra hallgatnák az adásokat, azok számára is jó hírrel tudok szolgálni, mert a jövő héttől újra megismételjük ugyanebben a jól megszokott idősávban szombatonként az adásokat, tehát továbbra is lesz majd Duplájó, tehát akár találkozhatunk a jövő szombaton is a szokott időben, de most azonban az élő adásban tényleg elköszönök tőletek. Az elmúlt két óra is a Duplájó műsorvezetőjét, Csák Attilát hallottátok, vigyázzatok továbbra is magatokra, sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedű Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
5: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
6: www.kaszanap.hu
7: Jogomvan.hu
8: Jogomvan.hu
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
3: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show. UK.
13: 3 évtized legendái az angol slágerlisták éléről. Már is jön egy igazi multidézés, és csak is a legjobbak, az angolok kedvencei, no meg az egész világ ezektől volt hangos. Köszöntök mindenkit, ez itt a UK Fever Show. A mikrofonnál Szomber Gábort hallják, zenei időgépünk már is újra bekapcsolásra került. És már is mondom, és mutatom, hogy a mai napon melyik évből válogatunk.
11: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 1983.
13: 1983 angol lista vezetői, tehát a mai 60 perc terítékén itt a UK Fever Show-ban, és én garantálhatom, hogy igazi klasszikusok játsszák a főszerepet a mai egy órában. Én amondó vagyok, hogy vágjuk is bele, hiszen 12 remek lista vezetőt hoztam a mai napra is. Ezek közül nem sokára a Casey és a The Sunshine Band közöse. A Give It Up jön nem sokára, előtte azonban egy 83-as klasszikus. Az angol listák éléről a Culture Club és a Karma Chameleon, ez már is itt a UK Fever Show-ban.
12: UK.
11: UK. UK Fever Show.
10: UK Fever Show. A legendák órája.

0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: This is UK Fever Show. UK Fever Show. With Somi.
2: Ma is olyan dalokból válogatunk, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit, természetesen csak is a legjobbak. Nem véletlen, hiszen vezették az angol slágerlistákat. Ilyen például Philip David Charles Collins is, akinek jobban tetszik, mondom úgy, hogy Phil Collins. 1951. január 30-án született az Oscar és Golden Globe díjas angol dobos és énekes színész. 67-ben egyébként Collins a Melody Maker című labban felfigyelt egy hirdetésre, amelyben a Genesis együttes dobost keresett, jelentkezett tehát, a meghallgatás pedig sikerrel járt. A dobolás mellett esetenként néha énekelt is, ám az írással akkor még nem próbálkozott. Első válása után 1981-ben Collins kiadta első szólólemezét, a Face Value-t, amely hangos sikert aratott. Szóló énekesként pedig ugyanolyan ismerté téve ő magát, mint a Genesis-t. Ettől kezdve szóló és a Genesis turnék váltakoztak egészen 1996-ig, ekkora már második feleségétől is elvált, és halláskárosodása miatt az orvosok eltanácsolták a turnézástól. Ekkor hozta létre Henry Mancini karnaggyal a Phil Collins Big Bandet, amelyen hangulatos jazz koncerteket adtak Amerikában, Angliában és Franciaországban. 1983-as egyik legsikeresebb szólódala Phil Collinsnak ez a You Can't Hurry Love, mindjárt itt a UK Fever Show-ban, őt pedig Billy Joel követi majd nem sokára, a legendás Uptown Girl halhatatlanjaink sorából 1983-ból.
1: UK Fever Show, a legendák órája.

0: Hobby Radio.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.
2: Már is folytatódik a legendák órája. Ez itt még mindig a UK Fever Show. Már is jön egy olyan énekesnő, aki bizony Walesben látta meg a napvilágot 1951. június 8-án, miközben Gaynor Hopkins Skiven néven, de nem így ismerjük őt, hanem hogyha azt mondom, hogy Bonnie Tyler, hát bizony, ő a fénykorát az 1980-as években élte, amikor is az egész világot meghódította a Total Eclipse of the Heart slágerrel. Kortársait is felülmúlt a sikereivel, és ő volt az első női előadó művész, aki felkerült a brit slágerlista első helyére, és ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Rekettes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti egyébként Bonnie Tyler, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie nem bírta, és elüvöltötte magát. Ez a hang tette őt világszerte ismerté és sikeressé, és amint már mondtam, az 1983 megasláger Bonnie Tyler és a Total Eclipse of the Heart már is itt a UK Fever Showban, aztán pedig a pop koronázatlan királya, és szerintem mindmáig a zenetörténelem legfantasztikusabb dala, amely bizony 1983-ban az angol listát is vezette. Michael Jackson érkezik nem sokára, és a Billie Jean itt a UK Fever Showban.
3: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig
4: az angol listák királyaival.
3: Ez a UK Fever Show.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívül intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudna ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője üdvözli a hallgatókat. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma augusztus 29-e szombat van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 28,7 fok van. Ma Beatrix és Erna hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma augusztus 29-e van, ma a Magyar Fotográfia napja van. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1526-ban a Mohácsi vész. A csata sorsa másfél óra alatt el volt döntve. Szakadó zápor fötte, azon kevesek futását, kinek menekülniük sikerült. Lajos király, midőn a Cselepatakon átugratni akart, lovahanyattesvén a mocsárba fulladt. 1963-ban felavatják Miskolcon a 73M, magas avasi kilátótornyot. Zene után folytatjuk.
2: Hobbi rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobbi rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk attanhass.
4: Műsorajánló.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
8: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
11: UK Fever Show.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 29-én köszöntjük Beatrix, valamint Erna nevű kedves hallgatóinkat. A Beatrix női név latin eredetű, lelki tulajdonságot fejez ki, jelentése boldogító és boldogságot hozó. Augusztus 29-én kívül ünnepelnek még január 18-án, július 29-én, valamint október 14-én is. A név becézése Bea, Beácska, Brike, Beus, Betty és Bettus. A név jeles viselői aragóniai Beatrix királyné, valamint ön, kedves Beatrix. Ezen a napon köszöntjük még Erna nevű kedves hölgyhallgatóinkat is. A germán eredetű név az Ernestus, férfi név női változata. Jelentések komoly, valamint határozott. Ünnepelnek még január 12-én és május 5-én is. A név becézése Ernácska, Erni és Ernike. Jeles viselői a névnek. Szöveg Erna, zenetanár, Erna Szek, német operaénekesnő, valamint ön, kedves Erna. Ezen a napon köszöntjük még Bolda, Cézár, Ernella, Ernesta, Ernestin, Ernestina, János, Sebő, Szabella, Szabin, Szabina, Szabrina, valamint Trixi nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 29-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel is készültem a mai napra. A 15. században kezdünk. 1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi léra első jelentős képviselője. A 16. századdal folytatjuk. 1526. augusztus 29-én a Mohácsi csatában II. Szulajmán török szultán legyőzte a II. Lajos király által vezetett magyar hadsereget. A harcban életét vesztette II. Lajos, akivel a jagellók magyar csajága kihalt. Ugorjunk a 19. századra. 1842. augusztus 29-én a nankingi szerződéssel véget ért a Nagy-Britannia és Kína között az 1839 óta zajló ópiumháború. Maradjunk még a 19. században. 1885. augusztus 29-én Gottlieb Daimler német feltaláló szabadalmaztatta a világ első benzinmotoros kerékpárját. A fából ácsolt, robosztus alkotmány csak nagy jó indulattal lehetett biciklinek nevezni, de legalább elbírta a nehéz motort. Daimler bízott abban, hogy ha az ember a kerékpáron nem borul fel, akkor a motor hajtott a biciklin is egyensúlyban marad, így kezdődött a motorkerékpár karrierje. Folytassuk a 20. század elejével. 1908. augusztus 29-én megszületett Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. Egyik leghíresebb műve a Védett férfiak. Maradjunk továbbra is a 20. században. 1923. augusztus 29-én megszületett Lord Attenborough, Oscar-díjas angol filmrendező, színész és producer. Ugorjunk 1938-ra. Augusztus 29-én meghalt Karinthy Frigyes, író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk 1953-mal. Augusztus 29-én Berlinben meghalt Mihály Dénes gépészmérnök, a távolbalátás nemzetközileg elismert úttörője. És végül, de nem utolsó sorban, 1958. augusztus 29-én született Michael Jackson, amerikai poppénekes zeneszerző. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga is fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 2026. augusztus 29-e, szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. Herodes félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Evangélium Szent Márk könyvéből, 6. fejezet, 17-től a 29. versig. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost, és börtönbe vetette, testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenne testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg a vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött: bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Anyja ezt felelte: keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Elmélkedés. A mai evangélium egy sötét, megrázó jelenetet tár elénk, egy igaz ember, keresztelő János, aki Isten nevében szólt, börtönbe kerül, majd elhallgattatják, Heródiás kérésére lefejezik. A világ, amely nem viseli el az igazság szavát, inkább megöli azt, aki kimondja az igazságot. János személye rendkívüli, ő a próféta, aki szavaival és életével is tanúságot tett. Már anyja méhében felismerte az üdvözítőt, azután a pusztában élt, készült a küldetésére. Nem hajolt meg senki előtt, csak az Isten előtt. Nem kereste az emberek tetszését, hanem az igazságot hirdette. Heródes tisztelte Jánost, mert igaz és szent embernek tartotta. A lelki ismeret felvillantja a lehetőséget a megtérésre. De Heródes inkább a gyengeséget választotta. Fél a vendégektől, a feleségétől, a közvéleménytől. Ahelyett, hogy engedne Istennek, inkább enged mások elvárásainak, és ezzel végleg elzárja magát az igazságtól. Keresztelő János halála emlékeztet minket arra, hogy az igazságért való kiállás sokszor nem hoz sikert vagy elismerést, hanem ellenállást, sőt, üldözést vált ki. A keresztény élet nem a világ elismeréséért folyik, hanem az Isten előtt való hűségért. János élete és halála ma ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk. Merünk-e igazat mondani, amikor kényelmetlen? Merünk-e megszólalni az igazságról, amikor mások bűnös módon hallgatnak? János hangja nem némult el végleg. Ma is halljuk, ma is tanít. A bűnös világ hangos, de ma mi vagyunk azok, akiknek hangján az igazság tovább szólhat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem keresztelő János bátorságából, hogy ne féljek kimondani az igazságot akkor sem, ha ezért elutasítanak. Ne engedd, hogy a félelem vagy a megfelelési vágy eltérítsen a te utattól. Add, hogy életem ne magamról szóljon, hanem rólad, és szívemben mindig te légy az első helyen. Erősíts meg, hogy mindig hűséges maradjak hozzád. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben gazdag lapszemléjén, ahol a kulturális és társadalmi élet legfontosabb eseményeit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a kézzelfogható múlt akadálymentes régészeti előadás sorozat következő állomásán, szeptember 23-án a gepidák történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik betekintést nyerhetnek abba a népbe, amely túlélte Attila Hun uralmát. A látássérültek integrációjának és hozzájárulásának fontosságát hangsúlyozta a Hanoi Vakok Városi Egyesülete augusztus 25-i tudományos szemináriumán, amely Ho Chi Minh ideológiájának értékeit vizsgálta a fővárosi közösség fényes útja kapcsán. Beszámoltunk arról is, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 40 éve történt című ismeretterjesztő előadásán Batonai Alexandra és Sárvári Martin történészek részletes áttekintést nyújtottak a csernobili katasztrófa körülményeiről. Ugyanez az egyesület most tehetséges előadók jelentkezését várja, hogy új közösséget hozzanak létre a kulturális programok gazdagítása érdekében. Kiemelték továbbá Trinity Ki Hoa jelnyelvi tanár példátlan elköteleződését, aki a hallássérült diákjai számára hídépítő munkát végez, és szenvedélyes, szavak nélküli órái sokakat megérintettek. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Maradjon velünk, mert a nap hátralévő részében is izgalmas programokkal várjuk Önt, kezdve a 19. órai vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége report, interjú, tudósítás műsorral, amelyben a nap legfontosabb hírei és szórakoztató elemek is helyet kapnak. Ezt követően a 20. órában a Konyha főnök ajánlata című gasztron.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Budapesten 28,7 fok van. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Egészségedre!
1: Egészségedre!
2: Egészségedre!
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lennet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az oktatási és gyermekügyi minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez.

0: Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel António Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére, egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
7: Csak itt a Hobby Rádió.

0: József Attila.
1: Rejtelmek. Rejtelmek, ha zengenek, őrt állok, mint mesékbe. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem, és szól a szív, folyamodnak, te érted. Én is írom énekem. Ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget.

0: Kedves gyerekek, Hevesi Zénó mond mesét.
1: Ma este Marék Veronika Harcsabajusz kapitány című meséjét fogjátok hallani. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajsza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá. Csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akart gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált. Ezer fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el. Azzal felugrott, s elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, erősen nézett a lába elé, s egyszer csak neki ütközött valaminek. Bocsánat, morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyatott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt még meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte. Te leszel a híres nevezetes száguldó kacsa. De lássunk munkához! Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, s az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába köteleket kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren. Indulhatunk, ezer rozmára gyar, de hová? Merre menjünk? A kapitány körülnézett, meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva, a tenger túlsó partjára. Elviszem a színes ceruzákat. Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának. Indulás! Nagyot fújt a vitorlába a sóstengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörmögni kezdett jó kedvében. Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza, hintáztatnak a habok, Harcsabajusz én vagyok. Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt, nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityergett valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett. Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg, mordult rá a kapitány. Mi bajod van?
2: Gyere, játsszál velem, zokogta az elefánt. Olyan egyedül vagyok, mindig unatkozom.
1: No, akkor hagyd abba a sírást, mert itt vagyok én. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek, bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak, a kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek, dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el, ne menj el, játszunk még.
1: Nem lehet, sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: Ezer rozmára gyar, engedd el a hajót, kiabálta a kapitány.
2: Én is veled megyek, mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba.
0: A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom, morogta Harcsabajusz kapitány, elefánt nem félel ezen a kis hajón.
2: No, add már ide a ceruzákat, és megyek. De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat. Mi ez?
1: Megenni nem lehet, csak kopogni tudok vele. Ide nézd, te buta! Itt egy darab papíros, rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez Harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg sem hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle. Nem bánom, maradjon a tied az az egyszerúza. Nem sokára újra eljövök. A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajójából, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot. Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt, s röpült a hajó a vizen vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott. Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád. Rajzolhatsz, amennyit akarsz.
3: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézz, ez itt egy bálna.
0: Várj, elefánt. Itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba, bontsd ki. Én meg sietek tovább. A kapitány a hajójába szállt, nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigetről. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
3: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagyfülű, gombszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt és magyarázni kezdte a pici elefántnak. Látod, ez itt Harcsabajusz kapitány. Ez a hajója, ez egy bálna, ez meg egy cápa. Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott és azt mondta. Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincsen búbánatos elefánt.

0: Marék Veronika Harcsa Bajusz kapitány című meséjét Hevesi Zénó mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ah, io lo do a microfono, me. Odascio.
1: Odascio.
0: Odascio.
1: Vero odascio.
0: Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljem. Nagyon szépen megkérem, hagyj, hogy elmondjam, hogy miről. A dolgokat szeretném.
1: Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát.
0: Hát nem...
1: Most nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején...
0: Édesapuka, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sinre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrény. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Na.
0: Idősebb Káló József, édesapám. El fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mondta, hogy mácsat fogja sopam elénekelni.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerát? Mondja meg őket! Nem látott még citerát? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához, beszélettem. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombot égítottam.
1: Dombon van a háza, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg, hogy a szelekkönyvi kivonat. Ennek a szép banalánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta. Na, már itt tartunk. Megszereztük Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba. Ott áll az öreg, és rángatja a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Mocskos pofádat, fiam! Beköltöztem, szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Haza megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, átki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogja, úgy a falhoz vágott.

0: Jó. Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most maga bejelentem, elének a dolg. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na gyerünk, fatere! Így az életben nem fogja végének élni. Lekéstük a kápolnás néki csatlakozás meg. Most énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön.
0: Alsó őrsön, az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhidavágó őrs. Na jó, kész, én magam hozzám. Ennek a szép barna lánynak Dombona Márcsat volt és apa Merinek.
2: Dombo... Dombon van a házat.
0: Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy fókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még az életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
2: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
0: Ennek a szép baralánya kapjon bele, fater, ne cipálj.

0: Gyerünk! Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemencsin első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keresi is a zsűri azóta rendesen.
1: Ennek a szép annalának dolgom van a ház.
0: Ez az, hogy bázad, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van?
1: Elfelejtettem.
0: Mondja, papa, ennyire gond van, miért nem megy be az orvos, az ingyen van?
1: Voltam.
0: Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen az, azt jól mosdassák meg, tudom én.
1: Fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, azt kész.
0: Jó,
1: nem kell, hogy nekem segítség.
0: Nem segítség.
1: Ne súgjál
0: neki. Súgjon magának a déli szél, azt súgjon. Ne súgjon magának. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életében egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség.
1: Azt mondtam, hogy elmondom, és kész.
0: Hát azt nem akarok én magával.
1: Nem kell, hogy súgjál. Azt mondtam, és kész.
0: El vagyunk kint.
1: Ennyiben, na. Fejezd abba, és kész. Azt mondja. Ennek a szép barna lánynak dombom van a háza.
0: Sudar.
1: Ne súgj.
0: Nem, csak mondtam. Nem.
1: Nézzem. Sudar, jegenye fa van az. Ott vazsában.
0: Heres uram.
1: Ne zúgjál! Megmondta!
0: Megmondta!
1: Nem megmondta!
0: Megmondta!
1: Mit mondta?
0: Hát ez az, ezt nem tudom én sem.
1: Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na most súgjál.
0: Be! Persze, most súgja! De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe, mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinál?
1: Téged, fiam! Édes fiam, amikor én már ott 1910-ben, már ott a viharsarokba fölkeltem...
0: Fő, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, akkor kezdtem.
1: Amikor 1914-ben, az első nagy háborúba elmentem a frontra katonára...
0: Fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúdtapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte be az olasz tüzérség minden nap.
1: Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam.
0: Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlem.
1: Viccelődik. Csak azt elfelejtett, fiam, hogy én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat.
0: Papa, nagyon buta vicc. Nagyon buta vicc, ott van mind a két lába.
1: A csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták.
0: Néma, be van zárva. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra
1: meséljön. Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas vörös...
0: Mi volt maga elvetemült? Mi volt maga?
1: Vörös.
0: Az erőködéstől? Nem szégyeli magát, ott ment a horti lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bírta a géppuskát, arrébb húz az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen.
1: Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat, én egyből bementem.
0: Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be?
1: Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság.
0: Jaj. 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van?
1: Még kellett,
0: mondja meg. De miért kellett magának?
1: Elmondom.
0: Még kellett?
1: Azért, mert vittek.
0: Papa, ki vitte magát?
1: Hát a lábaim
0: vitte. Azért mondom, apukat rá. Hát aztán, amit csinált magot nekem 44-ben a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem,
1: a
0: hogy...
1: Cirkusz volt, fiam, ott
0: mi volt az ott?
1: 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én 10 lakozásból felrobbantottam.
0: A lovasszobrot?
1: Aztat!
0: Tudja, mit robbantott fő?
1: Hát.
0: A csodálkozó biciklis postást apukat rá. téma be van zárva. 45-ről meséljön.
1: Tessék, fiam, 45-ről. Na, akkor 45-ben jöttek a partizánok.
0: Végre, apuka, ezt mondja.
1: Jöttek a partizánok 45-ben. Én adtam nekik meleg ételt.
0: Rendes dolog volt,
1: apuka. Meleg ruhát.
0: Ez is rendes dolog.
1: Bekötöztem a sebeiket.
0: Ez is rendes dolog. Hálásak voltak a partizánok, apuka.
1: Hálásak.
0: Jó van, apuka. Megköszönték a partizánok?
1: Megköszönték.
0: Na, mit mondtak a partizánok? Mondták, hogy...
1: Dankeső.

0: Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentést nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a partizkár az ajtóstól.
1: Ajtóstól berobbant?
0: De miért robbant be magad?
1: Azért, mert aknára léptem.
0: '52-ben a legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányosházaknál, bedörömbölt a baltába, és kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH, nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Mit csinálta?
1: Édesfiam, akkoriban ez volt a népszokás.
0: Papa, az is népszokásod, hogy 56-ban háromszó diszidált apukat. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Még kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van?
1: Hát, úgy néztek ki.
0: Téma be van zárva. De amikor harmadszor elkapták magát Albert Isten egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négy kézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyetükben megállnak a fejlődésbe. Kész, bejelentem, megyünk a dolgunk, nem, mindent nem csinálom. Idősebb Kálló és a Fidesz, meg fogja nekezni a barátokat, mondom, a csapat is már engedjen. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint...
1: Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget.
0: Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig.
1: Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Kupas, kupas, mi van vele, kupas?
0: Meg tolótetős, meg lentgyerekes, meg mit tudom én micsoda.
1: Zsebkendőm, négy sorka.
0: Papa.
1: Fel van virágos.
0: Papa, sudár jegenyefa.
1: Az is. Sudár jegenyefa van a Gábor Áron.
0: Papa.
1: Nak.
0: Pláne, gyönyörű, jó van.
1: Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kikölmek.
0: Meg is ölem.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: kamu reklám.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg híreinket teli szájjal. Az új tízezres korszerűbb és biztonságosabb papírpénz, mint az amerikai dollár, illetve számos más nyugati bankjegy, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik vezető munkatársa. Szakértők szerint a kereskedelmi forgalomban kapható nyomdatechnikai berendezésekkel a tízezres gyakorlatilag hamisíthatatlan. Még az is nehezen képzelhető el, hogy a laikusok megtévesztésére alkalmas utánzat készüljen. Külföldről. Csehországban továbbra is rendkívül nagy feszültség és padhelyzet van az egészségügyben, mert a cseh orvosi kamarának is az általános egészségbiztosítónak a legutóbbi ma reggelig tartó, több mint 7 órás tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk abban, miként fizesse a biztosító az orvosok munkáját. A rendezetlen helyzet következtében a körzeti kezelőorvosok többsége kezdődött a készpénzben fizetteti meg az emberekkel munkáját, ami a lakosság körében komoly feszültséget keltett. Időjárásunkról néhány szóban. Néha megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütésre lehet számítani. Eső elvétve néhány helyen valószínű. Mérsékelt, délnyugati szél várható. A hőmérséklet jelenleg 31 és 34, késő este 25 és 23 fok várható.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni.

0: Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió!
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Nagyon-nagyon szép napot kívánunk mindenkinek, elérkezett újra kulináris kalandozásunk órája, tehát a konyhafőnök ajánlata, és hát gyorsan meg kell kérdeznem a konyhafőnökünket, egyébként Nacsa Mónit, aki újra itt van, hogy fürdőruhában lehet-e főzni?
8: Nem, szigorúan tilos.
7: De mondjuk, hogyha a tengerparton főzünk.
8: Az megint más, de én úgy gondolom, hogy a legkiválóbb spanyol és olasz, illetve portugál éttermekben sem szokott kisfecskére vetkőzni a séf úr, amikor beáll ugye a konyhába, még hogyha ott tűzforró 40-50 fokos átlaghőmérséklet is van mondjuk egy jobb nyári napon. De természetesen Szomer Gábor László Bazulnak néha még ezt is engedélyezzük, hiszen mi itt azért a mi rádiónkban, a konyhafőnök ajánlatában kevésbé szigorúbb szabályokat szoktunk követni, de gondolom ezt azért általában a műsor menetéből már önök is észrevették, kedves hallgatóink.
7: De most tényleg gondold el, hogy mondjuk van egy étterem, és mondjuk annak egy hölgy a fő szakácsa, aki ráadásul nem is abba a bányarém kategóriába tartozik, hanem igencsak dekoratív, és milyen jól mutatna, hogy kimegy egy kis rezsóval, meg a hozzávaló cuccokkal a tengerpartra, levetkőzik bikinire, és akkor elkezd ott főzni.
8: Szerintem ne próbáljuk ezt kiszomni, ez most nem a főzünk szexisen és mindig, hanem ez a konyhafőnök ajánlata, úgyhogy azt javaslom, hogy vágjunk bele a mai műsorunkba, már csak azért is, hiszen ebben az egy órában mindig megpróbálunk kedvet csinálni a főzéshez, meg leginkább az evéshez. A mai adásban a tenger gyümölcseivel fogjuk megismertetni azokat, akik velünk tartanak. Szomi, mesélj, mi jót tudtál a tengerparton, meg amellett, hogy milyenek a mai bikini divatban járatos színek és formák, és hát idomok.
7: Hát azt is hallottam egyébként, bármilyen meglepő, hogy a tenger gyümölcsei különlegesnek számítanak, de egészségesek is. Hogyha a tenger partjára vedd bennünket a jó sors, akkor feltétlenül építsük be az étrendünkbe, de itthon is bátran kipróbálhatjuk a fagyasztott tengeri kincseket, mi pedig most segítünk ebben az egy órában, hogy mik is ezek.
8: Hát egyfelől mindenféleképpen érdemes kipróbálnunk a rákokat, aztán a tintahalat és a polipot, és hát nem utolsó sorban megemlítjük azt is, hogy melyek a kiváló egészségre gyakorolt hatásai ezeknek az étkeknek, úgyhogy Szomi, szerintem kezdjük rögtön a rákokkal.
7: Bizony, a friss rákok állítólag az R betűt tartalmazó hónapokban a legfinomabbak, a garnéla a legkisebb ehető rákfajtához tartozik, és ez az egyik legnépszerűbb fajta a halvány vörös, a mélytengeri garnéla, amely farka enyhén rózsaszínű előkészített állapotban félköríves. Garnéla rákot vásárolhatunk előfőzve, megtisztítva, vagy éppen páncélosan, frissen vagy lefagyasztva, de tartósított változatai nem ugyanolyan ízletesek, ezért tengerparti nyaralás esetén feltétlenül rendeljünk garnélát.
8: A sampi a méretben egyen nagyobb és ólós rákokat jelenti, viszont mivel sokszor csak a farok részből kinyerhető húsával találkozunk, sokan keverik a garnélával. A spanyol paellához ezt használják egyébként, tehát a sampit.
7: A languszta nagyobb olló nélküli páncélja megfőzve sem válik rózsaszínné vagy vörösé, hanem sárgás árnyalatokban tetszeleg a tányéron.
8: És itt van a homár, a legnagyobb és legdrágább ehető rákfajta, az élénkvörös ínyenséget csak 5 csillagos éttermek étlapján fogjuk megtalálni.
7: Javíts ki, ha tévedek, de hogyha jól tudom, akkor a homárnak csak az ollóját lehet megenni. Mármint annak is a hús részét.
8: Igen, tehát a homár az egy nagyon drága, nagyon exkluzív étel. Szerintem, aki jobban van mediterrán tengeri halászokkal, maximum még azt találkozhat saját konyhájában vele.
7: No de nem csak rákokból áll a tenger gyümölcseinek tárháza, hanem például itt vannak a tintahalak és a polipok is. Ezek esetében inkább már megtisztított, feldolgozott példányt vagy fagyasztott terméket vásároljunk, mert mindkét állat előkészítéséhez bizonyos gyomor kell. A tintahal húsa nagyon ízletes, vastag, puha és fehér színű. A törzs alkalmas sütés előtti töltésre is. Sózás után serpenyőben vagy roslapon való sütésre kiváló, 2-3 perc alatt elkészül. Ha pedig a tintahal törzsét karikákra vágjuk, panírozva és süthetjük forró olajban, serpenyőben körülbelül 2 percig. Én ezt tudtomon kívül már megkóstoltam. Történt az, hogy jártam ilyen mediterrán országban, és én naivan azt hittem, hogy hú, finom hagymakarikák, aztán amikor beleharaptam, rájöttem, hogy ezek nem hagymakarikák, hanem bizony tintahal volt.
8: De Édi, komolyan, hát megáll az eszem,
7: nem
8: Szomi.
7: Nem ízlet egyébként.
8: Semmi gond, a legjobb minőségű polipok a Földközi-tenger környékéről származnak. A polipot vízben főzzük zöldségek, fehérbor és fűszerek hozzáadásával körülbelül olyan 25-40 percig. Ez a polip nagyságától, a főzőedényünk nagyságától, a tűz intenzitásától is függ, de az fontos, hogy a polipnak puhának kell lenni. Ezt követően lábakra szétbontjuk, majd fokhagymás olajon serpenyőben sütjük körülbelül 1 percig. Köretként rist, párolt zöldséget, salátát kínálhatunk, de hogyha gyerekekkel szeretnénk megkedveltetni, akkor sült krumpli is jöhet hozzá.
7: Meg nem mondjuk el, hogy mit esznek.
8: Pontosan.
7: A kagyló, a rák, a tintahal, a polip nem csak a tengerparti éttermek kínálatában elérhető, feldolgozva és fagyasztva megtaláljuk őket nagyobb hiper-multi marketekben is. Hogyha nem fagyasztott portékát választunk, mindig ellenőrizzük a frissességet, hogyha ezt nem tesszük meg, nem kívánt mellékhatások, illetve utóhatások következhetnek be.
8: Úgy járunk, mint az egykori Mr. Bean a nagyon kiváló étteremben, amikor annyi rossz rákot fogyasztott szegény Mr. Bean, hogy kizárta mesztelenül önmagát a saját szállodai szobájából, azt meg már mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy az étterem és a mesztelen szaladgálás között mi mindent művelhetett. Na nézzük, hogy miért egészségesek a tenger gyümölcsei.
7: Azért egészségesek, mert foszfortartalmuk segítik a csontok és a fogak felépülését, az idegrendszer ideális működését, a fehérje, szénhidrát, illetve zsigranyag cserét. Szervezetünk foszfor vegyületek formájában raktározza a tartalék energia egy részét is, így e célból is hasznos az étkezésben.
8: A tengeri állatok az emberi szervezet méregtelenítését segítő taurint is tartalmaznak, nem kell megijedni, ez az a bizonyos taurin, ami egyébként az energiaitalok adagokban is van, de ugye kis mennyiségben nem káros. Már a taurin a teljesítő képesség és egészség általános megőrzésének folyamataiban is szerepet kap, többek között az izomsejtekben szabályozza a folyadékok szintjét, az ásványok szállítását, hatással van az inzulin és az adrenalin szintre, a zsíradékok emésztésére, az anyagcserére, a koleszterin szintre és az immunrendszerre is.
7: A tenger gyümölcseiből nyerhető ásványi anyagok és vegyületek más táplálékokból csak részlegesen szerezhetőek be. Hazánkban ezért hangsúlyozzák a halfogyasztást, a halak a legolcsóbb termékek tengerrel nem rendelkező országunkban a szükséges tápanyagok beszerzésére. Jó múlt korában lementem szüleimmel a Tiszapartra, és én egyébként nem szeretem a halat, de anyukám meg egyszerűen megveszik érte bizonyos fajtákért. Vett is egy jó kis sült halat, és én nézegettem, te mondom, anya, adjál már egy kicsit belőle, mert olyan jól néz ki. Igaz, másfél óráig próbálkoztam egy ilyen kis tenyérnyi darabbal, mert annyi szálka volt benne, de egyszerűen finom volt.
8: Na látod.
7: Mindent kívántam.
8: Érdemes tehát halat enni, mert az olyan, hát hogy is mondjam, magasabb ízlésvilággal rendelkező egyének, mint Szomer Gábor László Vazul is, néha meg-meg kívánhatják bizony ezeket a kopoltyús lényeket. Most azonban nincs más hátra, mint hogy önök elé terjesztem a mai menűsorunkat, kezdünk egy jó kis polipsalátával, majd folytatjuk egy ráksalátával, amelyhez almát adok, utána pedig Szomit odaengedem a gáztűz helyhez, hiszen
7: sáfrányos rákleves is készülni fog, no meg hát risottót is készítünk a tenger gyümölcseivel. Visszatérve erre a kifinomult ízlésvilágra, én ezt egy és nagyon-nagyon jobb szóval tudom helyettesíteni, nem kifinomult ízlésvilágomon, hanem válogatás vagyok.
8: Köszönöm szépen az önkritikát. Szerintem mindenki az elkövetkezendő felvételek alatt gondoljon abba bele, hogy ő milyen volt gyermekkorában, illetve felnőtt korára mennyivel tompult igen magas ízlésvilága. Mi addig Szomival fehér sapit veszünk és belevágunk a főzésbe.
4: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a mai konyhafőnök ajánlatában tehát a főszerepet a tenger gyümölcsei játsszák. Előbb már tálaltuk, hogy mi lesz a mai menü, most pedig akkor mit szólnának hozzá, hogyha hozzá is látnánk, mármint az elkészítéséhez. Polip salátával kezdünk, 1,2 kg polipra, 2 tojásra, 1,5 deci olívaolajra, 0,8 deci, tehát majdnem 1 liternyi fehérbor, ecetre, sóra, borsra, petrezselyemre és citromra van szükségünk.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül a polip saláta. A helyi piacon vásárolt friss és előkészített polipot jól megtisztítjuk, és sós vízben főzzük. Ugye ez 25-40 perc, így a bőre elválik a húsától, lehúzzuk a bőrét, gyakorlatilag nyúzzuk, csak a húsát használjuk fel. Konzerv esetében ezt már nem kell megtennünk, azok jártak a legjobban. A poliphúst apróra vágjuk, hozzáadjuk a felkockázott főtt tojást, fűszerezzük ecettel, sóval, borssal, olívaolajjal, és finoman összekeverjük petrezselyemmel és citrommal díszítve tálalhatjuk, de ne felejtsük el jól behűteni.
1: Mert így magam elé képzeltem, hogy polip konzerv.
2: Hát nézd, van olyan, hogy előre egy gyárban megfőzik, aztán lehúzzák a bőrét, fölkockázzák, és ezt konzervként jó pénzért eladják.
1: Megkímélik az embereket a gyomorforgatástól.
2: Van, akinek ehhez nincs gusztusa, ebben teljesen igazad van.
1: Viszont salátából még mindig nem fogytunk ki, és természetesen tartjuk magunkat a tenger gyümölcseihez. Ráksalátát készítünk almával fűszerezve. Újabb konzervet tudunk segítségül hívni méghozzá egy egész doboz rák konzerv személyében. 20 deka alma, 2 darab citrom, 8 deka paradicsom, 5 deka lilahagyma, ketchup, majonéz, 1/2 deci brandy, fejes saláta, petrezselyem, só és bors az alapanyaga ennek a kis egzotikus éteknek.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan készül. A konzervrák levét leszűrjük, fél darabot félreteszünk a díszítéshez, az almát apróra kockázzuk, meglocsoljuk fél citrom levével, ettől ugye nem fog megbarnulni. Összekeverjük a majonézt a ketchuppal, a citromléval, a brandyvel ízesítjük sóval és borssal. Koktélos poharakat kibélelünk szép salátalevelekkel, a többi salátát felcsíkozzuk. A salátalevélre rétegezzük a felkockázott alma felét, a csíkozott salátalevelek felét, rá a rákhús felét, tehát ilyen rétegeket fogunk képezni, tehát beleraktuk a pohárba a salátát, almarák saláta.
1: Hát mintha rakott krumplit csinálnánk, csak mondjuk koktélos pohárban meg rákból.
2: Így van. A szósz egyik felét ráöntjük ezt a ketchupos majonézes cuccot, majd újra rétegezzük, aztán jön a szósz másik fele. Tetejét citromgerezdekkel, paradicsomszeletekkel és petrezselyem leveleivel, hagymakarikákkal és a díszítésre szánt rákhússal díszítjük, lehűtve tálaljuk, tehát ezt tulajdonképpen úgy néz ki, mint valami rakott rák, azzal a különbséggel, hogy friss és nyers.
1: Természetesen a tenger gyümölcseiből nem csak salátát lehet készíteni, egy nagyon finom levessel is meg tudjuk örvendeztetni vendégseregünket, és hogyha már az előbb itt a rákról beszéltünk, akkor maradunk még mindig ennél az alapanyagnál, és segítségül hívjuk a nagyon finom sáfrányt. Sáfrányos rákleves a folytatásban, meg hát egy tenger gyümölcseiben megspékelt risottót is hamarosan elkészítünk a konyhafőnök ajánlatának folytatásában.
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Folytassuk főzőcskézésünket, mégpedig sáfrányos ráklevest fogunk készíteni. Engem ehhez Tomi elküldött a boltba, az alábbiakat vettem 4 személyes ráklevesünkhöz. 30 deka tisztított koktélrákot, ezek a kicsik. 2 vékony vagy 1 vastag póréhagymát, hát én 2 vékony póréhagymát találtam ebben a nagy nyári melegben. 3 deka vajat, 3 deka lisztet készítettem ide az asztalra, 1 deci tejszínt, 1 deci fehérbort, 1 csipet sáfrányt, ez az a bizonyos fűszer, amitől nagyon sárga és markáns ízű lesz az étel, sót és borsot, ezek ugye nélkülözhetetlenek a fűszerezéshez.
7: És hát megköszönve Móninak, hogy mindezt megvette, viszontlásul én ezekből elkészítem már is a sáfrányos ráklevest. Megtisztítjuk a póréhagymát, felkarikázzuk és sós vízben megpároljuk. Ezután szűrjük le, de őrizzük meg a főzővizet. A vajat olvasszuk meg egy másik serpenyőben, forgassuk meg rajta a rákot, öntsük fel 2 deci főzőlével és az 1 deci borral, a tejszínben keverjük el a lisztet, öntsük a leveshez, majd pedig adjuk hozzá a sáfrányt, főzzük egy 10 percig, közben pedig ízesítsük sóval és borssal, végül pedig adjuk hozzá vissza a póréhagymákat, és már is tálalhatjuk az incsiklandó sáfrányos ráklevesünket.
6: És akkor nézzük, hogy a leves után hogyan készül a risotto a tenger gyümölcseivel. Kell hozzá 25 deka felkockázott tengeri hal, 25 deka rák, 1 bögre arborio rizs, de megteszi a normál rizs is, 2 bögre csirke erőleves, 1 bögre felszeletelt, már megpárolt gomba, 2 evőkanál olaj, 2 paradicsom meghámozva és felvágva, 1 fej hagyma felaprítva, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál paradicsompüré, 1 babérlevél, oregano vagy bazsalikom, sóbors, illetve apróra vágott friss petrezselyem a díszítéshez.
7: Nem nehéz elkészíteni egyébként a tenger gyümölcseivel megspékelt risottót, nézzük, hogyan is kellene hozzáfogni. Először is felforrósítjuk az olajat, megpirítjuk a hagymát, a fokhagymát és a rizst, és jól összeforgatjuk. Hozzáadjuk a paradicsomot, a harat, a paradicsompürét, a csirkeerőlevest, a babérlevelet, az oregánot, a sót és a borsot. Összekeverjük, a rizst szépen eloszlatjuk, majd pedig alacsony hőfokon fedő alatt pároljuk körülbelül 20 percig. Tegyünk félre néhány rákot, a többit pedig adjuk a gombával együtt a rizshez, és folytassuk a párolást, amíg a rizs megpuhul. Hogyha szükséges, adjunk hozzá a forró erőlevesből, díszítsük a félretett rákkal és szeletelt uborkával, és már is kész, ami tenger gyümölcse is. Risottónk egyébként, ez nagyon hasonlít a pályához.
6: Így van. Úgyhogy abszolút érdemes ilyeneket készíteni annak, aki a mediterrán konyha szerelmese. Mi hamarosan eltakarítjuk a maradványait annak, amely itt maradt, ugyebár a főzőcskézés után. A megmaradt polipokat, amelyek még élnek, megpróbáljuk leadni a kedvenc állatkertünkben. És hát azért van ez a nagy készülődés, hiszen hamarosan olyas valamit csinálunk, amit eddig nem. Madártejtortát fogunk készíteni. Gombóc Artúr ajánlotta mindezt nekünk ezen a héten is.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: punto.
1: Hobby rádió.
2: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
3: Nem tudom, Móni, hogy vagy vele, de nálam egy édesség van, amit bárhol, bármikor, bármilyen mennyiségben, akármennyire nem vagyok éhes, hogyha elém rakják, azt rögtön elpusztítom, ez pedig nem más, mint a madártej.
4: Elhiszem, ezért is fogunk most ebből készíteni tortát. Na nézzük, hogy mi kell a hozzávalókhoz. Mindenki készüljön jól fel, a madártej tortának nagyon hosszú a receptsora, így különös figyelmet fordítunk arra, hogy például a tésztához 12,5 deka vaj, 4 deka cukor, porcukor, 3 darab tojás, 9 deka kristálycukor, 11 deka finom liszt, 1 kis kanál sütőpor, 2,5 deka étkezési keményítő, 2,5 deka zsíros tejpor, a forma kikenéséhez vaj, liszt, a szóráshoz 2-3 evőkanál kristálycukor, a krémhez 5 deci tej, 1 vaníliarúd, 10 darab tojás sárgája, 20 deka kristálycukor, a csomag 1 csomag főznivaló vaníliás pudingpor, 20 deka vaj, a díszítőhabhoz 10 darab tojásfehérje, 25 deka kristálycukor, a szirupphoz és a torta összeállításához pedig 2 deci víz, 2 csapott evőkanál kristálycukor, 2-3 evőkanál baracklekvár, a díszítéshez 2 deci habtejszín, maréknyi vékony lapocskára vágott mandula, és 6-8 deka tejcsokoládé kell.
3: Hát, rendesen megpakoltuk a bevásárló kocsit, és ez csak egy torta hozzávalói. Na nézzük, hogyan is készül a madártej torta. A puha szobahőmérsékletű vajat a porcukorral habosra keverjük, majd pedig hozzáadjuk a tojás sárgáját. A tojás fehérjét habbá verjük, a vége felé több részletben beleszórjuk a kristálycukrot is. A lisztet a sütőporral, a keményítővel és a tejporral összekeverjük. Egy harmadnyi cukros tojáshabot a vajas masztára teszünk, egy harmadnyi lisztes keveréket rászitálunk, majd pedig óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A maradék habot és a lisztes keveréket ugyanígy két részletben hozzáadjuk. Egy körülbelül 24 cm átmérőjű tortaformát kikenünk, belisztezünk és a massza felét belesimítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal, egy olyan jó 15 perc alatt megsütjük, vigyázzunk azonban, hogy ne szárítsuk ki. Hogyha kész, a sütőből kiveszük és a tortakarikából egy cukorral behintett sütőpapírra borítjuk. A formát előblítjük, újra kikenjük, belisztezzük és a maradék tésztával megtöltjük, és ugyanúgy megsütjük, de ezt már a formában hagyjuk kihűlni. Tehát ez volt a tészta, jöhet aztán a krém. Ehhez a tejet a vanília rút kikapart belsejével felforraljuk, majd pedig hűlni hagyjuk, hogy a vanília íze jól átjárhassa a tejet, a tojás sárgáját a cukorral jó habosra keverjük, a pudingport és körülbelül 1 deci tej és a pudingport és kb. Még 1 deci tejet hozzáadunk és simára keverjük. A többi tejet felforraljuk, a pudingos keveréket hozzáadjuk, szüntelenül kevergetve sűrűre főzzük. Többször belekeverve hűlni hagyjuk. Amikor teljesen kihűlt, akkor jól kikeverjük. A margarint először magában keverjük habosra, majd pedig kanalanként a vanília krémet is beledolgozzuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük közben, a vége felé apránként a cukrot is beleszórjuk, ezzel verjük jó keményre, akkor lesz jó, hogyha magunk fölé tartva az edényt, nem vessük a fejünkre. Sütőpapírral bélelt tepsibe 16 habzsákkal formált galuskát nyomunk belőle, langyos sütőbe toljuk 25-30 percre, így sütjük, pontosabban szárítjuk, a szirupphoz pedig a vizet a cukorral fölforraljuk, majd pedig hűlni hagyjuk, és akkor következhet ezután a torta összeállítása. A torta formában lévő tortalapot a fele sziruppal meglocsoljuk, a fele lekvárral vékonyan megkenjük. A fele vanília krémet is rákenjük. Erre kerül a másik tészta, amit a maradék sziruppal meglocsolunk, lekvárral megkenünk, a vaníliakrém másik felével rásimítjuk. Hűtőszekrénybe tesszük 3 óra hosszára, hogy jól megdermedjen. A tortát ezután forró vízbe mártott késsel körbevágjuk a tortaforma mentén, amit leemelünk róla. A torta oldalát kemény habbávert tejszínnel körbekenjük, a majd pedig a megpirított, de már kihűlt mandula lapocskákat belenyomkodjuk. A tetejét a sült tojáshab galuskába csokoládéval körberakjuk, a torta közepét pedig reszelt csokoládéval szórjuk meg. Nagyon fontos, hogy ezt a tortát készítették el tavaly az ország tortájának, tehát ez a 2007-es év tortája, idén pedig egyébként az ország tortája, az édességlet, amit én egyszer mindenképpen ki akarok próbálni, ez pedig nem más, mint a Szatmári Szilva torta. De tudod miért?
4: Mert hogy pálinkát remélsz benne?
3: Hát mert hogy van is benne.
4: Hát gondoltam, Szomi, hogy valami ilyesmi fog megbújni a te szándékaid mögött, de semmi probléma. Sütünk majd egy ilyen tortát csak a kedvedért, rendben?
3: Rendben.
4: Jó, akkor ezt megbeszéltük. Hölgyeim és uraim, hamarosan átadom ismételten csak Szominak a terepet, már pedig azért, mert hogy ő a mi boros pincénkben valami jó nedűt fog keresni ehhez a tengeri menüsorhoz, na meg hát a madártej tortához. Én azt javaslom, hogy addig mindenki nyújtózzon el, hallgassa jobbnál jobb felvételeket, és készüljön arra, hogy Szomi ismételten csak igazi szomeliévé változik.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Borban az igazság.
1: Hát kérem szépen, újra eljött az igazság pillanata. Borban az igazság, és természetesen ma is, válogatunk Magyarország finomabbnál finomabb boraiból. Ezen a héten a választásunk a Csongrádi borvidékre esett. 1990-ben az Alföldi borvidékből hozták egyébként létre, amely terület zömmel a Tisza jobb partján helyezkedik el. Területe alapvetően sík, melyet csak néhol szakít meg egy-egy kis lejtőszögű domb, méztelen és savanyú homoktalaj alakult ki a tiszai eredetű hordaléktalaj következtében a holocénkorú iszapon, illetve a kőlisztán az ország egyik legmelegebb régiójának számító borvidékünket a csapadék szegény kontinentális klíma jellemzi. Egyébként ezen a vidéken is a fejműveléses, illetve a középmagas művelés terjedt el. A fehér bort adó szőlőfajták aránya 70-75%, melyet a kövidinka, az izsáki fehér, az ezerjó és a pozsonyi fehér alkotnak hagyományosan. Ajánlott fajták a fehér bort adó szőlők esetén a cserszegi fűszeres, a kunleány, a rajnai rizling, de érdemes megkóstolni egy csongrádi zöld veltelinit, olasz rizlinget, illetve otonel muskotájt is. Van itt azonban vörösbor is, érdemes megkóstolni a csongrádi cabernet francot, a kék frankost vagy éppen a kadarkát. Az alföldi borok jellegzetességeit hordozzák magukon egyébként ezek a borok, de ezen a borvidéken a minőségi borok aránya nagyobb, tehát kicsit drágábbak is a csongrádi borvidék kiváló nedűi.
2: Köszönjük szépen, Szomi! Azt javaslom, hogy miután itt jól megkóstolgattuk ugye a mi régiunk borait, pihenjünk mi is egy kicsit, de csak azután, tudod, Szomi, mit szoktunk főzés után csinálni?
1: Aludni.
2: Mosogatni, úgyhogy szerintem, Szomi, mosogassunk el gyorsan, biztos, ami biztos, jobb ezt még így septében, utána pedig nem marad más hátra, mint hogy ismételten csak fakanalas búcsút vegyünk a mi hallgatóinktól.
0: A konyhafőnök ajánlata, ízekre hangolva.

0: Napi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Nem tudtam Mónival egyességre jutni az ügyben, hogy majd alvás után mosogatunk, úgyhogy mindenképpen ezt kell először elintéznünk önöknek, viszont azt tanácsoljuk, hogy egyenek jókat a következő egy hétben. Na, meg hát hallgassák a következő alkalommal is a konyhafőnök ajánlatát, hiszen nagyon-nagyon jó kis étkekkel várjuk önöket egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben.
2: Addig is éljenek jól, egyenek jókat, kóstoljanak jókat, mi is így leszünk ezzel, folyamatosan kutatjuk önöknek a jobbnál jobb ízeket és fűszereket, Szomer Gábor László Vazult,
1: illetve a konyha főnökét, Nacsa Mónit hallhatták itt a konyha főnök ajánlatában. Főzzenek sokat, az se baj, hogyha nem sikerül, biztos finom lesz az is. Egy hét múlva tartsanak önök, addig pedig vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyha főnök ajánlatából.

0: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árva szúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet az MTV-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Média 1.
7: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Itt van velem Zabori István, az e-kereskedelem, az e-commerce szövetség elnöke, és egyben a Lumenet tulajdonosa, ügyvezetője. Szervusz István!
8: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket!
7: Több aktualitás miatt is kértem, hogy csatlakozz be ide a beszélgetésünkbe. Az egyik az egy szomorú aktualitás, nemrégiben elhunyt Kis Ervin Egon, tulajdonképpen ennek a szövetségnek az egyik szellemi atya. Beszéljünk egy kicsit Egonról, és aztán pedig utána majd különböző egyéb elkereskedelmi témákról fogunk beszélgetni.
8: Igen, sajnálatos módon augusztus 7-én elment közülünk Egon. Egonról azt kell tudni, hogy többek között az e-commerce Hungary alapítója volt. A számlász.hu ökoszisztémát én azt gondolom, hogy legnagyobb részben ő alkotta meg azt az ökoszisztémát, amit ma Magyarország jó része használ, és számtalan akár több tízzel kereskedőnek segíti a mindennapi munkáját. Nagyon-nagyon nagy fájdalom ez a szakmának, mert én azt gondolom, hogyha Steve Jobs volt a technológiai világban az, aki elhozta az újításokat, az Egon volt a magyarországi Steve Jobs. Elsőként csinált, szinte első között csinált Magyarországon webáruházat a netpiaccal, ahol VHS-t, majd DVD-ket értékesített. Tulajdonképpen én is régi motoros vagyok, de Egon már akkor exitált webáruházból, amikor én még nem is csináltam e-kereskedelmet. Tehát, hogy mindig sok-sok éven keresztül előtte ment a szakmának. A Z-Commerce Hungary-nek ugye alapítója volt, elnöke volt 6 évig, megrendezte az első konferenciákat, felépítette magát a szövetségnek az elveit, majd utána ugye a számlász.hu-ba volt vezető tanácsadó, tulajdonos is, aztán ugye 2020 után elindították a Blinkset, ami szintén azt gondolom, hogy magyar léptékkel egy akkora technológiai újítás, ami eddig még nem történt is, és iszonyat komoly jövő vár a Blinksetre is. Sajnos most már Egon nélkül, Egon tudását próbálja továbbvinni minden érintett vállalat, és így az e-commerce Hungary is. Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzést mindjárt a családnak.
7: Ráadásul nagyon fiatalon távozott közülünk az élők sorából.
8: Igen,
7: mi történt?
8: 60 éves volt. Nem tudom, hogy tisztem-e beszélni arról, hogy mi történt. Hosszantartó súlyos betegség után hunyt el sajnos 7-én.
7: És hát Egon nem újságíró is volt egyébként még pályája korábbi szakában, arról most te kevésbé beszéltél, én viszont el tudom mondani, hogy annak idején még a Magyar Televízióban volt szerkesztő, még tényleg az ősi, régi, a rendszerváltás utáni, de mai szemmel nézem már nyilván nem a mai közmédiában, és aztán pedig az internet kalauznál végzett nagyon hasznos és nagyon jó munkát, mi ott együtt is dolgoztunk, tehát, hogy ő is írt ebbe a labba, sőt, interjúkat készített. Az első magyar internet tévébe ő készítette az interjúkat, ott az IFABO kiállításon, és ott élőben, real audióval ment ki az adás. Hát akkoriban ez technológiailag is egy hatalmas újítás volt, tehát soha tényleg előtte nem csinált senki ilyen online tévés beszélgetés még ott Magyarországon.
8: Igen, Egon nem egyszerűen részese volt a magyar e-kereskedelem történetének, hanem mindig úttörője volt, gondolkodója, közösségépítője, és ő maga formázta a magyar e-kereskedelem következő éveit.
7: És dokumentumfilmes is volt, tehát több filmet is készített az elmúlt években, és ezek fönn voltak a YouTube-on, bárki egyébként megtalálja őket mai napig, is érdemes megnézni. Szerinted a legfontosabb öröksége, amit itt hagyott közöttünk, az mi Egonnak?
8: Az előre gondolkodás. Tehát nem tudnék egy vállalatot vagy egy vállalkozást kiemelni, hiszen mindegyik korszakalkotó. Miután Egon a magyar digitális gazdaság egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt, talán ezt hagyta a környezetének örökül, ezt a lépésekkel előre való gondolkozást.
7: Romin, én gondolkodtam az, hogy ő olyan újító volt, aki azt mutatta meg, hogy nincs lehetetlen, tehát hogy kitalálták, hogy hát akkor legyen egy jobb bank, egy ilyen neobank, a világban már vannak neobankok, de itt Magyarországon mindenki szitta a bankokat, hogy drágák, meg körülményesek, meg minden, és ugye csak jött Egon, és megmutatta, hogy hát ezt Magyarországon is meg lehet csinálni például.
8: Igen. Tehát, hogy mindig mert akkorákat álmodni, és álmodni persze sokan mernek, de ő pontosan tudta is, hogy hogyan fogja megvalósítani.
7: Most akkor kicsit azért már váltok a témákban, de az elkereskedelemnél maradva, hogy mik most a trendek a elkereskedelmi piacon jelenleg, mik a legfőbb kihívások, amikkel webkereskedők találkoznak, és hát maguk a vevők is, a vásárlók is most egy új helyzetbe kerülnek itt a különböző változások, jogi és egyéb változások miatt.
8: Én azt gondolom, hogy a mai e-kereskedelemnek a legnagyobb kihívása a digitalizálódás. Olyan mértékű ez a változás, hogy az emberi fejjel felfoghatatlan. Hogy a saját cégemben említem, mi kollégákkal azt szoktuk mondani, hogy nem tudok aludni. Nem tudok nyugodtan aludni, mert hogy már látom, hogy ez is olyan mértékű eszköz, amivel megvalósítható egy olyan, ami 5-10 évig nem lehetett. Tehát, hogy egyfelől van egy olyan hatás, hogy most borzasztóan gyorsnak kell lenni a technológiai tudás megismerésében, hiszen ez a világon mindenkinek rendelkezésre, akár európai, akár távol-keleti e-kereskedelem. És egyébként nyilván, amire te gondolsz, azt gondolom, hogy életbe lépett egy olyan szabályozás, ami az esélyegyenlőtlenséget némileg korrigálja a unión kívüli csomagok a vámtételenkénti 3 eurós díjával. Erre egyébként októberben jönni fog egy handfee, egy csomagonkénti 2 eurós. Pillanatilag ez az azt jelenti, hogy ezek a távol-keleti nagy ismert platformok kevésbé hirdetnek, így a magyar e-kereskedőknek most egyébként egy nagyon jó lehetőség van. Ügyes kereskedőkkel, akikkel beszélgetek, egyértelműen az jön vissza, hogy most kapnak levegőt, tehát ugye a hirdetési versenyekről azt kell tudni, hogy egy bíd alapú minden hirdetési verseny, ahogy számotokra egy tévében, egy médiában is korlátozott az a mennyiségű hirdetés, ami meg tud jelenni. Nyilván, hogyha valaki, és az elmúlt 16 évben ugye erre volt példa, a médiát vagy valamelyik hirdetési platformot úgy dönt, hogy elönti hirdetéssel bármilyen anyagi áron, akkor a piaci alapon működő kereskedőknek nem sok hely maradt sem óriás plakátra, és a mi esetünkben Google hirdetésre, TikTok hirdetésre, vagy akármelyik platformon való megjelenésre. Most ez a roham egy picit hátrébb állt, de azért azt látni kell, hogy nagyon gyorsan kell az európai kereskedőknek beletanulni ebbe a digitalizált világba, még jobban hiszen egyébként digitalizáltak vagyunk értelemszerűen, mert nyilvánvalóan, ha csak mondom a januári olaszországi példát, az említett egyik ilyen platformon a Temuval kapcsolatban, akkor azért azt látni kell, hogy egy technológiai úttörő az sokkal gyorsabban mozogja ki a jogszabályokat, mint ahogy egy Európai Unió képes azt megalkotni. Most itt ugye sok éve nyitott kapu volt ez a történet, hogy a 150 euró alatti csomagokra vámmentesség van, ugyanakkor, amikor meg egy hagyományos kereskedő hozta be az Európai Unióban, akkor fizetett nagy kontingensben, akkor természetesen fizetett bőven vámot, meg mindenféle eljárási díjat, meg Európai Uniós engedélyeztetést és sok mindent, és ugye a kínai platformok ezt kihasználták, és gyakorlatilag nyilván sokkal versenyképesebben tudták eljutatni a csomagokat az Európai Unióba. És hogy mire gondolok itt a kimozgás tekintetében, arra gondolok, hogy ezt az előbb említett handfee díjat, ami csomagonként 2 euró lesz az Európai Unión kívülről érkező csomagok esetében, ezt az olasz kormány ősszel úgy döntött, hogy ő szeretné már most januártól bevezetni, nem pedig ugye 26 októbertől, ami kötelező lesz. Ezen hosszasan vitáztak, és januárban életbe lépett a törvény, aminek a következménye az lett, hogy január 10-én az olaszországi Temu csomagok már nem olaszországban landoltak repülővel, hanem Magyarországon, és így nem mentek tovább kamionnal, tehát beléptek az Unióba, tehát nagyjából egy hét kellett ahhoz, hogy kimozogja azt a jogszabályt, amit elég körülményesen de meghozott az olasz kormány. Tehát, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy ez egy pillanatnyi állapot, én egészen biztos vagyok benne, hogy hamarosan publikussá válik, hogy hol lesz majd regionális központja ezeknek a távol-keleti platformoknak, és újra ezt a versenyt fel kellene mindenkinek venni. Nem lesz egyszerű, és egyébként értelemszerűen tizedeli egész Európában a kereskedőket ez a történet, de ezzel együtt kell élni. Ezért is azt gondoljuk, hogy ebből tanulni kell azokat a dolgokat, amiket viszont ki lehet mondani, hogy jól csinálna, azt meg kell tanulni. És persze vannak olyan dolgok, ami bőven jogszabály ellenesek, és az Unió még mindig tart, illetve most lezárult egy darab FOMO alapú bírság, gombokat kaptak mondjuk úgy büntetésként, de nem arra gondolok, hanem számos olyan dologban e-kereskedelmi szemmel ezeken a platformokon, amiket viszont meg kell tanulni egy európai kereskedőnek, mert hogy nagyon jó húzások. Mondok egy nagyon érdekes példát, ugye bizonyára nagyon sokat rendezte is e-kereskedőtől, amikor a futásszolgáltat átkerül a csomagod, akkor a Már onnantól kezdve a futárszolgáltó kapsz értesítőket arról, hogy hol tart a csomagod, mikor kapod meg. Hogyha megnézed ugyanezt a temón, akkor nagyon ügyesen ez kikerült el. Azt mondta a futárszolgáltatóknak, hogy nem te fogsz küldeni valamit, hanem majd én küldök valamit, beintegrálja a futár státuszokat a saját levelébe, és a saját levelében minden esetben ott van egy gomb, ami viszont totálisan össze van a hírlevélküldő rendszerével, hogy csak egy gombnyomásodba telik, és akkor jönnek a fantasztikus ajánlatok. És magyarul valószínűleg arányaiban 100-szor több feliratkozót gyűjt össze, mint bármelyik európai, és nem egy magyar KKV-ról beszélek, hanem egy akár egy európai nagy platformról beszélek. Tehát, hogy vannak benne azért olyan húzások, amire azt mondja az ember, hogy igen, ez egy 5-ös skálán, egy 5-ös.
7: Kicsit még visszaugranék a Temu és a kínai platformok témakörére még az elejére a beszélgetésünknek, hogy tulajdonképpen akkor eddig a vásárlónak megérte megvenni külföldről, mert olcsó volt, aztán most jön egy olyan pont, hogy elkezdik az uniós országok megdobni-e pluszköltséggel, hogy kevésbé onnan rendeljenek terméket, de a Temu már akkor tulajdonképpen elkezdi ezt kicselezni azzal, hogy akkor mondjuk Magyarországon keresztül hozza be a terméket, aztán meg majd gondolom Magyarország is lép, és akkor előbb-utóbb, tényleg, ahogy te is mondtad, akkor majd csinálnak itt egy regionális központot, de akkor ezzel meg is van oldva a kérdés, és maradnak majd a jó áraik a Temunak, tehát a vásárló szempontjából továbbra is megéri majd a Temutól vásárolni, csak már nem kínainak lesz beállítva?
8: Ennyire biztosan nem. Tehát itt azért látni kell az, hogy az Európai Unióban forgalomba kerüljön valami, annak komoly ára van, és nem az az ára, hogy a kereskedő szeretne egy újabb Mercedes-t venni, az az ára, hogy annak engedélyekre van szüksége, azokat a termékeket raktárakban kimegy hatóság is ellenőrizni, sőt, mi több hatóság az árbevétel alapján azt mondja, hogy fizes élelmiszerfelügyeleti díjat, ilyen díjat, olyan díjat, hogy én a bevételed után kapjak valami pénzt arra, hogy amikor úgy gondolom, akkor kimenjek ellenőrizni. Ez egy élő törvény, tehát hogy magyarországi kereskedelemben számos kereskedőpartnerünket érintenek ilyen felárak, tehát ez nyilvánvalóan felárazza valamelyest a terméket, hiszen valamiből azt ki kell fizetni azokat a díjakat, és akkor nagyon remélem egyébként, hogy ebbe változás lesz, nem tudok elmenni szó nélkül magyar hulladékkezelési díjak mellett, ami egyébként sok esetben többszöröse, de értsd akár 5-10-szeresen, mint egy osztrák és egy cseh és egy stb. Tehát konkrétan az e-kereskedelemben a Temu jelenség az leginkább már hab volt a tortán a magyar e-kereskedelemben, tehát hogy azt látni kell, hogy egy cseh e-kereskedő nagyságrendekkel versenyképesebb Magyarországon. Az én esetemben nem mondom ki a márkát, van olyan cég, nagy gyártó cég, aki magyarországi, hogyha én veszek tőle terméket, akkor néha az a hulladékkezelési díj miatt másfélszer annyiba kerül, mint hogyha a cseh versenytársam megveszi, bevallotta a töredéke hulladékkezelési díjat, és visszaküldje a vásárlónak Budapestre. Van mit fejlődni, mondjuk úgy, tehát ezek teljesen nonsens állapotok, de azt látni kell, hogy mindig ugye egy ára van, és mind a hulladékkezelési díj, mind akár a felügyeleti díja, mind a kiskereskedelmi különadó, amit nem, ugye elvileg kivetették a platformokra, még az előző kormány, bárhányszor próbáltunk állásfoglalást kérni ebben, hogy választ kapni ebben, hogy vajon ki van-e valóban vetve, vagy csak ismét a magyar kereskedőknek sikerült egy újabb problémát okozni, hiszen egyébként azt sikerült okozni, nem kaptunk rá választ, tehát hogyha ezek a díjak megjelennek a termékek árában, akkor egyértelműen az ár az módosulni fog, de nem, ne gondold azt, hogy mi ennek szurkolunk. Mi nem annak szurkolunk, sokkal fontosabb lenne a fogyasztó szempontjából, hogy egy kontroll lehetne a termékeken. Tehát, hogyha most a távol-keleti csomagokat nézem, akkor a két platformon, csak a vásárlónak mondom, érdemes rákeresni az ismert magyar márkákra, nem mondom ki, még azok a ruházati vagy cipő márkák, amik eredendően magyar cégek, hát meglepően sok termék van fent ezeken az oldalakon. Mondjuk úgy, hogy a gyártó portfóliójának az 50-szerese van, ami elvileg az ő terméke, gyakorlatilag tudjuk, hogy nem. Tehát, hogy a hamisítványok korlátozása az egy nagyon fontos lenne. Gondolj bele, hogyha egy abautyú méretű vállalatnál kiderülne, hogy hamis nájcipők volna, kerültek forgalomba, az elnök vezérigazgató lemondana, nem tudom, hogy milyen államtitkár kérne bocsánatot, tehát, hogy elképzelhetetlen egy normális kereskedelemben egy ilyen. Hát itt meg aztán termékeik százezreit érintettek ezzel a problémában, a veszélyességi részéről pedig nem beszélve, hogy akárhány vizsgálatnak utána nézel az Unióban, hogy akkor most megvizsgáltak ezen a platformon 100 darab USB töltőt, és nagyjából 100 darab életveszélyes, tűzveszélyes, és a többi. Megvizsgáltak 200 gyerekjátékot, úgy 180 darab tartalmaz veszélyes anyagot a gyerekre, tehát, hogy ezt el tudod képzelni egy hagyományos, egy magyar játéknetnél, hogy a játéknet portfóliójában lévő ismert európai márkákat bevizsgálnák, és a nagyjából 100%-a életveszélyes. Elképzelhetetlen.
7: Elképzelhetetlenek tűnik, igen.
8: Itt azért van egy óriási különbség. És ezt helyre kell állítani. És ezt egyébként nagyon is jó, hogyha ide kerülne raktár, mert hogy ezt akkor lehet helyreállítani, hogyha a termék fizikailag elérhető, hogy ezt a román kormány már tavaly próbálta, hogy örömmel látják őket, mert hogy szeretnék látni azt a terméket, ami a forgalomba kerül. És egyébként az e-kereskedelemben szabályozás tekintetében még egész uniónak fejlődnie kell. Az előbb említettem ezt a mondatot, hogy ez a jéghegy csúcsa, vagy a haba tortán volt a távol-keleti dömping 22-ben. Valójában a döntéshozóknak, és azt gondolom, hogy a mostani kormány ezt meg is fog érteni, mert azt kell megértenie, hogy már nincsenek határ. Tehát, hogyha egy élelmiszer üzletlánctal vetünk ki különadókat, akkor óhatatlanul az meg fog jelenni a kávé árában, és mindig szoktam mondani azt a példát, hogy én az elmúlt 5 évben az a feleségem nem vásárolt lavaca kávét magyarországi forgalmazótól se, Tesco-tól se, senkitől sem, mindig egy csomagautomatából veszem ki, jellemzően csematricákkal 3-4 ezer forinttal olcsóban a kilós kávét. Innentől kezdve ugye a magyar gazdaságot ez nagyon-nagyon érinti, és arról nem beszélve, hogy még egy példát engedj meg ezzel kapcsolatban, hogy ha a szabályozás nem történik meg, nekem van egy konkrét elképzelésem, hogy hogyan lehet szabályozni a nemzetközi kereskedelmet, akkor hiába OSS rendszer be fog ömleni az országban olyan mennyiségű adóelkerülő és sok esetben bűncselekményt érintő termék, hogy az elképzelhetetlen. Bizonyosan te is használod a TikTokot, és bizonyosan te is szembe futottál azzal, hogy elfbárt vásárolhatsz utánvételgond nélkül. Erre szlovákiai logisztikai központok vannak ráva, hogy ugyanazt az elvárt csomagolják be, csak minden nap változik a kereskedő papíron, aki megbízza őket, és Magyarországon az én 7. fiam arról beszél, hogy a suliban a legnagyobb probléma, és a tanárok is erről beszélnek, hogy sokan kereskednek elvárral, mert a gyerekek interneten vásárolnak elvárt, és az iskolába árulják, és az osztálytársainak nem kevés része elvárt szív. Most itt egy nagyon komoly szabályozási kihívás áll, mind a magyar kormány, és egyébként az Európai Unió előtt is.
7: Hogyha az árakat nézzük, mondjuk 100 egységnek tekintjük azt, ami volt korábban, még mielőtt ez a szabályozás bejött, akkor ahhoz képest mennyi most az ár, hogyha ugyanazt a terméket vesszük mondjuk a Temuról, illetve ez a magyar árakhoz képest hogyan viszonyul, és hogy fog ez alakulni akkor, hogyha megvalósulnak ezek a helyi, itteni ilyen logisztikai központok?
8: Nagyon nehéz erre egy általános mondani, hiszen hogyha a vennél 100 pár zoknit, akkor ugyanabból az okniból, akkor igazániból 3 euró a felár, akkor nem komoly tétel. Viszont, hogyha veszel 10 féle zoknit 8 féle gyártótól, az egyik műszál, az másik pamut, akkor mindegyikre vonatkozik a 3 euró. Tipikusan arra a csomagra, ahogy én a visszajelzéseket kapom, azokra a csomagokra, amit így jellemzően vásároltak magyar vásárlók, 10 000 forint alatti, mindezt ingyen szállítással, nem kommentálom, 2000 forintos szállítási díj mellett, 10 000 forint alatti 5-10-15 tételből áru terméklista, mindenféle haszont, többnyire azért lássuk be haszontalan tárgyakkal, ott ugye egy nagyon komoly, akár 20-30 eurós tétel is megjelenik, ami gond nélkül duplázza az árat, tehát hogy ez nyilván versenyképtelenné teszi ebben a pillanatban, ebben a formában a platformot. Ez az áru egyébként beérkezne, normálisan elvámolva, nagy Isten minősítve, hogy ez egy Európai Unióban forgalmazható termék, akkor majd újra kialakul. Szerintem akkor is Talán egy pár százalékkal, de már azok a hihetetlen dolgok, hogy teljesen ideális árba kerül egy termék, azok már nem hiszem, hogy meg fognak jelenni. Sokkal inkább egyébként szerintem abban az irányba fog elmozdulni a Temu és a Shein is, hogy a bőséggel, tehát azért azt meg kell látni, hogy én is találok olyan, nyilván olyan dolgokat, ami nélkül le lehet élni egy életet, de a múltkor azt hiszem, hogy balmenentes hatos fúrót kerestem, hát azt nem kapsz Magyarországon a sehol sem, tehát ugye ebben nem nagyon találtam, vagy körmös alátétet, és ilyen nagyon speciális dolgokat, miután termékek 10 milliói vannak, igazából találsz ott, és ez tök jó, tehát hogy ezt én kinéztem már jövőre egy napernyőt, napi tornát ott magamnak, egész egyszerűen magyar kereskedőnél olyan volumen méretű napi tornát nem találtam, sőt európainál sem nagyon, amit én itt kigondoltam magamnak is, és valószínűleg ott fogom majd megvenni jövőre. Tehát, hogy ebben van jövő, de nem az ár lesz a jövő, sokkal inkább a termékbőség, amivel nyilvánvalóan a világot elárasztó raktárakból sokkal versenyképesebbek tudnak lenni, mint egy helyi kereskedő.
7: A rádió kedvéért tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a beszélgetésünket Zabari Istvánnal, az e-kereskedelem, az e-commerce hazai szakértőjével. Rögtön jövünk vissza.
6: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Média 1.
1: Ez itt továbbra is a Média 1. Köszönöm, hogy továbbra is itt vannak velünk. A vendégem pedig Zabari István. És hát ott tartottunk, hogy Temu, meg kínai kereskedők itt ellepték szépen a magyar vásárlók számítógépeit is, és onnan rengeteget rendeltek, aztán most mindenféle szabályozói változások történtek, de már ugye várható, hogy ezt is elkezdik majd, tehát talán mondhatjuk így, hogy kicselezni, vagy legalábbis erre a megoldást megtalálni a Temunál. Viszont a magyar kereskedők is egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek emiatt. Mit tudnak tenni, hogyan tudják a versenyképességüket megőrizni, visszaszerezni, és a magyar vásárlókat megtartani úgy, hogy közben nyilván ezek a kínai termékek akkor még így is olcsóbban jönnek be az országba.
2: Én, ahogy a riport elején is mondtam, hogy nem ellenségként kell tekinteni egy ilyen dologra, hiszen a világ folyamatosan változik, és az sem biztos egyébként, hogy minden jelenlegi vagy az elmúlt években tönkrement európai elkereskedőnek volt létjogosultsága, volt valódi hozzáadott értéke, sőt biztos, hogy nem. Egy ilyen változása a világ változásaira, hiszen ez megállíthatatlan, akár az autóiparban is látjuk, erre úgy kell nézni, hogy mi az, amit tanulhatunk belőle, és ezért az e-commerce Hungary a szeptember 8-án megrendezésre kerül konferencián pont ezt tette fókuszba. Ezúttal bátorkodtunk azt tenni, hogy Kína legyen a vendégország, hiszen a kínai platformok nem csak árral versenyeznek. Versenyeznek sebességgel, adattal, technológiával, logisztikával, vásárlófigyelem, a figyelmet új logikával formálják, ezek kereskedelmet is, és pont ezt akarjuk megvizsgálni a konferencián, hogy hogyan működnek ezek a modellek, milyen nyomást gyakorolnak a magyar piacra, milyen válaszokat adhatnak erre az a ilyen kereskedők, mert hogy egyébként adhatnak, nagyon sok esetben adhatnak, és nagyon sok technológiai változás érkezik a következő időszakba, amire nagyon-nagyon fel kell készülni a magyar kereskedőknek.
1: Melyek ezek a változások egyébként?
2: Szerintem, ami most a következő hónapokban legfontosabb lesz, az a TikTok shopping, és ezért sikeresen meghívtunk Magyarországra most először TikToktól vezetőt, tehát egy TikTok előadás lesz talán az egyik főanyagunk. A TikTok shoppingról azt kell tudni, hogy Kínában bődületes méretekben terjed, és megjelent Európában is, Lengyelországban már van, mindjárt mondani fogok számukat. Egy teljesen más értékesítési stratégiáról van szó, mint egy hagyományos Google shopping hirdetés, és ez egy Google shopping hirdetés ugye úgy működik, hogy én venni szeretnék valamit, és keresek valahol, és ez a Facebook, a Google ezt gyakorlatilag kiszolgálja, hiszen tudja, hogy azt keresem. Ezzel szemben ugye a TikTok hirdetés egy felkelek és nézek TikTokot, és egy influencer jóvoltából rájövök arra, hogy nekem rettenetesen szükségem van valamire. Bocsánat, kisarkítottam, tehát hogy én nagyon racionális vásárló vagyok, és ez nagyon-nagyon működik, hogyha megnézem, hogy jelen pillanatban a 25-ös adat szerint 64 milliárd dollár GMV-t hozott a TikTok shopping, mert eddig a 2026 első fél évben már 50 milliárd, tehát 92% növekedésben van csak 2026-ban, 20 piacon van jelenleg, ebből már 10 európai, körülbelül 1,35 millió aktív volt van TikTok shopping szolgáltatásban, és Magyarországon egyébként van 3,4 millió TikTok felhasználó. Ezek a számok együtt mutatják, hogy itt egy elég nagy valami készül, amire egy magyar kereskedőnek készülnie kell. Nem mindenkinek lesz való egyébként a TikTok shopping, mert egy bizonyos árrészt sajnos el fog vinni, nagyobbat, mint még a normál hirdetési rendszereknél is, ami 5-10%-ot képes elvinni, annál is nagyobbat, így szakértői számítások olyan 20% feletti összegről beszélnek, de bődületes forgalmat tud azoknak hozni. Látható egyébként itt az európai példákban, amiket látunk, hogy ezeknek a TikTok shopping hirdetési fiókoknak egy jó része semmilyen forgalmat nem tud hozni, mert nem tudja meglovolni ezt a történetet, viszont aki meg tudja, az akár százszoros növekedéseket ér, tehát bődületes számot, és mindjárt majd hozok egyébként számot arról, hogy a lengyel piacon hogy néz ki, keresem addig azt az adatot. Igen, meg is vagyunk jelen pillanatban, tehát ugye a TikTok, TikTok Shopping tavaly jelent meg a lengyel piacon. A GMV az első évben 2-3% a teljes kis kereskedelemnek, és 27 végére a teljes online kiskereskedelem 5-8%-ára várják elemezők ezt a forgalmat Lengyelországban. Tehát gyakorlatilag az online kereskedelem 8%-át egy éven belül ki fogja harapni csak a TikTok Shopping hirdetés. Tehát egy nagyon jelentős összegről beszélünk, és egy nagyon jelentős lehetőségről. Azért vannak Magyarországon nagyon sok olyan gyártó, kereskedő cégek, akik komolyabb profittal rendelkeznek, és kibírják ezt a hirdetési büdzsét fizetni. Én azt gondolom, hogy ezzel mind a magyarországi forgalmuk, mind pedig a régióbeli forgalmuk nagyságrendeket nőhet. Tehát, hogy gyártóknak mindenképpen azt javaslom, és komolyabb kereskedőknek is, hogy ezt a konferencia előadást ezt hallgassák meg. De ezen kívül egyébként elhoztuk az Alibabának egy vezetői, Mujú Duánt. Ő azt fogja bemutatni, hogy hogyan működik az Alibaba modellje, mi az, amit tanulhatunk az ő AI felfogásukból, milyen eszközöket használnak hozzá, és hogy hogyan válik az AI a nemzetközi kereskedelem mindennapi munkaeszközévé. Jelen lesz velünk egyébként Pogács az oldán is, szakmai előadóként dr. Kozák Tamás kereskedelmért felelős helyettes államtitkár, és akkor majd nem sokára talán kitérek rá, hogy még számtalan szakmai előadó eserpéldákkal, kifli.hu-val, Daktelával, az árukeresővel, Heurékával, a Shoprenterrel, tehát számos olyan cég lesz nálunk, a Pepita Dolcsinec Józsival, ugye a Pepita egy igazi magyar sikersztori. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen a napon minden digitalizálásra nyitott kereskedőnek, és direkt ezért nem az e-kereskedőt mondtam, jelen kell lennie, hogy lássa az, hogy hogyan fogunk kereskedni a következő években, mert hogy itt most már nem e-kereskedelmről beszélünk, hanem egy nagy ökoszisztémáról. Sok olyan jövőképet látunk, ahol szinte a webshop el is tűnik. Tehát a TikTok Shopping esetében például nem a hagyományos átkattintásos weboldalra modell lesz, hanem TikTokon belüli vásárlás lesz, és azután a forgalom után kell fizetni. Tehát konkrétan közvetlenül egy gyártó egy készletfeeddel, egy termékfeeddel, alkotók megbízásával úgy tud generálni magának forgalmat, hogy nincs weboldala.
1: És ez egyben azt is jelenti, hogy fix költsége nincs, vagy minimális, és nem kell fönntartania egy saját webshopot, és csak akkor kell fizetnie a TikTok felé, hogyha sikerült eladni igen. valamit?
2: Igen. Csak látni kell, hogy bődületes számok tudnak jönni egy pillanat alatt, tehát, hogy aki ezt jól csinálja, annak nagyon hamar logisztikai problémái lesznek, hogy nem győzi csomagolni. Tehát, hogy lehetőségek vannak, digitálisan fel kell készülni. Én látok sok ilyen magyar céget, akiben ott van az a potenciál, sokan meg is fogják bizonyosan ugrani, nagyon hamar ki fognak kerülni európai piacra óriási volumenekkel.
1: Ti például a Lumenetnél hogyan készültök erre a TikTokos világra? Tehát majd fölbéreltek valakit, egy influencert, aki néhány ilyen LED lámpával a kezében fogott valamilyen vicces dolgot csinálni, meg megmutatja a terméket, és akkor lesz egy partner, aki a kiszállítást végzi, vagy szóval hogyan készültek erre az egészre?
2: Az előtt elején talán említettem, hogy nem mindenkinek jó, tehát hogy a Lumeneten jelen pillanatban 127 ezer villamossági és virágítás technikai termék van, jellemző ugye kosárméretek, 5-10 darab, 5-10 fajta termék, ez nem alkalmas egy TikTok shoppingre, természetesen azért van pár ezer olyan termékünk, pláne szezonális termékünk, és ventilátor, konnektorba dugható fírelés, és sok minden, aminél egyéni próbálkozásokat biztos el fogunk követni influencerekkel, vagy saját tartalomgyártással, de ez sokkal inkább egy szűke portfóliójú vállalkozásoknak tud nagyon-nagyon sokat hozni. Nyilván valami is ki fogunk próbálni mindent. Én magam sem tudom még, hogy tehát, hogy a külső ügynökségünk már dolgozik rajta, egyébként már készítünk a háttérben videókat, pont erre a célra, van egy saját videóstúdiónk is, de most formálódnunk kell nekünk is ehhez. Ez egy új terület lesz, amit majd együtt tanulunk a szakmával.
1: És a TikTok egyébként a logisztikai részét is valamilyen formában átveszi, vagy abban egyáltalán ugyanúgy marad minden, ahogy eddig, tehát a...
2: Gyakorlatilag, mint egy marketplace felület, hogy a logisztikai elállás és egyéb dolgot azt kereskedünk kezeli továbbra is, a marketplace felület pedig ad hozzá egy hirdetési lábat, vagy egy eladási lábat.
1: Beszéljünk egy kicsit az AI-ról, hogy hát nyilván egyrészt a webshopok üzemeltetését is elősegíti, meséltél is nekem erről, hogy nálatok hogyan, talán majd ezt a nézőknek is meséld el, de az is érdekes lehet, hogy a vásárlók oldaláról ezek az agentek, hogy azt mondod neki, vásárolj nekem holnapra be, és rábízod egy ügynökre, hogy akkor nézzen szét a webben. Ebben ti mit láttok, ez veszély, kihívás, egyáltalán ez mennyire realitás, hogy rábízod egy agentre, hogy akkor kérjél nekem, vagy vegyél nekem egy hűtőt, vagy legalábbis nézz utána, és akkor ez mondjuk nem okozhatja azt, hogy átterelődik a forgalom másik kereskedőhöz, mint ahol eddig megszokott volt.
2: A realitás az 100%, hogy ez meg fog történni. Éppen ezért egyébként lesz a konferencián mind AI témában Tóth Benedek, ugye a Molin AI-tól, aki AI cseteket fejlesztenek, és érdekesik, éppen tegnap este beszéltem vele, és a Lumeneten megjelent a voice funkció, ahol is az AI-jal hangol, gyakorlatilag mint egy telefonon beszélsz, és úgy ajánl termékeket, de itt lesz Vadász Illés a Google-től, aki pont ezeket a változásokat mondja el. Nagyon sok olyan változás történik szeptemberben, ami kifejezetten AI alakú, lásd, egy kereskedőnek képes kell legyen adni plusz paramétereket a Gemini felé és egyébként OpenAI felé, kifejezetten olyan paramétereket átadni, mint a highlight, a legfontosabb 5 dolog a termékről, vagy a kérdések, válaszok szekció, hiszen pont ezeket a jövő keresője az nem az a hagyományos Google kereső lesz, ez már biztos, egyébként ez szeptemberben, ha jól tudom, bevezetésre kerül Magyarországon is. Már most is ugye az AI fül látjuk, hogy nem a hagyományos 10 találat és lapozgatunk, hanem meg fogja válaszolni egy chat ablak a kérdésünket. És a válaszában azt fogja előnybe részesíteni, amelyik kereskedőtől kap erre adatot, hogy ez a szivattyú alkalmas-e 50 méter mélyre, ez a mágnes kapcsoló alkalmas-e erre, vagy ez a naperő alkalmas-e ilyen szélviszonyok között. Aki ezt a kérdést az oldalán is adatként megválaszolja, az AI-ok felé, az a jövőben nagyon komoly előnyöket tud barkácsolni magának. Nálunk is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, most is háttérprogramok futnak egyébként saját szoftvereinken, hogy ezeket az adatokat előállítsuk, mert hogy nagyon közel vagyunk szeptember határidőhöz, és számtalan új olyan dolog jelenik meg, ami eddig a kereskedelemben nem volt ismert. Szóval egy teljesen reális képről beszélsz, 100%, hogy így fogunk vásárolni. Tehát engedj meg 2 példát, és persze mindenben lehet a rosszat keresni. Egyik példám, talán egy példa is elég, vettem egy nyomáskapcsolót a kútannak a szivattyújához, egy mechanikus nyomáskapcsoló volt, ami úgy hol 4 bárnál kapcsolt le, hol 6 bárnál, hát úgy kerti locsolás közben úgy elég unalmas volt a változó víznyomás, és találtam egy TikTok videóban, Netkazán TikTok videójában egy digitális nyomáskapcsolót, megvettem, beépítettem, másnapra eltűnt a nyomás a tágulási tartályból, nagyon jó volt, mert egyébként a nyomáskapcsolónak a használati útmutatója egy szennyvíz szivattyú volt, egy semmire nem mentem vele, és levideóztam egy 5 másodpercben, hogy hát ez a bánatom. És villogott rajta egy piros LED, és írta nekem a GPT, hogy szárazon fut a berendezés, és mondtam neki, hogy nem, mert mélyen van a kút, és mondta, hogy akkor a késletetéssel lesz gond, megnéztem a gyári használati útmutatót, nyom meg az 1-es fel és a 3-as fel gombot 3 másodpercig, és a késletetés lett le ennyire. 5 perc alatt oldottam meg egy olyan problémát, ami felett valószínűleg még egy szakember is vakarózott volna egy sort. Gyakorlatilag nem mondtam meg neki, hogy mit lát, hanem ő az 5 másodperces videóban megállapította, hogy ez milyen típusú berendezés, és mit mond a használati útmutatója. Szóval, hogy döbbenetes előny az, ami a vásárló számára is jöhet, nagyon tudatos vásárlás fog következni, szerintem csökkenni fog a random vásárlások, a hibás vásárlások mennyisége, de ez nagyon nagy szükség van a kereskedőktől az adatra. az nem hozzáadott érték, hogy van egy weboldalom egy terméknévvel, meg egy homályos fotóval. Az nem kereskedelem. Tehát, hogy ennél sokkal-sokkal több kell. Mi egyébként csak saját magamat mondom, ebben a pillanatban 150-200 paraméterrel dolgozunk, és ez most kevés lesz. Tehát, hogy egy terméknél sok esetben 50-100 paraméterünk van, és lehet, hogy ez még kevés.
1: És ez nem fogja a vásárlókat külföldi webshopok felé terelni? Tehát, hogyha az AI azt mondja, hogy rendeld meg, és akkor ő majd nem a magyar kereskedőt hozza ki, hanem a, nem tudom én, az Amazon takár, vagy a Temut, vagy bárkit, akkor...
2: Hát itt egy digitális szabadság van, kérem szépen, tehát hogyha annak a kereskedőnek, mondjuk nem gondolom, hogy ez pont a Temu lesz, de egy Amazon akár simán lehet, jobb adatot szolgáltat az internet felé, a világ felé, akkor ebből nyerhet egy ilyet, mert nyilván csak tippelem én, hogy minden AI azért elsősorban hazai kereskedőt fog referálni, tehát Magyarországon megvásároltuk, de kinyílik ezzel a világ, tehát hogyha a riport elején említettem egy-két ilyen elég speciális alkatrészt, majd ő megtalálja nekem egy lengyel kereskedőnél is. Akkor lehet, hogy onnan fogom megvenni, hogyha jó az ár, rendben lévő minőség, és megkaptam azt az adatot, hogy nekem ekkora méretű kell, és ezt kell tudnia konkrétan, csak egy példát a napvitorlás történetben, amit kerestem napvitorlát, ugye két fontos paraméter van egy napvitorlánál a színén kívül, az mondjuk a mérete és az anyagvastagsága. És egy nagyobb méretű napvitorlánál, hát elég kritikus kérdés, hogy milyen vastag az az anyag, hogy az első szél ketté fogja fújni, vagy pedig tartós lesz. Nem találtam Magyarországon ennél a méretnél olyan kereskedőt, aki nyilatkozott volna az anyagvastagságról. Mond.
1: Még egy dolog, hogy nagyon sokszor merült már föl, hogy jön-e az Amazon, nem jön az Amazon. Most hogy látod, hogy fog jönni Magyarországra az Amazon, vagy legalább itt a régióba elkezdi, vagy marad az, hogy Németország, meg Spanyolországban mondjuk ott van, de Magyarországon
2: nincs erről információ, még nem nagyon látok ebbe változást. Magyar vásárlók egy rétege vásárol az osztrák-német Amazonról. Ebben én pont nem látok most változást. Sok-sok változást látok például, mint az OpenAI-nál is, ugye megjelenik az európai hirdetési lehetőség, tehát a ChatGPT-et megjelenik, de így nagyobb kereskedőket nem látok nagyobb mozgásban. Egy valaki viszont nagyon ügyesen mozog, és ez megint csak egy tanulandó példa a magyar kereskedőknek. Tehát ugye az Allegro az a jó pár évvel ezelőtt meg akarta vetni a lábát több országba, és volt, ahol az elmúlt ugye években visszaborult, kellett teljesen fújnia, és nyilvánvalóan egy Allegro méretű kereskedő borzasztóan sújtotta az a hirdetési verseny, amit egy Temu diktált az elmúlt két évben, és most, hogy a Temu visszább lépett, nagyon ügyesen döntött ott a teljes marketing stáb, hogy akkor most fogjuk Magyarországon feltekerni a potmétereket, és hogyha a közösségi oldalakkal elsz, akkor elég sok Allegro hirdetéssel találkozol, és most már magyar vásárlóknak egy komoly része elkezdett Allegro-ról vásárolni, holott egyébként itt vannak talán másfél-két éve, de nem volt levegővételi lehetőséget, be kell látni egy olyan hirdetési dömping mellett, és ilyenkor, amikor ez a helyzet változik, akkor nagyon gyorsan kell mozogni, és most ez történik, hogy az Allegro nagyon gyorsan azt mondja, hogy nagyon jó, tehát hogy most tudunk rentábilis alapon hirdetési helyeket venni, akkor viszont vegyünk, és akkor csináljuk meg az ország forgalmát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jön az őszi e-commerce konferenciátok. Mondd el, hogy pontosan mikor és hogy lehet jelentkezni.
2: Szeptember 8-án fogjuk tartani az Európai Event Centerben, és a jegyeket most éppen egyébként kedvezményes áron az ekerkonferencia.hu oldalon találják a kedves érdeklődők, ahogy a teljes programot is, ami még folyamatosan egészül ki. Jó magam is ott leszek, ugye azt tudni kell, hogy ez egy non-profit egyesületnek a rendezvénye, tehát nem egy profitorientált rendezvény. Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik elkereskedelem irányt, vagy aki mélyebben benne van, neki ott már helye, és szeretettel várjuk őket szeptember 8-án.
1: Köszönöm Zabari Istvánnak, az e-commerce Hungary elnökének és a Lumenet ügyvezetőjének, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, minden jót kívánok!
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jövünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és minden héten 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket, ezeknek a rádióknak a listáját megtalálják a weboldalunkon is. Érdemes feliratkozni hírlevelünkre a media1.hu per hírlevél címen, illetve a media1.hu per RSS címen az RSS folyamunkra, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról, legújabb híreinkről. Köszönjük az önök figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra, tehát egy hét múlva.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: De napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalina központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at keddi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrum kórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátor Aja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music.
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncszösszük, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attitűdtől lesz
1: dupla jó. Csák Attilával. Gyere fel,
2: táncolj mi! Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
4: A következő órában kéréseteknek megfelelően a dupla jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
1: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Szóljon hangosan az énnek szólt az elmúlt percekben itt a duplájúban, és remélem, hogy ez igaz lesz az elkövetkezendő két órára is, ugyanis most is egy speciális adással készültünk a számotokra, mert hogy az elkövetkezendő két órában is csak magyarul fognak szólni a slágerek, tehát magyar dal lesz az eredeti, és magyar dal lesz a feldolgozás is. Ezt azért találtuk így ki, mert amikor az Arató Andris volt a vendégünk, akkor annak a műsornak is igen nagy lett a népszerűség, és gondoltunk, hogy csinálunk még egy ilyen műsort. És ha már speciális műsorról van szó, akkor azt is megszokhattátok, hogy ezekhez a speciális műsorokhoz vendégeket hívunk, és ez a mai alkalommal sincs másképp. Egyébként én Csák Attila vagyok, hogyha még eddig nem mondtam volna a mikrofon mögött, tehát ez a mai alkalommal sincs másképp, és ki mást is hívhattunk volna vendégként, mint egy olyan embert, akinek a nevéhez tulajdonképp fűződnek a magyar slágerek, ugyanis ő készítette valamikor még a 2000-es évek elején, ha jók az információim, a Hajrá Magyarok című műsort, szóval a házigazdáját köszönhetem itt sok szeretettel, Abaházi Csabát. Szia Csabi, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást, üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat, és annyit gyorsan hadd tegyek hozzá, bocsánat, hogy a jelenlegi műsoromban is, az Abaházi Presszóban 4 órán keresztül csak magyar zenék szólnak, tehát én továbbra is hű maradtam a magyar dalokhoz.
0: Értem. Na de ez egy érdekes koncepció, mert ugye nagyon sokat próbálunk meg mi is gondolkodni azon, amikor magyar slágereket kezdünk el játszani, hogy mennyire van ennek létjogosultsága, mert ugye sokszor ugye a kereskedelmi rádiók is nagyon sokat vacilálnak ezen, hogy mennek a magyar slágerek, vagy se. És az a tapasztalat sokszor, hogy ha huzamosabb ideig mennek magyar slágerek, akkor azok kevésbé népszerűek. Mit gondolsz te erről?
1: Tény és való, hogy sokan mondják, hogy a magyar zenékkel nem lehet akkora hallgatottságot elérni, mint a külföldi slágerekkel. Őszinte leszek, én egy kicsit erre rácáfolok, vagy mi, inkább így fogalmazok, mi a Retrón egy kicsit erre rácáfolunk, mert hogy ugye mondom még egyszer, én műsoromban csak magyar zenék szólnak 4 órán keresztül, ráadásul nagyon sok beszéddel, arra is azt mondják, hogy elkapcsolási faktor, és mégis abban a műsorsávban a leghallgatottabb műsor, hallgatottabb, mint az összes többi rádió, és az igazság, hogy ahhoz, hogy magyar zenékkel sikert tudj elérni rádióban, ahhoz nagyon, tehát sokkal változatosabb magyar zenéket kell választanod, mint amennyire mondjuk a rádióadó stílusa ezt engedi.
0: Talán ez a titka neki, hogy tulajdonképp egyszeri alkalom, speciális zenék is mennek benne, vagy ritkábban hallgatott felvételek, és ráadásul, ha jól tudom, olyannyira igaz az, amit mondtál, hogy a Hajrá Magyarok 2001-ben az év rádió műsora lett, igaz ez?
1: Így van, ez nem feltétlenül annak köszönhetően volt, hogy magyar zenék szóltak, hanem ez egy olyan szavazás volt, ez a Volt Fólió díj volt, ahol maguk a művészek, tehát a zenészek szavaztak arra, hogy szerintük melyik a legjobb rádió műsor, és mivel akkor abban az időben nem nagyon volt, és főleg nem volt olyan országos rádió, ahol műfaji korlátok nélkül bárki beszámolhatott az aktuális lemezéről, koncertjéről, ezért én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően szavaztak nagyon sokan a Hajrá Magyarokra.
0: Na majd folytatjuk még mindjárt tovább a beszélgetést, de egy picit Soltész Rezsőről mondjunk egy pár szót, szóljon hangosan az ének. Ha ezt a dalt hallod, akkor neked mi jut eszedbe? Inkább téged foglak most kérdezni, mert ugye te vagy az, aki, hát gondolom az ő dalai közül is játszottál már egy jó párat a műsorodba.
1: Így van, és nagyon sokszor találkoztunk, és láttam őt vendégül, sőt, ugye én színpadi műsorvezető is vagyok, úgyhogy nagyon sokszor találkozunk olyan környezetben is, hogy én konferálom őt fel a színpadra. A Szóljon hangosan az ének dallal kapcsolatban a gyerekkorom jut eszembe, amikor 81-ben néztem a Táncdal Fesztivált, ami egy nagyon-nagyon erős, és főleg utólag tekintve nagyon erős felhozatal volt. Azon a fesztiválon tűnt fel ugye a KFT, a Bábuvaggyal, akkor volt a Limbo Hintó a Hungáriával, és azon a fesztiválon indult el Soltész Rezső a Szóljon hangosan az énekkel, sőt akkor volt a Korál a Homok a szélben című dallal, tényleg rettenetesen erős felhozata volt, és én emlékszem, hogy bár előtte nekem nem jelentett sokat a zene, persze nagyon sok zenét hallgattunk otthon a szüleim révén, meg nagyon sok lemezük
0: volt. Majd erre még majd mindjárt visszatérünk.
1: Okay. De, de az engem nagyon-nagyon megfogott, hogy milyen nagyszerű zenéket hallok a tévéből. Tehát az ott egy új élmény volt, és az olyan hangosan az ének kapcsán mindig ez jut eszembe.
0: És tulajdonképpen ez indította el az ő szóló karrierjét, hogyha mondhatjuk így, és ugye azt hiszem 82, 83 és 84-ben is ő volt ország énekese, tehát őt választotta meg a közönség az év férfi énekesének egészen pontosan.
1: Egyrészt nagyon divatos lett mindaz, amit ő csinált, tehát hogy stílus teremtett, vagy hazahozott egy olyan stílust, ami addig Magyarországon nem volt. Kiváló zeneszerzőkkel dolgozott, ő saját maga is nagyon-nagyon sokat tett hozzá, és hát az előadói stílusa különbözött mindenki másétól itt Magyarországon, úgyhogy teljesen megérdemelten lett.
0: És ugye 2025-ben kapott fonogram élet műdíjat is, ezt is el kell, hogy mondjuk róla.
1: Igen.
0: Na, hát aki feldolgozta, az Csonka Pici, azaz Csonka András, 1997-ben jelent meg ez a dal. Na, róla mi jut eszedbe?
1: Csonka Piciről pedig a Familia Kft. Jut eszembe.
0: Szegény ezt nem tudja levetkőzni, én azt gondolom.
1: Én azt gondolom, hogy nem is kell. Aha. Nyilván elképzelhető.
0: Ezernyi más szerepe is van.
1: Igen, meg lehet, hogy másképp gondolkodik, de szerintem az emberek kötik az első találkozáshoz, és én ott láttam először, és imádtam, sőt, aztán utána emlékszem, hogy abban is imádtam, hogy ő egy ilyen segédriporter volt a Friderikusz mellett, és én nagyon-nagyon szerettem az ő figuráját, és mind a mai napig kedvelem őt egyébként, mert megmaradt olyan bohókás fiatalembernek, mint amilyennek megismertük.
0: Na hát akkor hallgassuk meg a Csonka Pici felvételét is, szóljon hangosan az élet továbbra, ének továbbra is, vendégem továbbra is Abaázi Csaba, folytatjuk hamarosan vele, úgyhogy addig is szóljon hangosan az ének itt a duplájuk.

0: A 80-as évek egyik igazi klasszikus dala csendült fel az elmúlt percekben itt a Duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el a számotokra. Ezen a héten ismét egy speciális adással van dolgunk, ugyanis minden slágernek az eredetie és a feldolgozása is magyar lesz. És ha már egy ilyen adásról van szó, akkor vendégünk is van, Abaházi Csaba személyében. Ha jól tudom, te Szekszárdon születtél, és az a város különös jelentőséggel bír a te életedbe.
1: Így van, ott születtem, ott is nőttem fel, és 18 éves koromig ott is éltem, aztán az első alkalommal leléptem, de ez nem a városnak szólt, hanem egyszerűen olyan lehetőségem volt, akkor alakult meg, vagy akkor indult el a Sing Sing, és ők hívtak engem, ők Százhalombattaiak voltak, és egyszerűen...
0: Mai napig is visszalátogatsz egyébként?
1: Hát a szüleim még élnek, ott élnek, úgyhogy ha nem is sűrűn, de azért látogatok oda persze.
0: Az imént már beszéltünk egy picikét a zenéről, na de hogy maga Abaházi Csabi mikor találkozott először, amikor még nem zenéltél, csak úgy elkezdtél zenét hallgatni, hogy mi volt az, ami megfogott, milyen zenékkel kezdted el ezt az egészet, és aztán később ez hogyan alakult a te életedbe?
1: Az előbb már meséltem, hogy édesanyámiknak rengeteg lemezük volt, meg volt lemezjátszónk, volt magnónk, nem volt minden háztartásban, tehát hogy ez egy különlegesség volt, tehát talán ez volt a mi luxusunk, és apámnak rengeteg Beatles lemeze volt, édesanyám inkább az Abbát szerette, hallgatta komoly zenét is, de az minket annyira nem fogott meg, gyerekeket, de a Beatles-t azt előszeretettel, meg Demis Roussos, meg Pussycat,
0: azok már később voltak, igen,
1: az csak simán Pussycat. Szóval ezeket a 70-es évekbeli sláger zenéket hallgatták, meg ugye plusz a Beatles-t, és én azt nagyon szerettem, főleg a Beatles-t, azt egyszerűen oda-vissza hallgattam azokat a lemezeket. Nagyon kellett rá vigyázni természetesen.
0: És mikor volt az, amikor már a szülőktől eltérően alakult ki egy saját zenei ízlésed, de még mindig nem játszottad, hanem csak úgy hallgattad?
1: Az első lemezem, amit saját magamnak vásároltam, a saját zseppénzemen, 100 forint, az a Hungária Rock and Roll Partia volt. Ez egyébként pont 1981-ben, amikor már úgy felfedeztem magamnak olyan zenéket.
0: Nem megemlítettük, igen. Akkor itt is említsük meg, hogy azért a Fenyő is ugye egy stílust hozott be.
1: Hát behozott egy olyan stílust, ami addig itt nem volt, és annyira bizony. Színes volt, és annyira különleges, hogy, és bár játszottak rock and roll, tehát az LGT játszott mindent, még rock and roll-t is, de aki csak rock and roll-t játszott, és ráadásul a külsőségekkel együtt, az a Hungária volt, és engem ez nagyon megfogott.
0: Na majd hamarosan beszélgetünk még Csabival tovább, de beszéljünk egy picit a zenékről is. Első emelet, mi jut az eszedbe róluk?
1: Nekem az első emelet úgy, ahogy van, kimaradt. Én aztán a Hungária után rock and rollt és rockot kezdtem el hallgatni. Arra emlékszem, hogy viszont ugye rendszeresen néztem a tévét, és arra emlékszem, hogy az első emelet klippeket láttam, mert hogy akkor a klip, mint olyan, az egy újdonság volt. És a kedvenc zenekaraimnak a klipjét nem nagyon szerkesztették be akkor a tévéműsorok, tehát aztán metal, meg rockzenét nem nagyon szerették, viszont az első emelet pont egy olyan zenét játszott, amit a zenei szerkesztők előszeretettel alkalmaztak, úgyhogy hallottam dalokat, de mondjuk engem nem fogott meg. Aztán később megismertem őket, személyesen is megismertem a tagokat, sőt, jóban is lettünk velük.
0: Azt tudtad egyébként, hogy a szövegek nagy részét ugye a Geszti Péter írta többek közt ezt a dalt is?
1: Így van, és ráadásul a tévében én rendszeresen néztem a Gesztit, neki már akkor is volt műsora, például az Ász, és így aztán tudtam, hogy ő a szövegíró.
0: Patkó Béla neve talán azt hiszem a legismertebb Kiki néven, ha így talán a hallgatók is jobban ismerik, és 1982-ben alakult meg. A negyedik albumon jelent meg egyébként ez a dal, és még talán azt érdemes tudni, hogy Kisszabó Gábor és Tere István kilépett később az együttesből, és ugye ők megalapították a Step nevezetű formációt. Akik feldolgozták, az a Link, hát nem tudom, hogy róluk tudsz-e bármit is, mert ez inkább egy ilyen modern.
1: Igen, ez egy punkzenekar, és a Link basszusgitárosa került be egy időben, korábban a Hooligansbe, a Késmárki Zsoltot basszusgitározott a Linkben, és onnan került át a Hooligansbe. Ma már ő sem a Hooligans tagja, de tudom, hogy a Link zenekarból került át, és azt hiszem, hogy a Link zenekarnak ez egy kicsit meg is akasztotta.
0: Igen, ez a Répa című albumokon jelent meg, ha jók az információim, 2007-ben, de már előtte 2000-ben ugye megjelent a dal, csak később került fel erre az albumra. Most hát akkor szóljon a Csak azért is szerelem, hallgassuk meg, hogy mi lett ebből. egy jó 20 évvel később itt a Duplájó.

0: Egy igazi különleges felvétel szólalt meg a 60-as évekből itt a Duplájóban Sárosi Katalin jóvoltából, egy különös éjszaka volt, ez volt a dalnak a címe, vendégünk továbbra is Abaházi Csaba, akivel együtt megyünk végig ezeken a különös válogatásokon. A mai adás ugyanis speciális, mert minden dalnak magyar lesz a párja. Na hát ez egy érdekes felvétel, de mielőtt beszélnénk róla, előtte, ha jól tudom, akkor te fiatal korodban sokat sportoltál is, például versenyúszás is szerepelt a sportjaid között.
1: Igen, úszó voltam, próbálkoztam néhány sporttal előtte, de az úszás jött be, azt nagyon-nagyon megszerettem. Valamennyire jó is lehettem benne, mert hosszú évekig igazolt sportolója voltam a Szekszárdi Dózsa sportegyesületnek, és fantasztikus közösség volt. Minden hétvégén voltak versenyek, velük jutottam el először külföldre, nekünk nem volt lehetőségünk családdal külföldre utazni, sokat utaztunk, de csak országon belül, de a sportegyesülettel eljutottunk az akkori Csehszlovákiába, az akkori Jugoszláviába versenyekre, úgyhogy szép emlékeim vannak az úszással kapcsolatban.
0: Tudom, hogy itt már a zenék között beszélgettünk róla, de azért megkérdezem így a műsorba, és nagyon sok helyen olvastam rólad ezt a kerékpározó sztorit, ebből mi lehet igaz, vagy ezt honnan szedhették, akik írták?
1: Gyerekkoromban mindenhova bringával mentem.
0: Vidéken ez azért úgy jellemző volt.
1: Igen, tehát ez nem volt annyira meglepő. Nagyon szerettem.
0: Tehát nagyon nem lőttek mellé. Én is kerékpároztam nagyon sokat, igen.
1: Nagyon szerettem bringázni, és aztán amikor felköltöztem, először Százhalombattára, ott nem volt bringám, és amikor Pesten laktam, már évek óta, akkor egyszer csak lett egy bringám. Nem volt jogsim nekem nagyon sokáig, és ahova csak tudtam, bringával mentem. És tudom, hogy én is olvastam magamról, hogy talán nyilatkoztam valahol, hogy a kerékpározás a hobbim, nekem a közlekedési
0: eszközöm. Megerősítjük most ezt.
1: Igen. Tehát a közlekedési eszközöm volt a bringa nagyon-nagyon sokáig, de sajnos csak addig tartottam, míg nem lett jogosítványom és autóm.
0: Akkor ma már nem kerékpározol.
1: Van bringám, de nem ülök rá.
0: Ja, értem, ez így nagyon jó. Oké. Na, de aztán 15 éves korodban nem csak hallgattad a zenét, hanem hát bontogattad a szárnyaidat is. Magic Force.
1: Nem az volt az első, az már egy sokadik zenekarom volt, a Pokol Angyalai volt az első, és egyébként az úszáshoz köthető, mert hogy az úszóedzőm, a Csutorás Józsi bácsi, a Csuti, egy ilyen összetartásokat szokott régebben az úszóknak tartani, az ő lakásában, vagy házában, és mindenkinek a kezébe adott valamiféle hangszert. Nekem jutott egy basszusgitár, és az Illéstől játszottunk egy dalt, talán az utcát, vagy valami hasonló könnyű darabot, és nekem annyira megtetszett ott az a basszusgitár.
0: Nem adtad vissza a gitárt.
1: Hogy aztán mondtam a bátyámnak, aki viszont már otthon bontogatta a szárnyait és tanult gitározni, hogy akkor én a basszusgitáros leszek. Uh-huh. És aztán így is indult el a zenei karrierem, hogy basszusgitáros voltam, a bátyám gitározott, volt egy dobosunk, de nem volt énekesünk, és akkor a bátyám is énekelt dalokat, én is énekeltem dalokat, és akkor a visszajelzés alapján.
0: Ugye?
1: Igen, és akkor azt mondták, hogy én ne basszusgitározzak, a bátyám viszont ne énekeljen. Viszont ha lehet, akkor inkább énekeljek, mert az abban van tehetségem. Így lettem énekes.
0: És a Magic Force?
1: A Magic Force az egy sokadik zenekar, vagy
0: de ez is ahhoz az időhöz köthető, a Szekszárdi korszakhoz? Vagy
1: igen,
0: ez már egy...
1: aztán betiltott zenekar lettünk, nem léphettünk fel Pokol Angyalai néven, mert volt egy balhénk, aztán lettünk Thunder, Heavy Metal Thunder, és végül a Magic Force lett az utolsó Szekszárdi zenekarnak a neve.
0: Na, hát ha azt mondom neked, hogy Sárosi Katalin, hát ugye ez egyik ön generációja sem, talán igen. Ez a szüleink generációja lehetett, vagy hát nekem talán még a nagyszüleim generációja lehetett. Na, de ettől függetlenül azért, hogyha meghalljuk ezt a dalt, akkor azért valami csak eszünkbe jut róla.
1: Igen, érdekes, hogy én otthon a szüleimtől nem hallottam magyar zenét, tehát ők nem hallgattak magyar slágereket, és rádiót hallgattunk természetesen nagyon-nagyon sokat, így aztán ezt a dalt is nyilvánvalóan hallottam, de mindig azt éreztem, hogy ez az idősebbek zenéje, tehát nem nekem szól, meg a filmekben például hallottam, úgyhogy igazából az első alkalom, amikor én erre a dalra felfigyeltem, az már az a feldolgozás, ami nem sokára jön.
0: Na, hát akkor beszéljünk erről is, vezessük fel, jó?
1: Mert hogy ráadásul az Ávodi Gáborral a Sing Sing zenekar együtt dolgozott, ő volt nagyon sokáig a mi hangmérnökünk, sőt, majd aztán később beszélünk is róla, a Halál a Májra diszkó verzióját ő készítette el. Uh-huh. És amikor készült a Csini Baba című film, akkor az összes feldolgozást tőle kérték, tehát ő készítette el ezeket a feldolgozásokat, és aztán ő osztotta ki, hogy kik énekeljék. Czerovszky Henny akkor a világ legjobb vokalistája volt, szinte mindenki mögött ő énekelt.
0: Mészáros Gabi?
1: Itt kapott lehetőséget Henny arra, hogy szólóban énekeljen. Madarász Gábor pedig az a gitáros volt, aki akkor a Max zenekarban játszott, amely ugye Závodi Gábor zenekara volt. Madi utána bekerült Ákos mellé, játszott nagyon sokáig Rúzsa Magdi mellett, most is Ákos zenekarának a tagja, úgyhogy mindannyian, akik ezt a dalt így ebben a feldolgozásban előadták, jó ismerőseim, mondhatnám, barátaim voltak, és nagyon-nagyon szerettem azt a fajta felfogást, ahogy Závodi Gábor tényleg feldolgozza a dalt. Nem csak eljátszák, hanem valamit hozzátesznek.
0: És érdekes az is, hogy a film ugye 1997. február 20-án jelent meg, és ugye a Csini Bobát több mint 500 000 látták. Ez egy azért különleges dolog, mert azért magyar filmeknél ez azért kevésbé volt jellemző, de igen nagy sikere lett ennek a filmnek. Na hát akkor most ebből a filmből szóljon a dal, Különös éjszaka volt, most itt a Duplájóban, aztán jövünk vissza Abaházi Csabával, és folytatódik tovább egy újabb magyar dalpárral a Duplájó, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is.

0: hazavezet.
1: Te majd kézen fogsz és hazavezet, szólt egy igazán ritkán hallható dal itt a duplájóban, ráadásul Kern András előadásában. Ez a mai műsor speciális, mert itt minden dalnak magyar lesz a párja, és továbbra is Abaházi Csabi ül itt mellettem a stúdióba, akivel beszélgettünk a zenékről, és róla is. Ha már itt az elején szóba került a rádiózás, akkor én nagyjából arra emlékszem, hogy a 98-99 környékén indultál el ezen a fronton. Hogyan jött az életedbe a rádiózás?
2: Ugye a Sing Sing zenekarban én voltam az énekes, így aztán elég sok helyre mentünk riportot adni. Én általában ott voltam, és én voltam a szóvivője, vagy én is a zenekarnak, ugye általában ketten-hárman mentünk riportokra, és mindenhol megjegyezték a rádiós szerkesztők, vagy az éppen aktuális műsorvezetők, riporterek, hogy olyan jó hangom, hogy akár rádiózhatnék is. És ezt valahogy eltettem magamnak hátra az agyamban, és amikor már a Sing Sing zenekar nem működött annyira jól, akkor én megismerkedtem egy hölgyel, egy lányjal, aki ma már a feleségem, és ő
1: ez a Danubiusből, ugye? Ott a Rákóczi Feri mesélt erről annó sokat.
2: Igen, én nem ott ismerkedtem meg vele,
1: nem ott,
2: hanem megismerkedtem ezzel a lányjal. Laurának hívják, azóta már a feleségem, gyermekeim anyja, aki aztán bekerült, addig tévésként dolgozott, bekerült a Danubius rádióba, és én folyamatosan ott voltam vele. De addigra nekem volt már annyi rádiós múltam, hogy a Sing Sing zenekart, az akkori nagyon-nagyon régi Rádió 1 támogatta, az még egy másik Rádió 1 volt, mint amit most is ismernek az emberek, és annak én lettem a Station Voice-ot, tehát én mondtam azt, hogy Rádió 1, tiszta zene. Tehát így kellett beszélni.
1: Szignálhang, jó, hogy mindenki
2: egy Station Voice.
1: Állomás azonosító, igen.
2: És aztán ebből lett az, hogy a Danubius Rádiónál egyszerre csak műsorvezetőket kerestek.
1: Jó, de az teljesen más, amikor így először beülsz a mikrofon mögé. Hogy érezted akkor magad? Mert ugye oké, hogy valakinek van egy hangja meg, hogy tud beszélni, de amikor ott kell ülni egy mikrofonnál, nem tudom, először élőadásba mentél ki, vagy felvett adást.
2: Élő volt, minden élő volt.
1: Aha. Hogy milyen volt az első alkalom? Mert ugye amikor bekapcsolod a mikrofont, akkor ott mondani is kell valamit.
2: Igen, de addigra én már folyamatosan ott ültem a műsorvezetők mellett. Nagyon sokat tanultam a Bocskortól, a Rónai Egontól, a Buzasanyitól, a Jakub Cseh Gabitól, a Garami Gábortól, a Jáksótól, tehát az akkori Danubiusos műsorvezetők mellett én hónapokig ültem, és tanultam, és lestem, és figyeltem, hogy mit csinálnak. Kun Zsuzsa volt az riportere a Danubius rádiónak, tőle rengeteget tanultam.
1: Ezek, igen.
2: És amikor először én odaültem, akkor az már szinte természetes volt, hogy én kapcsolom be a mikrofont, és én szólalok meg, tehát az nem volt egy ilyen semmiből jövő.
1: Megállásul ezek már akkor is ilyen one-man show-k voltak, ugye, hogy te kezeltél mindent, tehát nem volt technikai munkatársad, mint ugye korábban volt, hanem mindent te kezeltél, beültél, és akkor te adtad a zenéket, te keverted rá szignálokat.
2: Ez volt az egyik legfontosabb, hogy ha azt meg tudod tanulni, akkor alkalmas vagy, meg ha van hozzá hangod. És akkor még volt éjszakai műsorvezetés, tehát hogyha valaki mondjuk túl nagy hibát követett el, az éjszaka jóval kisebb hallgatottság mellett talán nem akkora súlyú volt, mint
1: akkor te is éjszaka kezdted legelőször?
2: Így van, 2-től 6-ig voltam adásban, tehát hajnali 2-től reggel 6-ig.
1: Az egy szép időszak lehetett.
2: Igen.
1: És ráadásul ez annyira bejött, hogyha minden igaz, akkor 2002-ben az év műsorvezetője nek is választottak, mondhatjuk ezt, hogy díjat is kaptál.
2: Igen, vagy? Korábban beszéltünk erről a Volt Fólió díjról, ez ugyanaz.
1: Ez összefügg tulajdonképpen.
2: Ez ugyanaz, tehát ugyanabban az évben lettem én az év műsorvezetője, mint amikor a Hajrá Magyarok a műsorom az év műsora lett. A két szavazás tulajdonképpen ugyanazoktól a zenészektől jött, akik szerepeltek az én műsoraimban.
1: Na beszéljünk egy picikét itt Presser Gáborról. Hát szerintem róla két órát is tudnánk beszélni alapvetően.
2: Igen.
1: Te csak kézen fogsz és hazavezetsz, ugye ő írta a szöveget, na, de ne én beszéljek most, sőt a zenét is, hanem inkább te mondd el, hogy mi jut róla eszedbe, akár Kernről, akár Presserről. Kezdjük először Kernnel.
2: Érdekes, mert én nagyon szeretem a Kern Andrást. Először csak a hangját szerettem, mert én nem láttam.
1: Ugye őt humoristaként is ismerhette, ugye a 80-as, 90-es
2: Így indult, el, ugye parodistaként, igen. De ugye vidéken laktam, nem jártam színházba, így aztán a hangját hallottam Woody Allen magyar hangjaként, vagy akár a rádiókabaréban, és nagyon szerettem a lemezét. Amikor megjelent a lemeze, akkor én még Szexáron laktam, és imádtam a színész lemezeket valahogy. Én nagyon-nagyon szerettem azokat a lemezeket, amikor a színészek énekelnek, és ráadásul a Lövöldet ér meg ezek a baromi jó dalok. Tehát a Kern jól énekelt. Volt egy ilyen diszkrét bája annak, ahogy ő előadta azokat a dalokat. Elképzeltem, ahogy áll a színpadon, vagy az, amiről énekel, azt ő hogy adja elő. És aztán csak később tudtam meg, hogy neki ilyen nagyszerű zenészek és szövegírók segítettek, mint például Presser Gábor, vagy a Lövöldetér című dalnak a szövegét Horváth Attila írta, aki ugye a piramis dalokat is, és még nagyon-nagyon sok a Charlie dalait, és Presser Gáborral hál' Istennek később volt szerencsém rendszeresen találkozni műsorvezetőként, és megkedveltük egymást, tehát ő kifejezetten örömmel jön hozzám mindig, és van, hogy ő jelentkezik, hogy szívesen jönne, tehát ez egy nagy ajándék a sorstól, hogy egyébként Presser Gábort azt ismerhetem.
1: Aha, egyébként azt tudtad, ha konkrétan erre a dalra fókuszálunk rá, hogy honnan is eredt ennek a dalnak a története?
2: Nem ismerem a dalnak a történetét, azt tudom, hogy Presser Gábor előszeretettel játsza, tehát hogy neki ez egy fontos dal, tehát hogy nem csak úgy fontos dal, hogy ezt megírta a Kern Andrásnak, hanem ő saját magára vonatkoztatva is fontosnak tartja, és rendszeresen adja elő.
1: Állítólag a dalt egy fénykép ihlette, amelyen egy magányos kalapos férfi állt a bezárt lóversenypénztár előtt, körülötte eldobott vesztes fogadószelvények voltak. A Kern megmutatta a képet a Pressernek, hogy majd ezt tenné rá egy következő album borítójára, és a Presser ebből írt egy dalt.
2: És ebből lett a Kézen Fogsz és
1: Hazagyar. Bizony, és ráadásul ez olyan, tehát hogy a mai napig is ugye a koncertjeinek egyik elmaradhatatlan dala, hogyha fogalmazhatok így, és sokszor énekelte magával Kernnel is közösen, sőt 2024-ben például a Csík zenekarral és Kis Tibivel is előadták ezt a dalt, szóval több mindenkivel előadta ezt a dalt, most azonban ő saját maga énekel itt a duplájóban. Jön tehát Presser Gábor is, te csak kézen fogsz és hazavezetsz itt a duplájóba, majd folytatjuk tovább a beszélgetést a Boázi Csabával, ugye velünk maradtok.

Duplán jó, amikor a slágerek új életre kelnek.

0: igazi klasszikus filmzene csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban. Szerelem első vérig szólt a dal Demjén Ferenctől abban a duplájó műsorban, ahol a legnagyobb magyar slágereket és azok feldolgozásait gyűjtöttük össze a számotokra, és mivel ez egy speciális műsor, ezért ugye ehhez egy vendég is dukál, tehát Abaházi Csabival ülök itt a stúdióba, és vele folytatjuk tovább a beszélgetést a zenékről és életéről. Az imént már szóba került ugye itt a Danubius Rádió, a szárnybontogatások, az éjszakai műsorvezetés, majd aztán később ugye te lettél a kívánság műsorok sztárja is, ha fogalmazhatok így. Na de ugyanis a kollégákról is beszéltél, akik mellette ellested ennek a szakmának, a fogalmazhatok így a csinyát, bínyát. Na de voltak ezek között a kollégák között olyanok is, akikkel még zenekart is alakítottatok. Hogyan jött ez az ötlet? Hogyan kötődött ez a rádióhoz? Mesélj erről egy picikét.
1: Igen, ez egy érdekes felfedezés volt. Garami Balástól jött, aki ugye Garami Gábornak az öccse, és ő volt a Cappuccino Triplának az adás levezénylő technikusa. Tehát ő nem mikrofonos ember volt, hanem ilyen háttérember volt, de kiváló. És ő basszusgitáros volt. Garami Gábor pedig ugye dobos, jazzdobos, vagy mindenféle dobos, és aztán kiderült, hogy Rákóczi Feri pedig tud gitározni. Buzasanyiról tudtuk, hogy ő énekzene tanárként is dolgozott, és tud billentyűzni, sőt van is otthon szintetizátora, vagy billentyűje. És akkor így adódott a kérdés, hogy voltak a Danubiusnak ilyen roadshow-i, vagy saját rendezvényei, hogy mi lenne, ha egyszer összeállnánk, és néhány dalt eljátszanánk. És akkor még többen is benne voltak egyébként a kalapban, akik énekelnek, vagy segítenek nekünk, de aztán valahogy így öten maradtunk, és lejártunk rendszeresen próbatermekbe, és megtanultunk néhány dalt azok közül, amiket egyébként a rádióban játszunk.
0: Tehát ez volt a koncepció, hogy ismert dalokat próbáltok meg másképp eljátszani?
1: Nem is az, hogy másképp, hanem egyáltalán eljátszani, tehát azért nem voltunk annyira professzionális zenészek, hiába volt nekem ugye ez a 10 éves szing-szinges múltam, de a zenészek jelentős része korábban nem állt úgy színpadon, mint ahogy én. És mit tudom, Brian Adams-től a Summer of 69, a Chumbo Wambától a Tam Tam Ting.
0: Akkor ezeket angolul adtátok elő, ugye?
1: Igen, amik akkor mentek a Danubius Rádióban, azok közül választottuk a rokkosabbakat, amihez mondjuk az én hangom jobban illik. És akkor az első fellépésen talán 5-6 dalt adtunk elő, a Bon Jovi-tól az It's My Life volt még benne, a Sting-től az Englishman in New York, talán magyar nyelvű dal nem is volt, vagy nem emlékszem, hogy lett volna.
0: És akkor ez a zenekar összekötődött tulajdonképp a rádióval?
1: Hát ez lett a nevünk, Danubius.
0: Mármint, hogy a roadshow-kal ez a pontosabb igazából, és ha igazából volt egy roadshow, akkor volt Best Of is.
1: Így van, tehát hogy az volt az első.
0: Bocsánat, ez volt a zenekar neve, ugye, lehet, hogy ez még így nem hangzott.
1: Igen, Best Of, ez volt a zenekar neve, és a Danubius roadshow-kal léptünk fel, aztán utána lettek klubbuliaink, de azok
0: önálló
1: is valahogy kötődtek a Danubius Rádióhoz, tehát az is egy ilyen, egyfajta közönség találkozó volt, tehát hogy mi a Danubius Rádiónak a zenekara volt.
0: És ez addig is tartott, amíg volt a Danubius?
1: Aztán mindenféle bonyodalmak lettek, mert hogy volt olyan, képzeld el, vagy képzeljük el a hallgatók, amikor én minden nap adásban voltam, tehát hogy valahogy úgy jött ki, hogy nekem minden nap volt műsorom, és nem csak helyettesítésként,
0: hanem hogy a hobbiból munka lett, ugye, tehát hogy
1: így aztán viszonylag nehéz volt a zenekart is egyeztetni, közben én apává váltam, és az, hogy minden nap adásban, plusz még családot is alapítottam, és akkor ráadásul ott a zenekar, tehát valamit engedni kellett, és akkor a zenekart engedtem el. Tehát még a Danubius működött, amikor én már a Danubius zenekarból kikerültem.
0: De a zenekar még folytatódott tovább?
1: Nagyon sokáig ment a zenekar, akkor már a Danubius nevet nem használták, csak simán Best Of-ként működtek. Büdi Szili volt egyébként az énekes, nagyon sokáig, illetőleg voltak más énekesek, Kovács Áron is énekelt, aki éppen

0: László nevét mindenféleképp érdemes azt hiszem megemlíteni, igen, de ezen túl.
1: Na és nekem ő a legfontosabb ebben a történetben, mert én nagyon-nagyon szeretem Dis László zenei világát, tehát hogyha valaki felfedezhető, tehát hogy egyből meghallasz egy dallamot, és tudod, hogy ki írta, akkor az egy nagyon nagy dolog. Nem Dis László az egyetlen természetesen, igen, tehát nagyon, hál' Istennek sok ilyen magyar szerző van, de Dis Lászlónak a dallamvilágát, meg a zenét, azt egyszerűen nagyon szeretem, még akkor is, hogyha neki például a rockzenéhez, az én nagy kedvenc műfajomhoz semmi köze nincs, de egyszerűen imádom az összes dalát, amit írt. És meg is értem, hogy annak idején a filmekben dolgozók miért őt bízták meg azzal, hogy a filmekhez...
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez egy filmhez kötődik, ráadásul, tehát ez nem egy önálló sláger volt, igen, hanem ugye Füge Ágota talán ez a nagy szerelem kibontakozása volt, ugye a filmnek a klasszikus története, és ugye a dal tulajdonképpen konkrétan ez a filmhez íródott, és szerintem az ország lakosságának nagy része ekkor ismerte meg igazán ezt a dalt, és innentől lett hatalmas.
1: Így van, én nem láttam a filmet, nekem a dal az így külön volt meg, de tudtam, hogy valami.
0: Akkor te nem voltál között az 1 millió között, aki nem látta ezt a filmet.
1: Azóta sem láttam, viszont ez a nagyszerű ebben a dalban, hogy nem a film miatt lett nagy siker, hanem ez a dal önállóan is, önmagában is dalként üzemelt. Tehát nem kell ahhoz a filmet látni, hogy tud valamihez kötni. Vagy ez a dalnak, vagy ennek a dalnak a nagysága szerintem.
0: És ráadásul még az is érdekes, hogy a siker nyomán 1988-ban elkészült a Szerelem második védik című dal is, majd 2002-ben pedig a Szerelem utolsó védik című folytatás is. Szóval mondhatom akkor, ez egy trilógia.
1: Igen, ez egy szép sorozat, igen.
0: Így van. Na de az első részét azt feldolgozta az FLM is. Mit tudsz róluk igazából?
1: Az FLM-et ismerem.
0: Az előd az viszont biztos volt a Danubiusban.
1: A tagokat nagyon szeretem. Egyébként én annak idején, mikor bekerültem a Danubius rádióba, akkor pont Császár előtt helyére kerültem be. Addig ő ott műsorvezető volt, és amikor ő onnan kikerült, akkor kerestek műsorvezetőt a helyére, és így kerültem én oda. És ezt a dalt viszont nem tudtam, most amíg nem jöttem hozzá, nem tudtam, hogy ők feldolgozták.
0: Képzeld, tehát, de hogy 1993-ban jelent meg a Megdöglöm értett című albumon. Nyilván ez, nem ez volt az a nagy sláger, amit akkoriban játszottak a rádiók.
1: Igen,
0: de ezen az albumon,
1: ha megnézed,
0: így van, igen, akkor ezt a dalt megtalálod, én se tudtam addig, amíg nem néztem utána. Ettől izgalmas ez a műsor tulajdonképp, de azért ők nyilván nem erről voltak híresek.
1: Na de ebben ez az érdekes, hogy általában a feldolgozást egy zenekar vagy egy előadó azért készít el, hogy kapcsolódjon a közönséghez, hogy népszerűséget szerezzen saját magának, és az FLM a saját dalaival sikeresebb lett, mint a feldolgozásával.
0: Bizony.
1: És ez az FLM nagyságát,
0: gondolom, amikor készítették ugye ezt a dalt, akkor bennük is megfordult az, hogy fogalmazunk ilyen csúnyán, hogy hát, hogyha az előző siker hullámára ráülünk, akkor igen, még egy bört le tudunk róla húzni, de a sors visszaigazolta, hogy ennél voltak jobb dalaik, amelyek elvitték ezt az egészet.
1: Így van. És mondom, tehát, hogy a Császár előtt zeneszerzőként, mind a mai napig dolgozik egyébként zeneszerzőként.
0: Igen, Sén 54 néven.
1: Nem, már Császár előttként és FLM-ként.
0: Ja, még a Sén 54 is az ő...
1: Sén 54 egy DJ, ő maga, de ez a DJ vonal, ez már nagyon hosszú évek óta nem működik. Ő visszatért a színpadokra, és Császár előttként, FLM-ként lép fel, tehát újra él az FLM, és készítenek új dalokat. Na. Sőt, másoknak is ír dalt Császár előtt, többek között nekem is.
0: Bizony, na majd erről még beszélünk. Na de most a régi korszakból, 1993-ból jöjjön a Szerelem első véri, az FLM jó volt tábor itt a duplájúba, aztán jövünk vissza a Baházi Csabival és egy újabb dalpárral.

0: Egy igazán különleges dalt hallhattunk az elmúlt percekben itt a duplájóban, a börtön ablakában egy igazi klasszikus dal szólalt meg, szerintem egy ritkán hallható együttestől legalábbis a rádióban, ez volt az Aurora előadásában a dal, ez itt továbbra is a duplájó, ahol vendégem most is Abaházi Csaba, és a mai alkalommal a magyar slágereket duplázzuk meg, az eredeti dal is magyar, illetve a feldolgozás is magyar lesz. Na, ha már egy olyan műsorba jöttél, ahol olyan dalok szerepelnek, ahol van eredeti és feldolgozás, akkor neked alapvetően mi a véleményed a különböző feldolgozásokról? Mit gondolsz arról? Talán már azért jöhettek létre, mert elfogyott az összes hangja egy kombinációja, vagy nincs új ötletük, egy újabb lehúzás, vagy egy újabb sikert akarnak csinálni ebből a dalból, vagy esetleg létező dalokat próbálnak meg újra gondolni egy másfajta szempontból. Szóval mit gondolsz te erről az egészről?
1: Nagyon-nagyon régre kell visszamennünk. Már a komoly zenében is az volt, hogy az akkor színpadra ülő zenekarok, előadók nem saját dalokat adtak elő, hanem valakinek a szerzeményét. És ezeknek a zeneszerzőknek a szerzeményeit adták elő más-más zenekarok. Ha csak a Beatlesre gondolunk, hogy ugorjunk egy nagyot, nagyszerű dalokat írt Lennon és McCartney, de az ő lemezeiken is voltak olyan rock and roll klasszikusok, amiket ők is átvettek valakiktől.
0: Pont ez a műsor célja is egyébként, és ezért csináltunk ilyen 60-as, 70-es évekbeli slágerekből is műsort, hogy bemutassuk a hallgatóknak, hogy ez nem egy mostani szülemény, hanem ez már jóval korábban is létezett. Na folytasd, csak így kiegészítettem.
1: Én azt gondolom, hogy minden előadó szereti megmutatni azt, hogy tulajdonképpen ő kiket hallgatott, kiken nőtt fel, kiket szeretett, és így kapcsolódni ugyanahhoz a közönséghez, akihez ő is tartozott. Én azt gondolom, hogy egy feldolgozásnak ez a legfontosabb mutatója. Persze vannak olyanok is, amikor úgy dolgoznak fel dalokat, hogy a dal eredeti sikerét szeretnék meglovagolni, és azzal elérni újabb sikereket. Nincs is ezzel gond. Én nagyon örülök, amikor hallok olyan feldolgozásokat, amiből kiderül, hogy az a bizonyos előadó mit gondol arról az eredeti dalról. Vannak, akik csak simán eljátszák és feldolgozásnak hívják, és vannak olyanok, akik viszont tényleg hozzátesznek valamit az adott kornak megfelelő hangzásban és érzelmi világgal, érzelmi töltettel rakják tele a dalt. Ilyen például a Mötley Crüe-nak a Jailhouse Rock feldolgozása, amit ugye eredetileg Elvis Presley egy ilyen dögös rock and roll dal volt, amit a Mötley Crüe csinált belőle, az pedig egy ilyen teljesen attól elrugaszkodott, de mégis az eredeti dallamot megtartva hoztak, mintha egy új dal lenne.
0: Sőt, ráadásul ugye vannak olyanok, ahol ugye a feldolgozás sikeresebb lesz az eredeti, sőt, sok olyat is bemutattunk, ahol tulajdonképp egy feldolgozás után lett sikeres ugye az eredeti is.
1: Nagyon sok ilyen van. Vannak olyan előadók, akik kifejezetten a kevésbé ismert dalokat dolgozzák fel, és így tesznek a dallal nagyon jót, hogy megismertetik az egész világgal. Úgyhogy vannak ilyenek is, de én azt gondolom, hogy visszatérve például az FLM-re, hogy az egy mekkora dolog, hogy ők nem a feldolgozások kapcsán lettek sikeresek, hanem a saját dalaik sokkal...
0: Illetve, hogy a véget ért a nyár, ugye az is egy feldolgozás volt tőlük, ami ugye a hatalmas nagy siker lett.
1: Igen, nekik azért voltak feldolgozások, voltak külföldi dalok, amikre magyarul írt szöveget császár előtt, de ha visszatérünk...
0: Megtalállak még, igen, ugye, csak igen. Hogy így mondjuk, tehát, hogy igen. Azért voltak olyan dalaik, amelyek ugye szerepeltek is itt a misorba is már.
1: Igen. Az Aurora is tulajdonképpen egy feldolgozás, tehát a börtön ablakában azt nem az Aurora írta. Tehát ez
0: Na beszéljünk akkor erről, nagyon szép az átvezetés, de még előtte mielőtt gyorsan csak annyit még, hogy szerinted képes ezek a feldolgozások arra, hogy akár generációkat is összekössenek?
1: Egyrészt képesek, másrészt akik az eredetit szerették, azok valószínűleg mindig, vagy az esetek 99%-ában azt fogják mondani, hogy hát igen, fanyalognak az eredeti picit. Jobb volt.
0: Bizony, bizony. Igen. Na, te akkor gyorsan a börtön ablakában egyrészt a dalról mi jut eszedbe, kezdjük ezzel, jó?
1: Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban, vagy tini koromban, amikor így kellett járni mindenhova, esküvőkre, vagy bálokra, mert nem tudom, valaki a családból, vagy az ismertségből kellett, akkor ott általában ezek a sramli zenekarok játszották ezt a dalt. Őszinte leszek, én ezt nem szerettem. Tehát ez a dal, ez nem az én dalom. Az Aurora verziót nagyon-nagyon szerettem, mert az Aurorát szeretem, mint bangzenekar.
0: Tehát akkor így már ismerted a dalt, hozzád is így jutott el először.
1: Így van, meg az Aurórának a Ciao Bella feldolgozása például. Bizony. Tehát, hogy ezeket én nagyon-nagyon szerettem, hogy, hogy Vigiék ilyen bátran nyúlnak hozzá ezeket a dalokhoz, és tényleg feldolgozzák, nem eljátszák, hanem hozzátesznek valamit az eredetihez. Úgyhogy én például a Börtönablakában című dalt az Aurora verzióban ismerem igazából.
0: És ha most mondani kéne mondjuk egy ilyen másfél mondatot az Auroráról, akkor így mit tudnál róluk elmondani, mert azért ők nem egy ilyen szokványos együttes, akiket így a magyar rádiók játszanak.
1: Hát figyelj, a legrégebbi működő magyar punk zenekar. Igen. Voltak már korábban is punk zenekarok, de ők a legrégebbiek, amik mind a mai napig működnek, és olyan zenekarokat inspiráltak indulásra, mint például a Tankcsapda. Tehát a Lukácsék mindig bevallják, hogy kezdetben, amikor ők indultak, akkor az Aurora volt a nagy példakép, akiknek a sikereit, meg egyáltalán a zenéségét szerették volna utolérni. Nagy szerencsétlenségük Vigieknek, hogy az Aurora ugye győri zenekar onnan indult, és annak idején az ország egy ilyen vízfejű ország volt, és igazából azok tudtak érvényesülni, akik a fővárosban zenéltek. De ők kitartóak voltak, és hát láss csodát, több mint 30 év után is működik az Aurora, és fantasztikus házas koncerteket
0: bizony,
1: adnak.
0: Bizony, bizony. Na, és én még azt tudom erről a dalról, hát én is csak elmesélés alapján, mert ennél én azért fiatalabbak vagyok, de a régi kis táboroknak is egyik ilyen sikerdala volt ez a dal, és többféle verzióba is él, és hogy picikét átkanyarodunk egy másik műfajra, akkor ugye a Dupla Kávé is ugyanezt az alapot vette elő, de már kiegészítve a Késő Üzenet című verszakkal is ezt a dolgot. Ha őket hallod, mint Dupla Kávé, talán még ők is járhattak nálad, vagy beszéltél velük, mi jut róluk eszedbe?
1: Jártak nálam, de őket nem hallom. Tehát ha van műfaj, amit én nem hallgatok, az a mulatos. És én azt gondolom, hogy amikor a Dupla Kávé például hozzányúl egy ilyen dalhoz, akkor nem az Aurórát veszi alapul, hanem az eredetit. Nagyon-nagyon sokat, még a Hajrá Magyarok című műsor az ugye pont arról volt ismert, hogy nem voltak műfaji korlátok, tehát hogy...
0: Mi nálunk se tulajdonképp, ezért próbálok ilyet is betenni.
1: Igen, tehát annak idején azért ez nem volt annyira divat, és a cigány zenétől kezdve a mulatósig, a legdurvább trash heavy metaltól a punkig nálam minden belefért, és itt rendszeresen találkoztam Köteles úrral, mert hogy mindig jött és beszámolt az aktuális koncertekről, lemezekről, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tettő azért, hogy a Dupla Kávé sikeres legyen, és mind a mai napig látom, hogy vannak fellépései, tehát öregszik.
0: És ráadásul azt azért tegyük hozzá, hogy ugyan országos rádiókban kevésbé lett sikeres, de mondjuk azért vidéki vagy ilyen helyi rádiókban azért nagyon gyakran, ugye a Füredi Annabellen is volt egy-két olyan dal, például ez is, ami a sikeres játszása volt tulajdonképp, és hogy a vidéki rádiók kívánság műsorában hosszabb ideig élt az a történet, hogy valóban kívánság műsor volt, tehát nem ilyen előre definiált dalokból kellett választani, hanem ott tényleg kértek a hallgatók is, hogy jobban belefért ebbe a zenei kínálatba ez a dal is. Ráadásul a 90-es évek nagy buliaiban, ahol még ugye én is játszottam sokat, az MC Haver előtti vagy közötti időszaknak ugye a Dupla Kávé volt a másik ilyen tulajdonképp megjelenítője ennek a fajta zenének. Persze többen is voltak, csak akik a legsikeresebb voltak, talán őket lehet megemlíteni. Szóval azért ők azon kívül, hogy így mint ugye alapvetően a könnyű zenei rádiók nem nagyon játszanak ilyen mulatos jellegű dolgokat, ezért ugye kimaradt, de amúgy a közéletben pedig sikeresek voltak. Nos, hát akkor tőlük hallgassuk meg majd most ennek a dalnak a feldolgozását Késő Üzenet címmel, majd ezt követően hírek és egyéb információk, majd a második órában is jövök vissza Abaházi Csabival, és a Duplájuk következő órájával, ahol újabb 6 dalpárral várunk majd benneteket, ugye

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívül intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudna ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Szivárvány.
12: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
13: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
14: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
15: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
14: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
16: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
17: Gyere és álmodd az álmodat.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
5: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: egy igazi klasszikussal kezdjük a duplájó második óráját, és ebből már talán ki is található az újonnan becsatlakozott hallgatók számára is, hogy ki a mai műsorunk vendége. Ez volt a Halál a májra, a Sing Sing jó voltából, itt a duplájóban, a mikrofonnál továbbra is Csák Attilát halljátok, és a vendégem pedig a Sing Sing énekese, Abaházi Csaba.
1: Ez nem igaz.
0: Ez nem igaz, de majd mindjárt helyre tesszük. Csak annyit akarok még így gyorsan felvezetésként elmondani.
1: Bocsánat, csak ezt mondd úgy, hogy a Sing Sing egykori énekese.
0: Bocsánat, a Sing Sing egykori énekese, és már helyre is tettük a történetet, szóval a Sing Sing egykori énekese ül itt velem a stúdióba, és azt hiszem, hogy a műsor történetében elérkezik az a pillanat, ami még eddig soha nem volt, hogy egy olyan előadó beszél a csapatról, és majd ennek a feldolgozásáról, amit ugye majd a kerozin követette, mert ugye van más feldolgozás, de majd azt is mindjárt szóba ejtjük, aki tulajdonképp valóban a zenekarnak a tagja volt. Na szóval, Csabi, akkor Sing Sing, hogyan alakultatok, mi ennek a zenekarnak a története, és hogyan jutottatok el eddig a nagy sikerig, mert a jól tudom, ez volt a kereskedelmi értelembe vett legnagyobb sikeretek.
1: Nehéz ezt néhány mondatban összefoglalni. A lényeg, hogy 89-ben a Sing Sing zenekar akkori énekese Csordás Levente Amerikába ment a katonaság elől. Egyébként korábban magazin néven működtek, nevet változtattak, majd abban a pillanatban, ahogy elkezdtek Sing Sing néven működni, és szerették volna ezt országosan ismerté tenni, Csordás Levi elment Amerikába. A gitáros is távozott, a Kumpeti, és így kellett nekik egy gitáros meg egy énekes, engem is, vagy hát a bátyámat is engem találtak meg erre a posztra. Elkezdtünk dolgozni, sikert sikerre halmoztunk, és jött 1993, amikor egyszer csak megszületett a Halál a májra című dal, ami nem lett volna nagy siker önmagában, azt gondolom, ha nem készül el hozzá az a techno verzió, ami tulajdonképpen egyetlen egy estére, az E-Klub születésnapi buliára készült el Poénból. De az az Ávodi Gábor csinálta, akinél éppen a stúdióban dolgoztunk az akkori lemezünkön, a Bűn az élet címűn, és azt gondoltuk, hogy ez milyen jó poén lesz, ha ennek a dalnak csinálunk egy ilyen techno verziót, és azt visszük el erre a bulira. És ez valahogy, ez a techno verzió felkerült arra DAT kazettára, amiből aztán készült a CD lemez. És mi nem is tudtunk róla, mert senkinek nem volt otthon CD játszója, hogy nem 11 dal van ezen a lemezen, hanem 12 track.
0: Akkor elkerült ez
1: a 12. az a Halál a májra techno verzió, amit a diszkósok, a DJ-k viszont felfedeztek maguknak, és elkezdtek játszani, és minket is meglepett a siker.
0: Hogy hiszen a szövege meg adott volt, tehát ez azért egy olyan dal volt, ami azért nagyon jól leírta ezeket a bulikat, nyilván egy picit kisarkítva, de alapvetően azért jellemzően egy ilyen igazi buli hangulatot adott ez a dal, én azt gondolom.
1: Hát így van, ez egy megtörtént éjszakáról szól. Amikor...
0: Hát valós történeti alapokon alapul a dal.
1: Volt élményanyagunk hozzá, hogy ezt a dalt meg tudjuk írni, így van.
0: Aha, értem. De beszéljünk egy picikét akkor, hogyan jött az, hogy oké, megvolt az eredeti dal, ugye mi most ezt hallottuk, ezt a rockos verziót,
1: igen.
0: Lett ebből egy techno verzió, és jött a kerozin, de ha már volt egy techno verzió, akkor ez volt az alapja a kerozin dalának, vagy hogyan volt ez?
1: Hát ugye feldolgozta az Irigyhó nagy Mirigy is, csinált belőle egy Anyáddal jártam című verziót, tehát az is hozzátett ahhoz, hogy ez a dal tényleg óriási nagy sláger lett. Mind a mai napig ismerik és szeretik az emberek. És aztán a kerozin szintén talán...
0: Az Irigy Mirigyes volt előbb, akkor is úgy jött a...
1: Persze, az Irim Mirigy az egyből akkor csinálta, amikor a
0: techno verzió meg.
1: Tehát, hogy szinte velünk együtt jelent meg. Az első Hónai Mirigy album legnagyobb sikere volt, tulajdonképpen az Anyáddal jártam. Tehát ez hozzátett a dal eredeti sikeréhez is, én azt gondolom. És aztán a kerozin pont abból a megfontolásban, amit az előbb beszéltünk, hogy egy dalnak a sikerére ráülve megpróbál népszerűséget szerezni magának, ők feldolgozták. És akkor megkérdeztek engem, hogy addigra már nem volt Sing Sing, hogy volna-e kedvem ebben részt venni, hogy elénekelni egy verszakot. És éppen akkor nem volt zenekarom, és azt mondta, akkor már rádióztam, és mondtam az Axeléknek, hogy minden további nélkül, elmentem hozzájuk Debrecenbe, felvettük a dalt, ha már ott voltam, akkor forgattunk hozzá egy videoklipet, de nem gondoltam volna, hogy ez a dal még egyszer ekkora sikereket tud elérni.
0: Igen, de hogyan működik ez az egész ilyenkor, mert ugye erre is talán érdekesség, tehát kíváncsiak lehetnek akár a hallgatók is, hogy oké, ez ugye a szellemi terméketek volt, megszületett, de jön valaki és megkeres. Ugye nyilván az Irigy Hónai Mirigy nagyon sok mindenkit megkeresett, parodizált dalokat, tehát ez, mondhatom azt, hogy kicsit, hogy meg is értettetek volna, hogy ők nem keresnek meg, tehát oké, az adott volt ez a történet. Na de mondjuk jön a kerozin, és akkor ilyenkor mi van a jogdíjakkal, mi egymással, hogy egy picit belássunk, csak így nagyjából egy két mondatban, hogy ez ilyenkor hogy történik?
1: Nem engedélyköteles az, hogyha csak eljátszod a dalt. Ha eljátszod a dalt mondjuk egy koncerten, akkor csak le kell jelentened, hogy mit játszottál, és a jogvédő neked fogja, tehát a szerzőnek fogja utalni az aktuális jogdíjat. Ha már ezt meg szeretnéd jelentetni, akkor viszont a dal kiadói jogával, jogát kezelő személlyel vagy céggel kell neked szerződnöd arra vonatkozóan, hogy ezt a dalt megjelenteted, de ráadásul nem az eredeti formában, hanem újrajátszva. Tehát ez egy viszonylag bonyolultnak tűnő jogi procedúra, de viszonylag kevés olyan eset van, hogy valaki ezt nem engedélyezi. Talán az Abbával kapcsolatban voltak olyan megkeresések.
0: A Madonnának például a Hang Up című dalát azt enged, de nagyon kevés volt ilyen, amit egyébként.
1: Igen, tehát magát egy Abba dalt feldolgozni például másik nyelvre, azt eddig még soha nem engedték. Mások játszhattak Abba dalt, tehát az eredeti szöveggel, az eredeti kontextusban elő lehetett adni. Az írjézsőr is megjelentetett abban.
0: Így van, sőt, azt hiszem a Csepregiék is, ugye, a Neoton, ezt most lehet, hogy keverem, de a lényeg az, hogy ők is csináltak egy ilyen Abba albumot, tehát Magyarországon is lett egy ilyen Abba album például. Szóval, de a lényeg az tulajdonképp, hogy visszakanyarodjunk ide a kerozin dalához, hogy alapvetően az egyszerű mezei állampolgár számára, vagy aki hallgatja ezt a dolgot, sokszor azért ugye onnan tűnik ki az egész, hogy feltüntetik az eredeti szerzőket is.
1: Hát az kötelező.
0: Így van, hiszen ez kötelező történet is a dologba. Na hát akkor hallgassuk meg most a kerozintól, ugye, aki egy hát újabb sikersorozatot hozott el ugye a Sing Sing számára. Jön már is itt a halál a májra a duplájóba, aztán jövünk vissza Abbaházi Csabival is egy újabb dalpárral.

0: Nem jön álom a szememre szólt a 2000-es évek egyik legnagyobb slágere a TNT jóvoltából itt a duplájóban, ahol most is a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hoztuk el a számotokra, ráadásul most minden szereplője a duplájónak magyar, és vendégem is van, Abaházi Csapi, akivel az előbb a Sing Singről beszéltünk, és talán a legnagyobb sikerű dalukról, a Halál a Májra című dalról. Na de a Sing Singnek aztán volt egy utóélettel, lettek itt különböző feszültségek, szóval hogyan lett vége ennek a Sing Singnek, és aztán később hogyan kapott új életre?
1: Hát igazából a vége az majdnem, hogy kiszámítható volt. A 90-es évek közepétől már nem a rockzenéről szólt a magyar könnyűzene. Akkor indultak el azok a formációk, akik egy CD-vel negyed óra alatt sikeresebb bulit tudtak csinálni. Az alatt a negyed óra alatt rajta az összes rádiós lágerrel, mint mondjuk mi másfél óra alatt. Ráadásul nekünk volt még egy másfél óra a beállás. És a fesztiválokon sokkal könnyebben kezelték a CD-t, meg az ott fellépőket, így aztán viszonylag kevés fellépésünk maradt, szinte nulla, és hát ilyen esetben, amikor már az embernek nincs bevétele, nincs sikere, akkor elkezdjük egymást okolni, lett feszültség a zenekaron belül, ráadásul a zeneszerzőnk, az én bátyám, az Abaházi Zoli, a Cerka kiszállt a zenekarból, tehát hogy tényleg megrekedtünk, és aztán ez odáig vezetett, hogy egy szép pillanatban egyszer csak úgy döntöttünk, hogy megszűnik a zenekar.
0: És akkor hogyan alakult újra?
1: Ott én nem voltam. Tehát, hogy új alakult a zenekar, de ott abban én már nem vagyok benne. Tehát.
0: De az hogyan volt, vagy hogyan élted meg ezt, hogy ugye egy olyan ember, aki oszlopos tagja volt a Sing Singnek, hogy aztán ugyanazon a néven megalapul valami más, és hát gondolom tudtál azért róla, de hogy milyen érzésekkel, vagy nem bántad, menjen tovább, te már ennek nem voltál részese, tehát milyen gondolatok?
1: Érdekes volt, mert én mindig úgy gondoltam magamra, hogy énekes vagyok, hiába voltam addigra már tényleg sikeres műsorvezető, és mindig voltak zenekaraim, tehát ott volt például a Danubiusos Best Of, aztán utána csináltam egy csomó zenekart.
0: Erről voltam. Majd beszélünk még, igen.
1: És megalapítottam a mostani zenekaromat, az Abaházi RT-t, akkor még Abaházi Group néven, és Sing Sing esteket terveztem, és csináltam is jó néhány klubkoncertet, de az első...
0: Tehát még valami táborok is olvastam valahol, hogy a Sing Sing együtteshez fűződtek ilyen rajongói táborok. Is, ugye?
1: Az első Abaházi Group Sing Sing-est után másnap megalakult újra a Sing Sing, valószínűleg annak a megfontolásából, hogy ne én vigyem tovább a Sing Sing nevet. Még annak idején a 90-es években voltak Sing Sing táborok, válaszolva a kérdésedre, tehát az még a régi.
0: Az még a korai, igen.
1: Tehát, hogy ennyi. Hogy új alakult a Sing Sing, engem nem hívtak fel, hogy legyek énekes. Felhívott a Sipos Tomi, aki az új énekes lett, hogy ez a mi kapcsolatunkban nem vere.
0: Ez a Sipos Tomi, ez nem az irigy mirigyes.
1: De
0: ez az irigy-mirigyes Sipos Tomi, aha, ő lett az új énekes. Aha.
1: Igen, aki most már többet énekelt a Sing Singben, mint én valaha.
0: Aha, értem. De egyébként valahol láttam azt is, hogy a Halál a Májra feldolgozását is énekeltétek akár közösen is, igaz ez?
1: Rendszeresen. Tehát én ugye műsorvezetőként nagyon sokszor voltam ott irigy-mirigy bulikon, és az irigy-hónagy-mirigy koncerteknek a vége rendszeresen az Anyáddal jártam című dal, ahol előadják az eredeti szöveget is, és amikor én ott vagyok, akkor fel is rángatnak a színpadra, én pedig örömmel megyek, úgyhogy ez
0: na, TNT egy olyan zenekar, ami igazából, hát azt gondolom, hogy elég erősen köthető a Danubiusos időszakhoz is, ugye? Na, mesélj róluk egy picikét.
1: Igen, mert a TNT egy olyan zenekar, akik olyan slágereket írtak, amelyre a Danubius Rádiónak szüksége volt, amely a Danubius Rádiónak a zenei hovatartozását tulajdonképpen nagyon-nagyon jól kiszolgált a magyar slágerekkel, és én emlékszem, hogy ott is voltam azon a koncerten, ahol először játszották élőben ezt a Nem jön álom a szememre című dalt.
0: És ezt tudtad, hogy Császár előd írta ezt a dalt?
1: Azt akkor még nem tudtam, én azt tudom, hogy a Dobrádi Ákos egy kiváló zeneszerző, mi nagyon jobban voltunk, többször járt nálunk, én is nála, tehát hogy folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és épp ezért lehettem ott azon a zárt körű koncerten, ahol felvettek egy Unplugged lemezt, és ott adták elő először élőben ezt a Nem jön álom a szememre című dalt. Amiről én egyébként kezdetben azt gondoltam, hogy feldolgozás.
0: Uh-huh.
1: Mert, igen? Hogy, igen, mert tudod, vannak olyan dallamok, amiket meghallasz, és azt mondod, hogy Bobakker, én azt ismerem, igen. Mm-hmm. És közben meg csak annyira fülbemászó, hogy pont ugyanilyen a Europe-tól a Final Countdown. Arról is azt gondoltam, hogy hát ezt én már ismerem. Nem ismertem, csak az első hallásra belopja magát az embernek a fülébe.
0: Hát akkor most egy új generáció jön, Tóth Lüszi, ha ezt a nevet hallom, akkor ez mond számodra valamit, esetleg ő is járt nálad?
1: Nem, semmit, nem is hallottam.
0: Tóth Lüszi stúdió felvétele 2008. november 21-én jelent meg a Megasztár Karácsony című válogatás lemezen. Tóth Lüszi teljes nevén Tóth Luciana, a Megasztár 4. évadában vált ismerté, mindössze 13 évesen jutott be a döntőbe. A versenyt a 4. helyen végezte, és a legjobb női énekesként fejezte be. A változat megtartott ugye a TNT eredeti dallamát, szövegét, na de ugyanakkor női hangon adja elő mindezt, szóval akkor hallgassuk meg most őt itt a duplájóban, aztán jövünk vissza egy újabb dalpárral és a Vaházi Csabával.

0: A Párizsi Lány című dalt hallhattuk az elmúlt percekben itt a duplájóban Csepregi Éva jóvoltából. Ez a műsor egy picikét speciális, mert minden dalnak magyar a párja és vendégem is van, Abaházi Csaba személyében, akivel már nagyon sok mindenről beszéltünk, a életének az egyik legjelentősebb időszakáról, a színszínről, a rádiózásról és egyéb zenekarokról. Na de, ha jól tudom, akkor te szerepeltél filmzenei albumokon, és énekeltél is otthon, minden igaz. Mesélj erről egy picit, például SOS szerelem anyagai.
1: Hát igazából az volt az egyetlen egy ilyen filmzene album, ahol én szerepeltem, az meg a Danomiuszos időkben volt, ahol ugye ment nekem a magyar zenei műsorom, a Hajrá Magyarok, így aztán rendszeres kapcsolatban voltam, és szoros kapcsolatban a kiadókkal, akkor még jól működő sok magyar kiadó volt, és az egyikükben, az egyik ilyenben dolgozott Jós István, Jós Pisti, aki szövegíróként is működött, és nagyon sok filmzenének, meg egyáltalán nagyon sok előadónak írta ő a szöveget. És amikor készült az SOS Szerelem című film, akkor abban én hanggal is szerepeltem, tehát mintha egy rádióriportot készítenék, volt egy jelenet, ahol ott mennek a rakparton autóval, és betelefonálnak egy rádióba, és ott én játszottam a hangommal a rádióst. És ennek kapcsán felmerült, hogy ha már így benne vagyok a filmben, akkor nem volna-e kedvem elénekelni ennek a filmnek a főcímdalát. És aztán az SOS Szerelem című dalt, tehát ami a filmnek a címe, azt én elénekeltem, de végül nem ez lett a sláger erről az albumról, hanem akkor vált ismerti a Ments meg Szerelem című dal, ami sokkal nagyobb sláger lett.
0: Kis volt az VIP?
1: Nem VIP. Nem VIP, hanem egy fiatal előadó, akinek most a neve, Belém Rux sem jut eszembe, ráadásul most már más néven lett ő hatalmas nagy sztár. Ő akkor költözött gyerekként kint Németországban, és akkor jött haza, és fantasztikus énekes volt, és nagyon jó hangja volt, de ez volt az egyetlen egy ilyen filmzenei album, ahol én énekesként részt vettem.
0: Ugye meséltél már arról, hogy a Kerozinnál ugye közreműködtél a munkásságukba, ugye? Na de Paddő, Bébi Gabi, vegyük külön, jó? Patütőnél te mit csináltál ilyen csúnya rádiós kérdéssel?
1: Na hát ez is kapcsolódik egyébként ehhez a műsorhoz. A Patütő egyszer csak úgy döntött, hogy készít egy olyan feldolgozás albumot, ahol mások dolgoznak fel Patütő dalokat.
0: És bizony, erről is játszottunk
1: át dalt. És akkor a Tessék Dudálni című dalnak egy ilyen rockos feldolgozása lett, és akkor így mondták, hogy akkor viszont jöjjön egy rock énekes, és engem kértek fel, én pedig örömmel elvállaltam, ráadásul ezt közösen énekelhettük, hiszen a vokálban azért benne volt a Padödő, úgyhogy ez egy nagyon, tehát hogy visszaemlékszem arra a pillanatra, amikor ezt készítettük, hogy mennyire vidám volt, meg mennyire jó időszak volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem.
0: Bébi Gabi?
1: A Bébi Gabi pedig ugye sikert sikere halmozott a BB Sisters után a duettekkel, ugye Lányi Lalával énekelt több dalt is, és aztán egyszer csak úgy döntött, hogy készít egy egész lemezt, ami a duettekre épül, és Kelemen Tamás volt az ő zeneszerzője, a Kele, akivel mind a mai napig együtt dolgozom egyébként egy szinkron stúdióban, aki mondta, hogy akkor készítsünk közösen egy dalt. Ő írt egy dalt, írt egy szöveget is, amit én átírtam, és akkor így lett egy duettünk Bébi Gabival.
0: Na akkor beszéljünk Csepregi Éváról, vele nem dolgozták közösen, vagy legalábbis nem tudok róla.
1: Vele nem dolgoztam, de én emlékszem, az egész gyerekkorom, már hiába ha szerettem, hallgattam a rockzenét, azért Csepregi Évára gyerekként, tiniként úgy néztünk, mint egy istennőre. Hát mert
0: jól is nézett ki.
1: Hát hihetetlen szexiumbólú volt. Szerintem baromi jó dalokat énekelt, hát pont olyan dalokat írtak annak idején a Neotonnal, ami mindenkit megérintett. És aztán persze a szóló korszakában is, vagy a szóló lemezein is énekelt.
0: Arról tudtál, hogy a Boot Hitler kapcsolatról te tudtál, vagy hogy egyáltalán ki
1: engem,
0: a Boot Hitler?
1: Engem nem érdekelt, hogy ő kivel van, meg kivel nem. Persze tudtam, hogy egyszer csak
0: ez zenei kapcsolat, ment. Tehát hogy én erre gondoltam, ugye képzeld el, hogy a zenét a Skód Bob Hitler írta, akivel Csepregi Éva már 1985-től több lemezen is együtt dolgozott. Na de ki ez a Bob Hitler? Mert látom, neked is ismeretlen, én se tudtam eddig.
1: Hát nem. Kód
0: dalszerző, producer és zenész. Olyan slágerek szerzője volt, mint például a Japanese Boy, hogyha ez ismerős az Anekától, vagy a Merry Christmas Everyone, ugye Shaquin Stevens-től. Ugye hát ezt gondolom, mind a két dalt játszott annól, Danubius is, meg sok helyen találkozhattál vele. Szóval ezeket a dalokat is Bobby írta, és akkor a Csepregévának a Párizsi Lány című dala is ehhez kötődik, ami egyébként a Kék Korszak című lemezen jelent meg 1987-ben. A magyar szöveg szerzőjeként pedig Szép Pálnak a nevét érdemes megjeleníteni, és a Kék Korszak 1987-ben Emerton díjat kapott, a korabeli éves összesítés szerint pedig a Párizsi Lány lett az év első helyezett dala. Tehát angol változata is megjelent ennek a dalnak, Hot French címmel, már az 1987-es évben, már nyilván emelés reméltek külföldi sikert. Egyébként nagyon sok olyan magyar előadó volt, aki dolgozott a külföldi piacra is, és sok jó dal megjelent. Szerinted egyébként mi lehet annak az oka? Hát nyilván ezt egyikünk se tudja megfejteni, inkább egy ilyen filozófiai kérdés, hogy tulajdonképpen olyan nagy világslágerek, ugye az Omega dalát is ugye feldolgozták később, de úgy így magyar sztár úgy nagyon külföldre nem jutott ki, vagy én nem tudok róla, hogy mi lehet ennek az oka, pedig sok szárnybontogatás volt ilyen téren is.
1: Az, hogy be voltak zárva a határok. Ahhoz, hogy te külföldön sikeres legyél, ahhoz ott kell lenni. Főleg, ahogy régen működött
0: Tehát kevés az, hogy angolul elénekelek valamit, hanem...
1: Nem, régen úgy működött, hogy ott kell lenni. Ott kell lenni egy producerednek, a kiadódnak. Ezért volt az, hogy például az LGT, amikor annak idején, hát például még Balé is volt,
0: hogy
1: Angliában egy lemezt készítettek, akkor ott szerettek volna maradni azért, hogy ezt a lemezt tudják promotálni, de nem tudtak ott maradni, ugyanez volt az Omegával, és ezért, tehát hogy akik aztán külföldre mentek, és külföldön éltek, és úgy értek el sikereket, azok viszont, azoknak sikere is lett. Mándoki László például.
0: Bizony, tehát, bizony például a Vén Európa című dalát is később megjelentették.
1: Várjál, a Vén Európa az Varga Miklós dala.
0: De elénekelték angolul, nem, közösen csinálták. Közös volt a produkció.
1: Igen, de Varga Miklós Európa című dalához a Mándokinak annyi köze van, hogy feldolgozta.
0: Igen, így van, meg hogy közösen énekelték, mert a Varga Miklós énekelt rajta angolul állítólag.
1: Visszatérve Csepregi Évához, ha már Bob Hitlit megemlítetted, ugye ő az édesapja Hitli Dávidnak, Csepregi Éva fiának.
0: Ó, na, ezt a kapcsolatot meg például én nem tudtam. Na, de akkor a Danom

0: hogy persze a Danubius játszotta a Groove House dalait, de a Groove House-nak nagyon sokat segített az, hogy a Danubius játszott.
1: Bizony, ez ilyen oda-vissza kapcsolat volt.
0: Oda-vissza volt, és arra is emlékszem, hogy az akkori zenei szerkesztő először azt mondta, hogy ilyen névvel, hogy Groove House szerintem Magyarországon nem lehet sikereket elérni, mert hogy ez nem egy ilyen szokványos név, amit a magyar közönség olyan örömmel ki tud mondani, vagy skandálni tud koncerteken. De hát aztán persze ott már változtak a zene fogyasztási szokások, és tök hamar meg tudták tanulni. Talán pont azért, mert elég sokat konferáltuk a dalokat, hogy melyik ez a csapat, és hogy kell kiejteni a nevüket.
1: Na, hát akkor most én is konferálok egyet, jön a Groove House és a Párizsi Lány itt a Duplájóban, mint feldolgozás, aztán pedig egy újabb dalpárral és Abaházi Csabival jövünk vissza, ugye velünk maradtok.

0: Egy igazi klasszikus szólt az elmúlt percekben még az 1930-as évekből, Kalmár pár jó voltából Ne nézzen úgy rám, ez volt tulajdonképp a dal címe, ez itt továbbra is a Duplájó, ahol vendégem Abaházi Csaba, és már itt sok mindenről beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy hol milyen produkciókba vettél részt, hol énekeltél, maradjunk is tovább az éneklésnél, jó. Ugyanis volt egy még egy kör nevezetű zenekar, mesélj erről egy picikét.
1: A zenekar még mindig létezik, csak én már nem vagyok benne. A még egy kör, ez egy ilyen baráti társaság volt. Én a 17. kerületben lakom, akkor költöztem oda, amikor megismerkedtem a mostani feleségemmel, és a 17. kerületi polgármester volt Ríz Levente, akiről tudtam, hogy nagyon szereti a zenét, sőt, ő maga is műveli, és van egy zenekara, de nem volt énekesük, és aztán, amikor mi összeismerkedtünk a Leventével, akkor mondtam, hogy ha van olyan koncert, ahol énekesre van szükség, akkor tudja, hogy én itt élek a kerületben, úgyhogy szívesen segítek. És aztán addig-addig haverkodtunk, barátkoztunk, míg végül egy zenekarban nem találtuk magunkat, ahol Ríz Levente volt a billentyűs, és tulajdonképpen az ő nevét viselte a zenekar, Ríz Levente és barátai, RLB. De ezen változtatni szerettünk volna, és akkor találta ki a basszusgitárosunk, Takács Boti, egy próbán, ahol elhangzott konkrétan ez a kérdés, mert valamit fogyasztottunk, hogy még egy kör, és akkor azt mondtuk, hogy jó, ez zenekar névnek is megfelel. Ráadásul pont akkor kezdtünk el saját dalokat írni, mert addig feldolgozásokat játszottunk, és pont akkor volt egy olyan dal, amire ez pont ráment a refrénre, hogy még egy kör. És akkor megalakult a még egy kör.
0: Kicsit a Bombontól a Pia Olimpia jut eszembe, de nyilván tök más a dolog, csak így megpróbáltam asszociálni.
1: Teljesen más.
0: Tudom, csak hogy mint hangulat, igen.
1: És ráadásul még hangulatban is, mert a még egy kör az bár hangozhat úgy, hogy arról szól, hogy valamit fogyasszunk még egyszer, de ez arról szól, hogy az embernek az a vágya, hogy legyen bármit is csinál, legyen mindig még egy köre, és hogyha...
0: Ja, értem, tehát nem feltétlenül
1: spirituálisan gondolkodunk, akkor az is benne van, hogy ha Istenben hiszel, akkor feltámadunk, ha valami keleti vallás értem. Szerint, akkor kapsz még egy köre.
0: Csak az én gondolatom szűkült be egy picit, de értem.
1: Mert nem ismered a dalt azért. Tehát, ha meghallgatod, igen, akkor valószínűleg egyből
0: pótolom ezt a
1: ugyanerre
0: fogsz az oceánia, amiről a dal szól. Na, és 2012-ben, ha jól tudom, akkor az Abaházi Group néven szerveztél saját együttest.
1: Ez volt az, amit már meséltem korábban, hogy én szerettem volna olyan esteket, ahol kizárólag sing-sing dalokat énekelek, és magam mellé vettem nagyszerű zenészeket, Szűcs Norbertet például, aki alkotótársam is, tehát zenéket is írunk, Gyöngyösi Gábort, Gabent, akit rengeteg zenekarból ismerhetünk billentyűsként, a Jülek Eriket, aki például az Ergo Bandóból most, tehát nagyon sok megyaszai Balást, aki a Charlie-nak a zenekarában most basszusgitározik, hát ők voltak az én zenekarom, és sing-sing dalokat játszottunk, és így alakult meg az Abaházi Group.
0: De ez volt tulajdonképpen akkor az előszobája az Abaházi RT-nek.
1: Igen, ugye? És aztán utána, amikor újjá alakult a sing-sing pont ennek kapcsán, vagy ezen felbuzdulva, akkor értelmét vesztette az, hogy én csak sing-sing dalokat játszom, és akkor elkezdtünk saját dalokat alkotni, így viszont azt jelölni akartam, hogy ez már nem ugyanaz a zenekar, amelyik sing-sing esteket ad, és ezért lett Abaházi RT, ráadásul a zenekarnak a tagja is kicserélődtek addigra, úgyhogy mi lettünk a Abaházi és a Rohadt Trógerei, ezt jelenti az RT.
0: Na, majd erről beszélünk akkor a következő megszólalásban, most azonban viszont térjünk vissza az imént hallott dalhoz, ugye, amely egy magyar tangó volt, 1935-ben született, ugye ez volt Kalmár Pár és a Ne nézzen úgy rám, zenéjét még Sali Géza, szövegét pedig Erdődi Elek írta, Kalmár Pár korabeli felvételét a Charles Gondrio vezette tánczenekar kísérte, és gramofon lemezen adták ki. Hát nyilván ez annak a kornak volt a sajátossága. Kalmárt elsősorban tangó énekesként ismerte meg az ország, ezért gyakran tangó királyként emlegették. A 30-as években számos lemezfelvételt készített. Na, és ennek a dalnak, hát gondolom a dal a számodra is ismerős, de lehet, hogy te szerintem a Heaven Street 7 Seven kapcsán találkozhattál ezzel a dalral. Róluk azért már gondolom sokkal többet tudsz mondani.
1: Igen, sajnos a dalról semmit, de azt, hogy Seven-t viszont nagyon kedvelem, nagyon szeretem, és annak idején még az almási téri szabadidő központban voltam többször is a koncertjeikén. Én nagyon szerettem azt a világot, azt a ilyen angol pop-rock zenei világot, amit ők hoztak. Kicsit alteres volt, de ettől függetlenül nekem ahogy szóltak például a gitárok, ahogy a Szűcs Krisztián énekel, ahogy megközelíti a dalszövegekben mindazt, amit el szeretne mondani, ahogy az érzéseit át tudja adni a dalszövegeken keresztül, nekem az mindig nagyon-nagyon tetszett. És az a szabadság, ahogy ők kezelik a zenét, hogy nincsenek stílusbeli határok. Ha éppen az jut eszükbe, hogy egy tangódal dolgoznak fel, akkor azt megtehetik. Tehát, hogy én nagyon-nagyon szerettem, és szeretem mind a mai napig Heaven's
0: Rhapsody. És ráadásul ugye az egy érdekes dolog, hogy ez még abban a korszakukból származik ez a dal, amikor ők még angolul énekeltek túlnyomó részben. 1998. december 1-én jelent meg a zenekar harmadik albumán, a Budapest Dolson ez a dal, és akkor hallgassuk meg most ezt itt a duplájóban, ne nézzen úgy rám, címmel jön a Heaven Street 7, egy érdekes feldolgozásban, aztán jövünk vissza egy következő dalpárral és Abaházi Csabával.

0: könnyű álmot hozzon az ész, szólt az álmod percekben egy igazi hatalmas nagy klasszikus, talán már kevesebben emlékeznek arra, hogy ezt a dalt eredetileg a generál felállásában énekelt el Horváth Charlie, még a 70-es évek végén, akkor, amikor a generálnak az új korszaka, tehát az új felállása alakult meg. Ez itt még továbbra is a Duplájó, ahol a vendégem Abaházi Csaba, azért, mert most is különleges műsorban van részünk, mert minden dal magyar, az eredeti és a feldolgozás is, és itt az előbb beszéltünk az Abaházi RT-ről, ugye az RT az a rohadt trógerek, ugye, ha jól emlékszem rá.
1: Igen.
0: Honnan jött ez a minősített jelzős alany? Adódik rögtön a kérdés.
1: Valahogy a nevemet szerettem volna beletenni a zenekar nevébe, hogy...
0: De az ott van az Abaházi.
1: Igen, tehát hogy azt mindenképpen tudják, hogy ez kiről és miről szól, viszont valamit hozzá szerettem volna tenni, mert ha csak simán azt írom, hogy Csaba, akkor azt is gondolhatják, hogy műsort vezetek, de nem. Tehát szerettem volna jelezni, hogy ez egy zenekar. Az Abaházi Band az valahogy...
0: Az ilyen elcsépelt.
1: Igen, az Abaházi Group az meg egy másik formációt jelölt, és egy csomó ilyen lehetőséget felvetettem. És akkor ez az RT, ez nekem tetszett, de nem olyan formában, hogy részvénytársaság, és akkor próbáltam kitalálni, hogy minek a rövidítése lehet az R és a T, és összeírtunk egy csomót, hogy nem rock team, meg nem ilyenek.
0: Jó, okay.
1: Meg nem rozsdás triciklik, meg nem is régi tinik, és akkor így maradt meg ez a rohadt trógerek.
0: Igen, mert úgy felfigyel az ember első körbe, tehát ilyen szempontból van ebben ráció.
1: Igen.
0: 2021-ben alakult tatok meg, vagy ez pont az?
1: Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy nekem ezek a dátumok nincsenek meg, mert így alakult folyamatosan, aha, akkor még ment a még egy kör, akkor a még egy körből a gitárost azt hoztam magammal, de közben ez már egy létező zenekar volt, korábban a grup, tehát hogy ez így kicsit összefolyik, de ha jól tudom, akkor igen, pont a Covid ideje alatt indultunk el, akkor csináltunk ilyen kisebb klubbulikat az akkori szabályoknak megfelelően.
0: Volt ennek az Abaházi RT-nek egy nagyon ismert dala, az Eldobott kő. Ugye, ha jól tudom, ez bekerült a dal 2026 30-as mezőnyébe, és mesélj erről egy picit.
1: Hát tulajdonképpen hál' Istennek van nekünk jó néhány olyan dalunk, amivel mi jelezzük, hogy nem a múlt sikereit szeretnénk csak meglovagolni, persze a koncertjeinken vannak Sing Sing dalok, hanem mi folyamatosan alkotunk. A Leszek a tűz című dal, az egy nagy sikerünk, a Képzeld el, a Most jövök én, és akkor ehhez kapcsolódott hozzá az az Eldobott kő, ami annyira tetszett mindenkinek, hogy gondoltunk egy nagyot, beküldtük, jelentkeztünk erre a versenyre, és bekerültünk a legjobb 30-ba, úgyhogy...
0: 34 pontot kaptatok itt, amit én így megtaláltam róla, és country hangszerelésbe is bemutattátok.
1: Igen, ott ugye ebben a műsorban az a feladat, hogy az eredetin túl kell egy feldolgozás, ott akkor egyszer eljátszottuk, nekünk jobban tetszik az eredeti.
0: Értem. Könnyű álmot hozzon az éj, ugye? Ez a következő dal.
1: De szeretem.
0: Ez na mert, akkor át is adom a lehetőséget.
1: Képzeld először el, hogy ugye azt mondtam, hogy a szüleimnek rengeteg lemeze volt, és nem nagyon hallgattak magyar zenét, de voltak kis lemezek, amelyen magyar dalok voltak. És ilyen volt például a Generál egyik kis lemeze, amin a zenegép volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ez a Könnyű álmot hozzon az éj. És én imádtam. Nem tudtam akkor semmit a zenekarról, hogy kik alkotják, hát gyerekként az ember nem is figyel rá. És aztán később, amikor az én gyermekeim megszülettek, akkor még ilyen úgy altattam őket, hogy ringattam a karomban, és énekeltem ezt a Könnyű álmot hozzon az éj. De addigra persze már tudtam, hogy Charlie énekli a dalt, Charlie volt az eredeti előadó, és hál' Istennek Charlie-val is szinte baráti a viszonyunk, nagyon-nagyon jóban vagyunk, rengetegszer volt lehetőségem Charlie-t konferálni, sőt, volt már arra is lehetőségem, hogy mi közösen lépjünk fel, tehát a Kávéház című dalát egy turnén több alkalommal együtt énekeltük, és a Könnyű álmot hozzon az éj című dalt, ő mind a mai napig énekli, eredeti hangnemben, tehát ugyanabban a hangnemben, mint a 70-es évek végén, 100 zongora kísérlettel, Halász János ugye a zongoristája a zenekarban, és annyira fantasztikus, egy olyan pillanatot kap el, aki ezt így hallja, látja élőben, hogy ez kihagyhatatlan. És mind a mai napig mondom, minden koncertjén elénekli ezt a dalt. dalt.
0: És ha jól tudom, akkor ugye a szóló karrierjének első belépője volt ez a dal, és ugye ő előtte sokat zenéltként külföldön, és amikor visszatért, talán ez volt az egyik dala, amivel elindította a szóló pályáját.
1: Nem, ez a Generálnak az egyik dala volt.
0: Úgy igen, de amikor szólóba elénekelte, tehát akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul.
1: Igen, de amikor ő szólóban visszajött, akkor viszont kizárólag új dalokkal jött. Uh-huh. Ler Pisti és László Attila írták a zenéket, Horváth uh-huh. Attila pedig a szövegeket, és hosszú-hosszú ideig a lemezeken csak új dalokat énekelt, és a koncerteken énekli rendszeresen ezt a dalt, tehát lemezre aztán később nem vette.
0: Na hát akkor könnyű álmot hozzon az éj, következik most már Charlie előadásában itt a Duplán Jobba, és még egy utolsó megszólalás elejéig jövünk vissza egy újabb dalpárral, és Abaházi Csabival várjátok meg azt is itt a Duplán Jobban.
2: A szürke ház falakra rász

0: Ez itt továbbra is a duplájóval, ahol a Ne félj, te kis bolond című dal hangzott el az elmúlt percekben az Ergo jó voltából itt a duplájóban. Ez volt a műsor utolsó dalpárjának első fele, ebben a műsorban csak magyar slágereket játszottunk, magyar volt az eredeti és a feldolgozás is, és még egy utolsó megszólalás elejéig itt van a stúdióban Abaházi Csabi is, és nagyon sok mindenről beszélgettünk már, de a televíziózás is szerepet játszott a te életedben, ugyan nem mint műsorvezető, hanem mint vendég. Hogyan érezted itt magad, mennyire gondolkodtál televíziózásba, vagy inkább a rádiózás a te hazád?
1: Én a rádiózásban sem gondolkodtam, de aztán amikor rádiossá váltam, akkor én azt nagyon megszerettem. Ezzel együtt járt, hogy az első sikereim után egyből hívtak műsort vezetni a televízióban. Nagyon sok műsorban voltam, és vagyok még mindig műsorvezető tévében, de nem szerettem.
0: Én erről nem is tudtam, hogy műsorvezető is voltál, de én vagyok figyelmetlen. Aha.
1: Nem voltam, hanem vagyok is.
0: Vagyis.
1: És egyből az első műsorom, amikor megszűnt annak idején a TV2-n a Dáridó, akkor annak helyén indult el egy Klub 2 nevű műsor, ahova odahívtak, hogy reggel 9-re menjek, mert 10-kor elkezdődik a forgatás, de 6-kor vége van. Nekem akkor már megszületett az első gyermekem, mondtam is, hogy semmi baj, este itthon leszek. Na most azt képzeljétek el, hogy nemhogy nem kezdtük el 10-kor, hanem este 6-kor, amikor nekem már végezni kellett volna, még mindig el sem kezdődött a felvétel, és akkor azt mondtam, hogy ha ez a televíziózás, akkor ez nem az én világom. Ettől függetlenül természetesen vannak műsorok, mind a mai napig a Nagy Vagy című például, az ifjúsági sport műsor, ahol én a műsorvezető vagyok, most már több mint 10 éve csinálom, tehát nagyon sok helyen voltam, de tény és való, hogy igaz, amit mondtál, hogy vendégként viszont még több televízió műsorban voltam.
0: Jelenleg futó műsorod ugye az Abaházi Presszó, itt van. Is különleges, mesélj egy picit erről, hogy mi ennek a műsornak a koncepciója, miért pont Presszó, hogyan kell ezt elképzelnünk?
1: Ez is egy tévéműsorhoz vezethető vissza egyébként. Annak idején volt egy Amstel Jam nevű televízió műsor, amit átvettek a hollandoktól, de nem a franchise-t vették meg, hanem csak lenyúlták. És nekem az nagyon tetszett, ott is műsorvezető voltam, ott nem csak műsorvezetői feladataim voltak, hanem énekelnem is kellett az éppen fellépő sztárokkal. Például Presser Picivel ott kötöttünk barátságot. És amikor aztán ez megszűnt, akkor én azt gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt valahogy továbbvinni, valahogy megcsinálni. És ha nem is tévében, akkor rádióban. És ezt a kis vágyamat dédelgettem. Egészen addig, amíg aztán jött az az időszak, amikor a retro rádióban felmerült az én nevem, és kérdezték, hogy van-e valami műsorötletem. És mondtam, hogy ezt én nagyon-nagyon szeretném csinálni. Beszélgetni emberekkel, plusz hagyni, hogy ők élőben zenéljenek, és adott esetben, ha úgy van, és ők ezt megkívánják, akkor bekapcsolódni és együtt zenélni. És azt mondták, hogy gyere, és csináld.
0: Amúgy ez egy nagy szó, mert ugye a reggeli műsorokon kívül, amit ugye itt mindenhol megy egy ilyen, ugye az általában a beszédes sáv. Régebben volt, de mostanában nem annyira jellemző, hogy este is csinálnak egy ilyen műsort, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy eredményem amúgy.
1: Én is ezt gondolom, bár minden rádiónak van olyan vállalása, ugye amikor a frekvenciáért pályáznak, igen, akkor mindenféle vállalásokat le kell írni, és aztán később be is kell tartani, és vannak ebben például szövegarány. És a szövegarányt ezt általában úgy szokták a rádiók betölteni, vagy kitölteni, vagy egyáltalán eleget tenni neki, hogy az esti műsorsában beszélgetős műsorokat csinálnak. Én így kerültem annak idején be a rádióba, a Danubiusba, mert a Garami Gábornak volt egy ilyen beszélgetős műsora, és én vendégként ott voltam, amit hallott az akkori programigazgató Rókusfalvi Pali. Szóval tény és való, hogy már volt korábban, és előttem is a retrón is beszélgetős műsor, de ezzel a koncepcióval tudtak azonosulni a vezetők, és én azóta most már 6 éve csinálom nagy-nagy örömmel, és a hallgatóság nagy-nagy örömére.
0: És akkor itt mindenféle vendég szóba kerül tulajdonképpen?
1: Mindenki tulajdonképpen, itt nem csak híres embereket hívunk, nem csak celebritásokat, hanem olyanokat, akik valamilyen szempontból érdekesek, vagy érdekesek lehetnek a hallgatók számára. Volt például egy extrém takarító, akinek az a dolga, hogy kitakarítsa azokat a lakásokat, ahol olyanok hunytak el, akiknek senkiük nincs, akik a lakásukat nem tudták kirehagyni, akik után nincs senki, aki esetleg bemenne és elrendezni a dolgaikat. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény szakma és egy kemény feladat, úgyhogy ezzel az emberrel nagyon jól tudtam beszélgetni, és ilyenből van kismillió.
0: Mi az, amit még esetleg nem érintettünk, de napjainkban fontos, hogy beszéljünk róla és hozzád kötődik? Tehát mit csinálsz napjainkban? Ezeken kívül, amikről most beszéltünk.
1: Tehát a rádió, a tévéműsor az időszakos, szinkronizálok, illetőleg vége főcímezek, én mondom be filmek végén, hogy magyar hangja, és a többi, és a többi. Ezt nagyon szeretem, ezt csinálom Kelivel, Kelemen Tamással, ugye az első emelet gitárosával, és koncertezem, zenélek, alkotunk folyamatosan. Charlie-ról beszéltünk már korábban, most szeptember 11-én a Barba Negra nagy színpadán az Abaházi RT Charlie előzenekara lesz.
0: Érdemes akkor oda is ellátogatni.
1: Hál' Istennek nem unatkozom. Van az Abaházi akusztik formációm, ahol ugye két akusztikus gitáros, az egyik a Bekepeti, aki a hangos zenekaromban is játszik, a másik a nagyfiam, az Abaházi Rómeó.
0: Na pont erről akartalak, vagy ezt is fel akartam hozni, hogy tulajdonképp most már apa és fia együtt zenél.
1: Így van, és rengeteg fellépésünk van, ugye nagyon olyan helyekre tudunk elmenni, ahol a nagy zenekar nem fér el. Most például majd október 1-től 3-áig lesz Balaton-Almádiban egy sörfesztivál, és ott a nyitó napon mi fogunk majd zenélni.
0: Tehát akkor szeptember 11 és október 1 a két dátum, amit fontos megjegyezni a hallgatóknak is. Tehát aki Abaházi Csabira és az ő zenekari alkotásaira kíváncsi, akkor azt mindenféleképp kísérje majd figyelemmel és jelenjen meg ott, meg illetve hallgassa a rádióba is. Na és itt a végén pedig még ugye a Ne féltek is bolond, Ergo Airport, egy pár gondolat róluk még.
1: Hát ugye az Ergo, az a Szikora Robinak az a zenekar, amit a Hungária után hozott. Én nagy hungáriás voltam, viszont az utód zenekarokat már nem követtem. Tehát addigra én már rátaláltam a heavy metalra, meg a rockzenére, tehát a 80-as években alakult popzenekarok, akár a Dollyról, akár tényleg az Ergo-ról van szó, én ezeket utólag ismertem meg, és szerettem meg. Hál' Istennek Szikora Robival is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, nagyon sokat találkoztunk műsorok kapcsán, és jókat beszélgettünk, és én nagyon-nagyon nagyra tartom őt, mint zeneszerzőt.
0: Talán ez nem a legismertebb daluk volt, de azért az ismertek közé tartozott.
1: Hát ez is egy nagy Ergo-sláger, ott a feleségem például nagy Ergo rajongó, úgyhogy ő ezt nagyon ismeri, és az érdekes, ugye az Airport zenekar, az pedig a VIP utód zenekara a Rakoncai fivérekkel, akinek a menedzsere, az a Környei Attila, aki az Ergónak a basszusgitárosa volt, tehát és zeneszerzője is. Tehát itt adta magát a lehetőség, hogy egy majdnem saját dalt dolgozzanak fel, tehát ő tudta, hogy mivel lehet sikereket elérni. Környei Attila egy nagyon-nagyon jó menedzser, tehát ő tudja, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy egy zenekar sikeres lehessen, például a VIP-t is annak idején ő hozta össze, így aztán teljesen természetes volt, hogy az Airportot is jól tudja irányítani.
0: Nos, hát akkor ezzel a dallal zárjuk ezt a mostani műsort, jön mindjárt az Airport és a Ne féltek is bolond című daluk. Csabi, neked köszönöm szépen, hogy itt voltál és ellátogattál hozzánk, és az elmúlt két órában együtt vezethettük, vagy hát ha nem is vezettük, de mint vendégként itt voltál, és hogy segítettél nekem a daloknak a elmesélésében a hozzá kötődő élményeiddel, illetve hogy egy picikét megismerhettek téged is a hallgatók.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy meghívtál.
0: Én pedig gyorsan búcsúzom a dal előtt még, az elmúlt két órában, vagy hát egy picikét több, mint két órában, mert amikor vendég van, akkor mindig megcsúszunk. Szóval mondjuk azt, hogy az elmúlt csak nem két és fél órában Csák Attilát hallottátok. Jövő héten betartjuk a műsor időt, és akkor ismételten jövök újabb 12 dalpárral. Akkor is tartsatok majd velem. Még egyszer vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Csák Attilát hallottátok.

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán pénteken. Lenet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 30-án a Rózsa nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Magyarországon bóknévként, főleg úrnők használták a nevet, jelentése pedig a virág, azaz rózsa. Ünnepelnek még a rózsák augusztus 30-án kívül, szeptember 4-én is. A név becézése Rózsácska, Rózsi, Rózsika, Rozi, Rozika és Róza. Ezen a napon a rózsákon kívül köszöntjük még Podony, Félix, Letti, Letícia, Létó, Pázmán, Rozalinda, Rozita, Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, valamint Vadony nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek az évek során ezen a napon. 1574-jel kezdünk, augusztus 30-án megszületett Szent Szimolnár Albert református pap, egyházi író, nyelvtudó, zsoltárköltő, műfordító. Ő készítette el az első magyar latin szótárt. A 18. századdal folytatjuk, 1740. augusztus 30-án megszületett David Bushnell, a tengeralattjáró feltalálója. David Bushnell találmánya az egyszemélyes faborítású teknős béka volt. A járművet kézi propeller hajtotta, a hajótestben lévő búvár alig fél órát töltetett a víz alatt. Az amerikai függetlenségi háború idején az volt a terv, hogy a teknős békával az angol flotta hajói alá úszva a búvár megfúrja a gerendákat és aknát helyez el a hajón, de ez többszöri próbálkozása sem sikerült. 1787-ben Bushnell eltűnt, és csak 1826-ban derült ki, hogy David Bush néven Georgiában élt és tanított haláláig. Maradunk még a 18. században, 1773. augusztus 30-án született Pollak Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja, a Nemzeti Múzeum és a Vigadó építője. Ugorjunk a 19. századra, 1871. augusztus 30-án az új-zélandi Nelsonban megszületett Ernest Rutherford, kémiai, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre mesterséges atommagátalakítást. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. augusztus 30-án született Vágó Péter, magyar származású, világhírű francia építész. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. Ugorjunk 1924-re, augusztus 30-án született Kisfaludi Lajos, állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus. Most folytassuk 1943-mal, augusztus 30-án született Adam és Anna költő és előadó művész, zene és dalszövegíró. És végezetül 1960. augusztus 30-án halt meg Szőnyi István, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Szőnyi István festményeinek fő témája 30-as évektől zebegény festői környezete, a Dunakanyar a zebegényi parasztok élete volt. A Plan R irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon, munkásságáért számos külföldi és magyar díjat kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeum. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
1: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozófőügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna a növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia ezért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika.

0: legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, hogy föltétlen, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer?
3: Menjen végig.
2: Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрасить с московской телевидения будет и говно ты покрывная.
1: Кому рекламу-то hallottak?
0: Hobby Rádió.
4: Fogalakon, hogy mélyedek ki a busztába!

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: téged. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.